0: alapítvány benyújtó szövetség, a Híres Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsy méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Parka Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlan síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Már Budapest belvárosában is feladhatják podgyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt, a szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatoknál vehető igénybe. A Budapest Airport szerint így az utasok elkerülhetik a repülőtéri podgyász feladás sorait. Májusban egyébként több mint 1,8 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Lakossági véleményeket vár a kőbányai önkormányzat az Ihász parki tűzrakóhely jövőjéről. Az ittlakunk.hu azt írja, a közösségi költségvetés 2025 program részeként elindult a park részleges megújításának előkészítése. A tervek szerint felújítják a játszóteret, lecserélik az elavult játszóeszközöket és új padokat is kihelyeznek. A projekt része lenne a csaknem 50 éve működő, de leromlott állapotú tűzrakóhely megújítása is. Ennek használata azonban megosztja a lakókat, ezért az önkormányzat kérdőíven kéri ki a véleményüket, a kérdőívet július 1-jéig lehet kitölteni. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabad dolgozók vannak veszélyben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Bolba Évát vagy Évit? Melyik?
2: Az Évit, azt jobban
1: Évit
2: szeretem.
1: Évit köszöntöm nagy szeretettel, rég láttalak.
2: Igen, mert nagyon-nagyon örülök, hogy most végre megint találkoztunk.
1: Én is. Úgyhogy... mindig jó, amikor jössz, hozod a pozitív kisugárzást.
2: Hát, örülök, hogy ilyen hatással van az érkezésem rád.
1: Tulajdonképpen... hát meg a közönségre is ilyen hatással vagy, pont.
2: Hát legyen is így.
1: A
2: végül is azt szeretnénk megmutatni, hogy az élet szép, és hogy jó dolgok történnek velünk, és hát reméljük, hogy velük is. De ha már eljönnek egy koncertre, akkor már tulajdonképpen velük is jó dolgok történtek, hiszen átélhetnek egy nagyon klassz zenei élményt, és ez már jó.
1: A hétvégén ezt meg is tehetik egyébként. Ugye?
2: Hát a hétvége az nagyon sűrű lesz, így van szerencsére, mert pénteken a New Day Sextettel a Kosbor Fesztiválra megyünk, 19 órától 20 óráig játszani a New Day Sextet zenekarra lesz. Hofeker Dániel, fantasztikus zeneszerző, hangszerelő és trombita művésznek a zenekara. És képzeld el, én most tudtam meg, hogy mi az a kosbor. Én odáig eljutottam, hogy bor.
1: Én meg egyáltalán nem is tudom, úgyhogy...
2: hogy bor, de hát mert hogy bor lesz is, úgyhogy akik kilátogatnak, biztos, hogy kortyolni tudnak belőle. De a kosbor, képzeld el, az egy virág, mégpedig a pilisi orchidea. És ez ott Dorog környékén található, és ezért kapta a nevét ez a fesztivál erről a virágról, tehát kosbor fesztivál.
1: Okay.
2: Fantasztikus. Én ma tudtam meg, úgyhogy most örömmel osztom meg mindenkivel ezt az információt.
1: Egyébként Évi, van annak jelentősége, hogy te hol lépsz fel? Tehát vagy színpad.
2: Már úgy érted, hogy bennem...
1: A környezetnek benne, igen, hogy rád van-e hatással a környezet? Hatással tud-e lenni?
2: Igazából minden helyszínre, ugye mi mindig sokkal előbb megérkezünk, ugye fellépők mindig egy vagy akár több másfél órával, két órával előbb megérkezünk a fellépés helyszínére, és minden helyszínnek van egy hangulata, egy kisugárzása. És tulajdonképpen én szerintem az a legfontosabb, hogy az ember, amikor megérkezik, akkor aklimatizálódik, és egyszerűen belesimul az ottani életbe, az ottani érzésbe, a helyszínbe, az ottani levegőt, ahogy beszívja. Ezek nagyon fontosok. Egy első benyomás, például, hogyha megérkezek egy koncert helyszínre, hogy mi az első benyomásom, hogy oh, de milyen klassz itt, milyen jó, milyen szép, vagy akármi, valami megfog, és onnantól kezdve én már otthon érzem magam. És tulajdonképpen erre mindenképpen idő kell. De ilyen tekintetben minden helyszín ugyanaz, mert minden helyszínt meg kell szokni.
1: Világos.
2: De természetesen, ha már az ember visszajár valahova, akkor az meg már azért szoktuk mondani, hogy olyan, mintha hazamennék, mert akkor erre külön már nincs szükség.

0: adni a dolgokat. Tulajdonképpen minden fog szépen működni a maga rendes módja szerint, most pedig itt vagyok veled. Veled beszélgetek, utána beülök a kocsiba, megyek, ahova megyek, akkor azt fogom megélni. És de abban a pillanatban, de abban a pillanatban, amikor mondjuk egy fellépésre elindulok, akkor ott megnyomok magamon egy gombot, és onnantól kezdve viszont már fejben én csak a fellépéssel kapcsolatos dolgokkal vagyok hajlandó, és tudok foglalkozni. És ez nagyon fontos ezt megtanulni, azt gondolom, mert az ember nem viheti magával az egyéb privát problémáit, jogos, nehézségeit.
1: Meg nem tartozik a közönségbe.
0: És nem tartozik egyet, és ők nem azért vettek jegyet, hogy az én nehézségeimet lássák, hallják, vagy akármi. Tehát onnantól kezdve, hogy kilépek otthonról, én már a koncertnek élek.
1: A művésznő vagy.
0: Hát igen.
1: Na, de az nekünk jó, a közönségnek.
0: Hát örülök.
1: Minden közösségi oldalon megtalálunk Bolba Éva néven? Hol keressenek a hallgatók?
0: Hát leginkább a Facebookon.
1: Okay.
0: Az Instagramon is megtalálnak, és hát a YouTube-on is fönt vagyunk.
1: Okay. Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék Évát, mert aztok sok energiát, amit az imádott hivatása beletesz, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked nagyon.
0: Nagyon
1: vigyázz magadra, és mindig hozd ezt a jó energiát, akkor nagy baj nem lesz.
0: Így van. Hozom.
1: Se a közönségnek, se nekünk itt a hallgatókkal. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Évától most Évitől elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Két régi kedves ismerős barátot, ikont a maguk területén. Ikonokat fognak egyébként megidézni. Ezért jutott eszembe ez a jelző. Köszöntök nagy szeretettel Bakó Balást és Derecskei Zsoltot. Örülök nektek, The Beats. Ez üdvözlő, a formáció neve.
2: Üdvözlőjük a hallgatókat.
1: De valószínűleg már pontosan tudják, hogy miért vagytok itt, és miért beszélgetünk pont most az ikonokról is.
2: Ikonok? Hát tulajdonképpen ikonok.
1: Hát majd elmesélem, hogy miért mondogatom annyit ezt a kifejezést, hogy mi beástam bele azóta magam, amióta felnyitottátok a szememet, hogy ebbe érdemes belásni magamat. De nektek mióta mánia ez?
2: Nekem már több mint 40 éve.
1: Azért az nem mai.
2: Én még akkor születtem, amikor John Lennon még élt. Úgyhogy ez nekem egy nagy kincs, hogy élhettem akkor, amikor John Lennon még élt. Hát keveset.
1: Ugye ezt akartam kérdezni. A Beatles-ről beszélünk természetesen. És van egy hagyomány, amit ti teremtettetek. Most már ennek hány éve?
3: Hát tulajdonképpen gyakorlatilag egy évtizedes az országos Beatles találkozó.
1: Köszönjük szépen, hiszen
3: tavaly volt a 10. évforduló, idén szintén kerek a szám, mert 11, két darab egyes, úgyhogy most
2: és
3: már...
2: És hát a 2016 és 26 közötti szép kerek szám, egy ilyen hidat képez.
1: Mennyire nagy felelősség ez rajtatok? Hogy élitek ezt meg? Ugye most akkor megint, hogy miért nevezem én ezt ikonnak, beleástam magam azóta egy rakás nagy zenész életútjába is. Tehát még Elton John, azt tudjátok, hogy miért lett a neve Elton John?
3: Nem.
1: Hát a John Lennon miatt.
3: Igen?
1: Hát olvasatok utána meg. Nézzétek meg, a filmben is benne van egyébként a róla szóló film.
3: Láttam is a filmet.
1: Hát mert nem emlékeztek rá, mert felületesen néztétek, akkor újra meg kell nézni. Én is megnéztem a filmet, először abszolút nem emlékeztem erre, és amikor másodszor megnéztem, tényleg benne van. Tehát konkrétan a John Lennon miatt lett Elton John. Tehát annyira meghatározó volt ez a négy ember, amit ott tudtak csinálni, és... Valakivel beszélgettem itt a múltkor arról, hogy mennyire nehéz mondjuk egy Beatles dalt eljátszani. Tehát az akkordmenetek miatt. Meglepő volt, amit mondott. Most kérdezem a szakértőket.
3: Nagyon nehéz egyébként. Mindenki
1: ezt mondta, de miért?
2: Mert mindenki azt hiszi, hogy könnyű.
1: Hát igen, én is azt hiszem.
3: Tulajdonképpen meghallgatva az, és hát már nagyon 15 éve, vagy 14 éve csináljuk talán, vagy valami ilyesmi, meg van mögöttünk kb. 500 koncert, meg még több, sokkal több próba, és azt gondolná az ember meghallgatva, én is azt gondolom zenészként, hát ez nem probléma, visszaadni nagyon nehéz. Nem is csak a hangzást, azt is nehéz visszaadni, hanem az egésznek a lelkületét. És érdekes, hogy én pont azt gondoltam mindig régen, meg azt gondolnám, hogy ha nem játszani Beatles, csak hallgatnám, hogy inkább a későbbieket nehéz visszaadni és megszólaltatni, pont abból az időszakból, amikor emiatt részben ők ezeket már élőbe sose játszották, mert megvalósíthatatlan volt, meg bele se vágtak az élő részébe. Ehhez képest egyébként az a tapasztalatom, hogy a korai Beatles dalokat, a legkorábbi akár tingli-tangli rock'n'rollokat, ami nem is annyira tingli-tangli, na azokat nagyon nehéz úgy visszaadni, azt a pimasságot beletenni, azt a kicsit csáli hangzást, azt, hogyha túl van hangolva, akkor túl steril, tehát az egész legyen egy kicsit olyan korhű. Én nekem például a sokkal nagyobb feladat a dobok mögött, de szerintem a többieknek is.
1: Láttátok az első amerikai koncertjüket?
2: Washingtoni?
1: Igen. Az volt az első?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Amikor meg kellett fordítani az egész dobogót.
1: Igen. Az
2: a Washington, igen.
1: No, szóval, hogy figyelitek egyáltalán a régi felvételeket?
2: Én sokat nézek még most is. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert még mindig lehet belőle tanulni.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Például ott pont a washingtoni koncerten történt meg, egyrészt ez, hogy teljesen rosszul rakták fel a dobdugót, ilyenkor mi van, tehát mit csinál a rendező?
1: Igen.
2: Oda jöttek az emberek, azt megfordították. Uh-huh. Meg például azt hiszem az a koncert volt, amikor George Harrisonnak a Rollover Beethoven-nél nem szólt a mikrofonja. Mit csinál ilyenkor egy ember? Hát George Harrison volt olyan laza, hogy azt mondta, hogy jó, két sort eléneklek, oké, nem hallatszik, hát akkor átsétálok a másik mikrofont, és folytatom.
1: Igen, igen. Azt láttam, hogy szemrebben is nélkül. Na, ezért kérdeztem, hogy a ti missziótok az mennyire felelősségteljes ilyenkor. Nem mondtuk még el a dátumot.
2: Így van.
1: Mindenről beszélünk, és beleugrottunk a legmélyébe, ami nem baj, én imádom ezt.
3: Ki mondja?
1: De hát bármelyikőtök.
3: Neked a legmélyebb a hangod.
1: Jó, akkor te fogjátok.
3: Akkor én mondom. Ez egész pontosan vasárnap lesz. Az országos Beatles találkozó hagyományosan a Kobuci kertben, és hagyományosan, ahogy a neve is, a szlogenje is mondja az eseménynek, egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, 16 órakor belecsapunk az első koncertbe.
1: Tehát 21-e.
3: 21-e vasárnap.
2: Igen, és ez nem akármilyen vasárnap, az apák napja egyébként.
3: Még apák napja is, hoppá.
1: Komolyan?
2: Mm-hmm.
1: De jó.
2: Úgyhogy mindenki hozza el az apukáját is.
1: Ez tavaly is így volt egyébként?
2: Igen.
1: Hogy apák napja?
2: Nem ez volt a kifejezett célunk, de így esett.
1: Milyen jó.
3: Igen, kellemes, te hasznos, hogy sok minden mással, mert például ugye ez nagyon közel esik mindig Paul McCartney születésnapjához, és olyan is volt, hogy talán pont egyező napon volt, és pont az nap volt talán 2 vagy 3 éve, de mindig...
2: Akkor, amikor 80 éves lett az abban az évben.
3: Mindig megemlékezünk róla, és azért is hagyományosan vasárnapra szoktuk tenni ezt a programot, mert akkor már mindenki visszaír a Weekend házból, a tóm elől, stb., és akkor egy kellemes vasárnapi délutánon 16 órakor megszólal majd a Revolver lemez élőben.
1: Az egész?
3: Az egész.
1: Na, ez például ilyenkor hogy történik? A sorrend szerint, a lemezen szereplő sorrend szerint játsszátok a dalokat, és tényleg mindegyiket?
2: Tényleg mindegyiket, de nem a lemezen szereplő sorrend szerint. Mi inkább úgy építettük föl ezt a koncertblokkot, hogy ez egy ténylegesen egy élő színpadi produkcióba egy szép ívet alkosson, és nem az eredeti album tracklistet követjük.
1: De gondolom azért nem csak ez az album lesz, hanem más is.
2: Az első blokkban csak
1: a
2: Revolver, illetve a szinglök is ebből a sessionből megszólalnak, és természetesen nem megy haza senki csak egy Revolver album meghallgatása, és lesz egy esti nagy koncertblokk, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, finálé koncertblokk, uh-huh. vagy...
3: Mindig szeretünk kísérletezni a programokkal. A hagyományosan most már sok éve, minden évben van egy Beatles quiz, ami alapvetően egy dal kitaláló játék szokott lenni, amire lehet most is regisztrálni, úgyhogy senki ne hagyja ki. És a legvadabb játékosok a színpadon csapnak össze a dal kitalálásban. Ezt már hosszú-hosszú évek óta László Róbert barátunk szerkeszti és rakja össze és vezeti is a műsort. És idén a Revolver évfordulójának alkalmából egy nagyon különleges főnyeremény lesz a quizben. Egy eredeti Klaus Voormann által dedikált Revolver albumot lehet megnyerni, egy deluxe verziót ráadásul. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog.
1: Ez milyen hanghordozó?
3: Ez CD lesz egyébként, és ezt a CD-t vagyunk olyan kapcsolatrendszerben, hogy nem közvetlenül hozzájutunk el, de egy nagyon jó barátunk segítségével egy készfogásra vagyunk Klaus Voormanntól, aki egyébként, ahogy tavaly is, úgy ebbe az évbe is elvállalta a védnökségét az országos Beatles találkozónak.
1: Mondjuk el azon hallgatók kedvéért, akik nem tudják, hogy neki milyen szerepe volt a Beatlesben.
2: Ő vele még a hamburgi években ismerkedett meg a Beatles, vagy a Beatles tagjai, és hát odáig fajult ez a barátság, hogy 1966-ban kapott egyszer csak egy telefont, hogy az EMI vezetőségét, illetve nem, a Beatles srácoktól kapta a telefont, hogy Klaus, kellene egy lemezborító, meg tudod csinálni? És akkor...
1: És
2: megcsinálta. És az a következő évben Grammy-díjat is nyert.
1: Szóval nem akárki.
3: Nem, abszolút. Sőt, nagyon jó basszusgitáros egyébként, hiszen John Lennonnak is basszusgitárosa volt, lemezeken és koncerteken is, és George Harrisonnak is, úgyhogy ez egy ilyen örök barátság.
1: Örök barátság, ezt akar. Köztetek is az van egyébként a The Beats tagjaival? Mondjuk el a teljes zenekart, azokat is. üdvözölve, akik nincsenek itt most.
3: Abszolút. Hát gyakorlatilag ugye mi most a fél bic vagyunk.
1: Tehát a hatos, igen.
3: Kisgeri basszusgitáros és Petruska András gitáros énekes, ők most nem tudnak itt lenni. Andris fogászati okoknál fogva igazoltan van távol.
1: Andris a kezdetektől benne van? A zenekarban?
2: Nem, ő is és Geri is 2 éve csatlakozott a formációhoz.
1: De azóta meg megmaradtak az a 2 témás.
3: Abszolút, és tényleg nagyon nagy szerencsénk van, mert nagyon jó az emberi vonal is, tehát nagyon könnyű együtt dolgozni. A kémia is szerencsére jó, ami zenében, ahogy sok más területen is az életben nagyon fontos a kémia, úgyhogy mindenképpen egy ilyen nyertes helyről indultunk így együtt neki. Már csak zenélnünk kellett, és az is összejött.
1: Csak? Hát azért az se kevés. Na, egy ilyen nagy bulit megszervezni, egy ilyen országos találkozót, az nagy meló?
2: Igen. Én mindig már hónapokkal előtte rászorongok a dologra, hogy
1: tényleg?
2: Akkor... Igen, igen. Sőt, lemegy az adott évi találkozó, akkor még kicsit kiélvezem a nyári szünetet, és akkor ősztől megint időpont egyeztetés, ki legyen a vendégfellépő, hogy fussunk neki, lesz egyáltalán szponzorunk, vagy nem.
1: Kell hozzá?
2: Hát nem árt.
1: Anélkül nem nagyon lehetne?
2: Hát most idén nincsen szponzora a rendezvénynek, de megcsináljuk. És nagyon büszkék
1: mert
2: vagyunk
1: el tudja
2: arra.
1: Magát tartani egyébként?
2: Hát, hogy mondjam, a marketingre a pénz az sose
1: jó, az
2: elég,
1: igaz, okay.
2: Úgyhogy mindig lehet jobban belerakni.
1: Mennyi emberre számítottok a Kobuciban?
3: 1250 azt hiszem a Kobucinak a teltház plafonja, és hát nagyon reméljük, hogy teltház vagy teltház közeli állapotot
1: hát
3: tudunk csinálni.
1: Mindenképp. Országos Beatles találkozónak hívjátok ugye ezt a napot. Szerintetek Magyarországon mennyien vannak, akik még mindig élnek, halnak a Beatlesért?
2: Milyen szinten? Tehát azért vannak fokozatok, hogy aki
1: na most
2: szereti
1: nézzük a fekete öves rajongókat.
2: Fekete öves rajongók, hát szerintem, hogyha mondjuk Magyarország lakosságát nézzük, akkor szerintem egy pár ezer ember azért csak van. Vagy lehet, hogy alálövök?
1: De hogy ti egyébként jártatokban, keltetekben találkoztok is folyamatosan velük? Tehát benneteket csak Beatles rajongók hallgatnak meg, vagy egyébként aki a jó zenét szereti, az is?
3: Is, tehát ugye azokon a koncerteken, amik saját eseményeink, saját szervezési eseményeink, ott nyilván a közönség 100%-a Beatles rajongó, és a Beatles zenéért jön oda, és itt visszautalva ez egy nagy felelősség nekünk, hogy ezt elég jól tudjuk interpretálni nekik a színpadról. De nagyon sok olyan helyzetben, koncerten játszunk sok-sok éve ugye országosan, különböző városi rendezvények, közösségi rendezvények, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, ahol nyilván vegyes közösség van. De nagyon sok ember énekli velünk a dalokat. Előjönnek az első sorba. Nagyon sokan éneklik például, ami olyan szempontból segítség, hogyha elfedjük a szöveget, mindig van egy-két olyan hardcore emberről, aki gyönyörűen artikulálva énekli, és akkor ha jól tudunk szájról olvasni, akkor meg is oldódik a pillanatnyi error.
1: Amíg élő tagokat követitek?
2: Igen, Paul McCartney-t nem lehet eltéveszteni, tehát most is ugye a Saturday Night Live-ban élőben zenélt, és egy tök jó élmény volt még látni, hogy milyen energiákkal van teli még így 84 évesen. Bár nagyon sokan mondják, hogy hát már nincsen hangja, ami igen, igaz, de 84 évesen mit várunk? Tehát, igen. hogy
1: hogy jó érzés legyen.
2: Hogy jó érzés legyen. Meg nekem volt egy nagyon érdekes komment, amit olvastam, hogy igen, mondta, hogy igen, ő is egyetért, hogy nincsen Paul McCartney-nak már hangja, vagy nagyon kevés, de hogy ez tulajdonképpen tőle egy ilyen búcsúzás rész, hát nyilván még éljen sok-sok évig, akár érje meg a 100-at is, én azt kívánom, de hogy azt lássuk, hogy a rock történelemtől és a rajongóitól ő hogyan búcsúzik. Ő így búcsúzik, hogy még mindig a színpadon áll.
1: Hát, Bali, neked a a saját ikonod.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy Ringo Starr pedig gyakorlatilag ő még idősebb egy évvel, azt hiszem, vagy lehet, hogy kettővel is, mint Paul McCartney.
1: Azt nem is tudtam egyébként.
3: És Ringo pedig tulajdonképpen ő ezt a Beatles lemez megjelenési dinamikát viszi tovább, ő nagyon gyakran hoz ki lemezeket. Leginkább ebben a rock and roll, kicsit időnként ilyen countryba belekóstoló résszel, nagyon aktívan turnézik folyamatosan, ugye egy all-star zenekarral, akikkel már nagyon régóta együtt van, kisebb-nagyobb helycserékkel a zenekarban, tehát ő mind a ketten, tényleg ha belegondolunk abba egyébként, hogy ő egy másfél órás koncertet teljes erőbedobással levinni, az egy komoly fizikai és szellemi teljesítmény.
1: Találkoztatok velük valaha?
3: Nem, sajnos nem volt erre lehetőségünk. Bár Paul McCartney-tól is egy kézfogásra vagyunk, de sajnos annál nem közelebb. Viszont Paul McCartney koncerteket, hogyha megnéz az ember, a mai napig hát bőven két óra fölött játszik, és ő végig színpadon van.
1: Igen. Tényleg, igazadal, én néztem én is a múltkor, nem is értettem, igen. Hogy bírja.
2: Szóval durva.
1: Mikor fiatalok. Nem bírnak ennyit.
3: Hát aláírom.
1: Őrület. Na, de ti bírjátok. Mennyit lesztek most színpadon vasárnap?
2: Hát ugye egy komplett album nyit, meg legalább egy nagy koncert nyit, ami megint csak egy ilyen 75 perces blokkocskának ígérkezik, plusz hirdettünk egy Beatles karaoke-t. Most így a 10 év távlatából meg ihletődtünk, hogy egy kis meglepetést is, vagy egy új szint vigyünk bele a rendezvénybe, és egy élő Beatles karaoke-t szervezünk, vagy hirdettünk, amire még mindig lehet jelentkezni, és mi fogjuk játszani a zenei alapot, és a vállalkozó szellemű Beatles rajongók meg elénekelhetik a számot.
3: Ott a színpadon a nagy közönségnek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
1: Nem akármilyen lehetőség, abszolút kedves is. Hallgatóink. Meg nektek is egyébként, amikor egy-egy ilyen napon túl vagytok, azt gondolom egy nagy energia. Ugye a közönség szeretete. De az meddig tölt fel benneteket? Mennyi időre? Meddig vagytok el belőle?
3: Hát nem nagyon. Én nagyon nehezen alszom el egy jó koncert után, és ez tényleg csak és kizárólag a közönség visszajelzés miatt van. Tehát ez annyira fölspanolja az embert, hogy nem úgy van, hogy akkor most hazamész és megnézel a szomszédokat, aztán lefeksz, szó nincsen róla. Abszolút, ez hosszú órákon keresztül kitart, de még a másnapot is bearanyozza.
1: Azt hittem, azt mondjátok, egy évig.
2: Én szeretném, hogyha ez egy évig kitartan, ez tök jó lenne.
1: De az élet ennél gyorsabb.
2: Igen, egyrészt, de tényleg vannak olyan, hogy hetek múlva is, vagy hónapok múlva is visszaemlékszünk, hogy hú, emlékeztek akkor, amikor a színpadon ez történt, vagy az milyen jó volt, és esetleg mint egy próbán egy sztori előkerül erről a rendezvényről.
1: Na, így a végén, most elkezdtem nézni a pólóitokat. Here Comes the Sun, ezt el tudtam olvasni, Bali, neked.
2: Kicsit nehezebben olvasod, az a Geese Piece a Chance.
1: Ja, oké. Na, milyen jó pólóitok vannak. Ha a másik két tag is itt lenne a zenekarból, ők náluk mit látnék?
2: Ők is külön Beatles-es vagy Beats-es pólóban lennének. Az egyik, ez egy nagyon jó kis Let It Be, ilyen album borító képregényesítés lenne. A másik meg szerintem egy I Am The Walrus. Lenne.
3: És most jön ki még a Twist and Shout póló is. Csak még nem érkezett meg, úgy volt, hogy majd jön meg, és hozunk neked egyet, úgyhogy ha vasárnap arra tévedsz, akkor...
1: Na jó, nekem a 5XL-eset kell legalább. Na jó, lehet, hogy annyi nem, most kicsit túloztam, de ugye rám is jöjjön.
3: És amikor még annyit elmondok, nem zenélünk majd a színpadon, akkor pedig van egy vendégfellépünk, minden évben vannak vendégfellépőink, és idén Sárközi Dina, egy csodálatos énekesnő, egyszál gitárral fogja elvarázsolni a közönséget, természetesen Beatles dalokkal.
1: Na, mi mással? Aztán a legközelebb jöttök, akkor egészen a mélyére fogunk menni, hogy milyen hatással voltak ők az egész zenevilágra. Meg kik építkeztek belőle ezt a Twist and Shout, például Bublé énekelt egy csomószor a koncertjén, ezt tudtátok?
2: Nem, én nem tudtam.
1: Egyébként.
2: De hogy ugye a Twist and Shout az nem egy Beatles dal.
1: Na, én meg ezt nem tudtam. Tehát, hogy itt én mondom, amióta itt voltatok, én beleástam magam mindenféle nagy előadó, még Elvis életébe is. Ott is azt hittem, hogy ez a csávó, a bocsánat a rajongóktól, legalább ír dalokat, tehát kérdezett, egy darab dalt nem írt soha. Ő csak elénekelt. Aztán persze a Farkas Gábriel itt volt, azt mondta, hogy ja, ne csak, hogy én ne kicsinyítsem már. Amíg a Beatles-eknek is egyébként az ikonját, az megvan, hogy mentek,
2: az egyik, így van.
1: Igen. Mentek hozzá, és ott azt állított a feleség, ugye az Elvisnél, hogy egy szót nem tudtak szólni. Annyira meg voltak illetőkben.
2: Igen, igen, egy hosszas ilyen hallgatás van. Tehát, a legenda szerint.
1: Hogy az nem volt valami jó találkozó állítólag.
2: De aztán a vége jó lett.
1: Majd ilyenekről is beszélgettünk.
3: Egyébként csak ez annyi apróságot, de azt legfeljebb, okay. Ha már nem félve, akkor nem félve, azt megtudtuk átételesen a Klaus Wormantól tudtuk meg,
1: hogy
3: ő is ott volt a találkozón, ha jól tudom.
1: Elvisnél,
3: úgy emlékszem, így volt, és a valamelyik lehet, hogy pont az Elvis akart játszani a basszusgitárján, de nem volt már pengető. És azt hiszem, hogy a Klaus Wormann ásott elő a zsebéből egy pengetőt neki.
1: Na,
3: valami ilyesmi volt.
1: Nagy
3: igen.
1: Pillanatok igen. Lehettek. Én a Priscilla vissza emlékezéseiben olvastam egyébként azt, hogy ott megfagyott a levegő picit, tehát hogy mást vártak, és hát az Elvis nem is értette, hogy akkor most mit akarnak itt tulajdonképpen. Na, nagy idők, nagy jelenetek. Vasárnap is, 21-én. Június 21-én országos Beatles találkozó a Kobucéban, kedves hallgatóink, a The Beats zenekarral.
2: Többek között
1: sokan lesznek. Hol találják meg az pontos-fontos információkat?
2: A legpontosabb és legfontosabbat a honlapunkon, az okay. Pedig thebeats.hu.
3: Facebookon is, Instagramon is.
1: Mindenhol ott vagytok, kövessék az úri embereket. Bakó Balázsa és Derecskei Zsolttal beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, sok csillogó szempárt vasárnapra.
2: Köszönjük szépen.
1: És megyünk tovább, kedves hallgatóink, az uraktól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.
4: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM.
0: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bolba Évának, Bakó Balázsnak és Derecskei Zsoltnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Időt igen, de engedményt nem kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Ma közlekedik utoljára Budapesten két ikonikus trolibusz. Jó reggelt kívánok, Szentőfi Bori vagyok. Október közepéig kapott haladékot Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de akkor többet kell fizetnie. Kármán András pénzügyminiszter módosította a hozzájárulás összegéről szóló rendeletet. Így bár a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos adó befizetésére, így majd október 15-éig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Államkincstárnak. A pénzügyminisztérium a döntést Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és működőképességének megőrzésével indokolta. A fővárosi önkormányzat szerint a haladék időt ad arra, hogy tárgyalások kezdődjenek a főváros jövő évi finanszírozásáról, és az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllön találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól. A One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság közleménye szerint az építkezésekhez kapcsolódó forgalomterelések célja a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az MKIF hangsúlyozta, a felújítási és fejlesztési munkákat kizárólag az állam által jóváhagyott tervek alapján végzik, a terelések kialakítása pedig szigorú szakmai előírások szerint történik. A cég szerint a rendőrségi adatok azt mutatják, hogy a hosszabb terelésekkel érintett szakaszokon csökkent a személyisérüléssel járó balesetek száma. Ma közlekedik utoljára menetrend szerinti járatként Budapesten két ikonikus trolibusz, az Icarus 411T és az Icarus 412 GT. A járművek a 74-es vonalon búcsúznak az utasoktól, több mint 3 évtizedes szolgálat után. Az Icarus 411T különlegessége, hogy ez volt a főváros első alacsonypadlós trolibusza, és mindössze egyetlen példány készült belőle. A 412 GT pedig két korábbi autóbusz átalakításával jött létre, és a jövőben oktatójárműként szolgál. Majd. Az utolsó üzemnapon a közlekedésbarátok számára fotózási lehetőséget is biztosítanak a Csáktornya Park végállomáson. Érkezik a kánikula, egész nap zavartalan napsütés várható, csapadék tehát nem lesz. Délutánra 33-35 fokig melegszik a levegő, és az este is kellemes 24 fokos lesz. Szombaton még pár fokot emelkedik a nappali felmelegedés, tartós melegre figyelmeztetnek, ami erős UV-sugárzással társul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Hűled a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én szívem játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én szívem játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Teljesen átalakul a Városliget. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának. Nőtt a közlekedési balesetek száma Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Kivezetnék az átmenő autóforgalmat a Városligetből, és megújulna a Hősök tere is. A kormányzati tájékoztatón Vitézi Dávid azt mondta, a fejlesztések a fővárossal és a kerülettel együttműködve indulnak el. A cél, hogy a turisztikailag is kiemelt városrészt méltóbb közterületi szerepet kapjon kevesebb autóforgalommal. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a Városliget korábbi fejlesztési terveit. A kormány döntése szerint azokon a területeken, amelyeket korábban építkezések miatt kordonokkal zártak le, nem indulna újabb beruházás. Ezeket inkább közparkként nyitnák meg, vagyis több zöld felület lenne a Városligetben. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának. A bizalmi szavazásra a kabinet indítványa alapján került sor. Alapját az úgynevezett adósságféktörvény adja, amely különböző intézkedéseket ír elő az államadósság egyes szintjeinek átlépésekor. Az Eurostat adatai szerint a szlovák államadósság 2025. októberében érte el a GDP 59,7%-át. Ez alapján a bizalmi szavazást már tavaly novemberben meg kellett volna tartani, ám akkor arra nem került sor. Jelenlegi formájában megszűnik a TEK. Azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább, a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Budapesten fogták el azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott a hazájában. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más bűncselekményekért korábban többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Calvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatokra vehető igénybe. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írja, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személyisérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú, többsávos utak számítanak veszélyesnek, de a rövidebb, zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Folytatódik a nyári idő, és egyre melegebb lesz. Ma már kevesebb felhő jelent árnyékot, a napsütés a déli órákban perzselő lesz. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Aki teheti, menjen vízpartra, mert 37 fokos meleg várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját, a torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetényi Anikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, a sokderűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Időt igen, de engedményt nem kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Ma közlekedik utoljára Budapesten két ikonikus trolibusz. Jó reggelt kívánok, Szentő Fibori vagyok. Október közepéig kapott haladékot Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de akkor többet kell fizetnie. Kármán András pénzügyminiszter módosította a hozzájárulás összegéről szóló rendeletet. Így bár a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos adóbefizetésére, így majd október 15-éig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Államkincstárnak. A pénzügyminisztérium a döntést Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és működőképességének megőrzésével indokolta. A fővárosi önkormányzat szerint a haladék időt ad arra, hogy tárgyalások kezdődjenek a főváros jövő évi finanszírozásáról, és az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllön találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcstalálkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól. A One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság közleménye szerint az építkezésekhez kapcsolódó forgalomterelések célja a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az MKIF hangsúlyozta, a felújítási és fejlesztési munkákat kizárólag az állam által jóváhagyott tervek alapján végzik, a terelések kialakítása pedig szigorú szakmai előírások szerint történik. A cég szerint a rendőrségi adatok azt mutatják, hogy a hosszabb terelésekkel érintett szakaszokon csökkent a személyisérüléssel járó balesetek száma. Ma közlekedik utoljára menetrend szerinti járatként Budapesten két ikonikus trolibusz, az Icarus 411T és az Icarus 412 GT. A járművek a 74-es vonalon búcsúznak az utasoktól, több mint 3 évtizedes szolgálat után. Az Icarus 411T különlegessége, hogy ez volt a főváros első alacsonypadlós trolibusza, és mindössze egyetlen példány készült belőle. A 412 GT pedig két korábbi autóbusz átalakításával jött létre, és a jövőben oktató járműként szolgál majd. Az utolsó üzemnapon a közlekedésbarátok számára fotózási lehetőséget is biztosítanak a Csáktornya Park végállomáson. Érkezik a kánikula, egész nap zavartalan napsütés várható, csapadék tehát nem lesz. Délutánra 33-35 fokig melegszik a levegő, és az este is kellemes 24 fokos lesz. Szombaton még pár fokot emelkedik a nappali felmelegedés, tartós melegre figyelmeztetnek, ami erős UV-sugárzással társul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni. Ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Borsi Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, régi kedves barátunkat, szeretett Musical Club alapítónkat. Azért mondom többes számba egy picit, mert valahogy olyan magaménak érzem a ti klubot.
3: De jó.
1: De azért érzem magaménak, mert az első perctől kezdve támogattunk benneteket.
3: Igaz.
1: Azzal a felülettel, hogy itt tudtatok erről beszélni, és én azt mondtam, hogy sikertörténetként könyvelem el, amit ti elértetek. Ez az első perctől kezdve működik. Tehát igen. Mikor kezdtétek el? Hány éve?
3: 3,5 éve. Egész pontosan 3,4 évvel ezelőtt ültünk le Kocsák Tibivel és Várkonyi Matyival nálam a lakásomon, hogy beszélgessünk egy picit, úgy általában. Aztán kijött ebbe a Musical Club, és rákövetkező januárban el is indult. A tervünk az volt ezzel igazából, hogy a musicalnek a klasszikus vonalát erősítsük, és vigyük tovább. Ugye sok ága van a musicalnek, ezt látjuk, halljuk. Mi a minőségre mentünk mindenképpen, hát ez a két emberrel nem lehet más csinálni, világos, természetesen. Világos. És az volt a célunk, hogy klubot csináljunk, ahol beszélgetni tudunk, ahol hátteret tudunk adni, ahol be tudjuk avatni az értő nézőt, meg a nem értőt azt is, hogy élvezze a musical világát, és azt gondolom, hogy ez teljesen...
1: Na de hogy miért érzem magaménak a ti ötleteteket, amihez egyébként semmi közöm, csak annyi közöm van, hogy nagyon örültem neki már az elején. Mert nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást a mai világban, amikor nyomkodjuk egész nap a telefont, és kényelmesebb valakivel az üzenetküldőn keresztül kapcsolatban lenni, na de itt legalább ti tényleg egy élő közösséget alkottok. A közösség teremtés iskolai példái vagytok egyébként. És visszahoztátok a klub életet Pestre, ami egy nagyon-nagyon rizikós vállalkozás volt, na de itt az első perctől kezdve nyilván jó vendégek, jó struktúra van, meg nagyon szépen építitek az egészet, de hogy teltház van mindig.
3: Teltházan, hála Istennek, igen, és változó. Tehát van egy olyan 30-40-es mag, lehet, hogy 50-es, uh-huh. És mindig van egy nagyjából hasonló méretű, időnként megjelenő, aztán belülük aztán lehet, hát
1: rajongók
3: hogy
1: tag. Vannak.
3: Rajongók vannak, igen, akik arra jönnek, vagy a Kocsákra jönnek, vagy a Várkonyira jöttek, vagy a Mesimot vendég, vagy rám, igen, okay. Akad ilyen is egy-kettő, de egyébként alapvetően a fellépőkre jönnek. De hát zseniális dolgok vannak itt, és ők is nagyon szeretnek jelen lenni egyébként. Róla majd beszélek később egy picit, de még a nézőkről, mert egy fantasztikus, ahogy te is mondod, olyan közösség jött létre most már, akik ott ismerték meg egymást például.
1: Na, hát ez a legjobb.
3: Beszélgetnek egymással, felhívják egymást például. Tehát ajándékokat hoznak. Hát ez ami zseniális dolog.
1: Barátságok, ismerettségek.
3: Így van, pont. Szerelmek nem. Lehet, hogy szerelmek
1: is szövődtek. Lehet, hogy még azok is.
3: Sőt, tudom, hogy szövődtek szerelmek is. Igen. Úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon jó dolog ez. A mai világban, ahogy te is mondod különösen, én azt gondolom, hogy ezt kell erősíteni mindenképpen, és ezt eltaláltunk valamit. És a musical nyelve az viszonylag, hogy mondjam, tehát könnyebben befogadható, mint mondjuk az opera, vagy bármi más. Ez a nagy előnye a musicalnek, ugyanakkor viszont mély tartalmat is hordoz, tehát a legkiválóbb műfajok egyike, azt gondolom.
1: Na, de az rajtatok is múlik, hogy ez a műfaj, ez éljen.
3: Abszolút.
1: És vigyétek tovább, mert az, hogy persze vannak színházak Budapesten, amelyek erre építkeznek, és ezzel foglalkoznak, oké, de ti teljesen más megközelítésből álltok hozzá.
3: Mi hátteret adunk.
1: Így van.
3: Mélységet és hátteret, nagyon jól mondod. Megmutatjuk azt, hogy amit látnak a színházban, akár a Madásban, bárhol máshol, az hogy születik meg? Mik azok az izgalmas dolgok? Hogy tanulom meg egy szöveget például? Mennyire kell pontosnak lenni a zenének, a dallamnak? Kocsáknál nem lehet hibázni. Tehát amikor oda jönnek, akkor óriási stressz van bennük, nem azért, mert imádnak oda jönni, hanem a tanár úrnál nem lehet hibázni, mindenki tudja. Aha. És ez neki kihívás. Mert egy előadáson sem lehet, de ha félrecsúszik valami, hát oké, rendben van. Itt a klubban nem lehet.
1: Nem lehet.
3: Nem lehet.
1: Nem is gondoltam.
3: És ezért jönnek. És ezért jönnek, mert meg akarják méretni magukat. És nekik ez hihetetlen nagy dolog, és a legnagyobbak is mondják, hogy a Kocsák tanárúrral játszhatunk, énekelhetünk, és zongorázik nekünk, hát ilyen a világon nincs. Igen, és azt a közönség nagyon élvezi, és hogy maradjak a Tibinél még egy mondattal, olyan improkat csinál, hát világszám. Komolyan mondom, világszám.
1: Elhiszem.
3: Legutóbb Kurtágot utánzott például.
1: Zeniális.
3: Musical stílusban. Tehát a zongora húrjain játszott példát, ami egészen elképesztő.
1: Érdemes, kedves hallgatóink, aki még nem látogatott el, Bencz Úrház?
3: Bencz Úrházban csinálják, most már 3 éve, igen.
1: Legyen ott a Bencz Úrházban, és majd mindjárt elmondjuk, mert ezért jöttél. Hogy
3: Persze,
1: rég láttuk egymást, és mindig örülök neked, de maga az, hogy lesz a nyáron is, tehát nem álltok le. Nincs nyári szünet.
3: Ez a 6. kerületben van, ugye a Bencz Úrház, a Bencz Úr utca 27-ben.
1: Impozáns helyet, ez nagyon szép utcában, nagyon szép helyen.
3: Ez egy ugye foglalkozom építőiparral, még építészettel is. Ez a 19. században épült egy nagyon gyönyörű kis palota. És ezt megőriztéktük a jövőnek is talán. Igen, tehát ide érdemes bejönni, és csak úgy szétnézni az épületben. Nyáron pedig kimegyünk a szabadba, van egy olyan 200-250-es szabadtéri színház, színpad, nagyon a jó hangulattal, fás az egész, valami csoda, és ott csináljuk a klubot. Egy picit más ugye 200 embernek, meg 250-nek klubot csinálni, de miután voltunk már nagy nemzeti színházakban is, Debrecenben, Pécsen, más helyeken is, megszoktuk azt, hogy akár 5-600 emberek is tudunk klubot csinálni, és ez nagyon nagy dolog, hogy azt a hangulatot meg tudjuk csinálni egy 500-as vagy 600-as nézőtérrel is, mint a 100-ason. Mi sem hittük, megmondom őszintén. Ugye és ezt a Vadász Dani fogalmazta, Vadász Dániel, ugye a Debrecen Színház igazgatója. Ő hívott bennünket. Tehát nem mi keressük egyébként a lehetőséget, hívnak bennünket.
1: Látják, hogy milyen sikeres az, amit csináltuk.
3: Igen, és ő mondta azt, hogy ami a legjobban megfogta, túl a profizmuson, a szeretet. Ami átsugárzik, átjön a színpadról. És az a szeretet, ez a fajta közvetlenség, ami egymás között a színpadonban, és a közönsége is, én szoktam játszani, meg szoktunk játszani a közönség, bevonjuk a játékba. És ennek így megvan a klub hatása. És utána a szünetben én például nem az öltözőben szoktam lenni.
1: Ja, ott vagy közöttük a közönség?
3: Igen.
1: Milyen zseniális húzás.
3: Igen. Beszélgetünk, és nagyon kíváncsiak arra, hogy...
1: Meg emberi.
3: És ember, igen. És azt gondolom, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy ki mit gondol, ki hogy látja, tanácsokat kérek, és elmondják őszintén, hogy jobb lenne, hogyha azt egy kicsit hangosabban, vagy máshogy csinálnánk, de mindenki nagyon elégedett.
1: Na hát, és az a lényeg, hogy elégedett is maradjon, mert így tudtok tovább menni, eszetekben nincs abba hagyni.
3: Dehogy is van, és még egy dolgot hadd mondjak, hogy mitől közvetlen egy nagy színházban is, nem sötét a nézőtér. Uh-huh. Van rajta némi fény, hogy lássuk egymást.
1: Igen, de jó.
3: Imádom a mosolygos arcokat, uh-huh. meg amikor együtt élnek velünk. Szóval...
1: És ma meg ritka, úgyhogy ezért is kell.
3: Ez így van. Több legyen. Így van, és törekszünk arra, hogy ne csak szomorú nagy dalokat adjunk, hanem játékos dalokat. És a musical irodalom szűkölködik egyébként a vidám dalokban. Egyébként, ha belegondolsz, akkor a musical irodalomban mindig írnak bele egy-egy ilyen játékos dalt, de igazából nem. Uh-huh. Ezeket azért keressük. És ha már szóba hoztad a nyarat, mindig keressük azokat a színészeket, énekeseket, akik a humort is megtalálják az életben. Ilyen például Serbán Attila. Uh-huh. De most nem lesz, hogy szokott velünk jönni sok helyre. Most az első alkalommal június 24-én, június 24-én Vágó Zsuzsi lesz a vendégünk. És ha már a humort említette, Faragó Topi.
1: Aha,
3: igen, hát Faragó igen. Andrés, okay, ugye?
1: Megvan.
3: Hát a humor óhat. Figyelj, én nem tudok már musicalt énekelni. Mondom, Topi, gyere azért nyugodtan. Jó lesz az nekünk, egy Amerikát elénekel, szóval már tökéletes. Úgyhogy,
1: na de nálatok rang lett fellépni, én azt vettem ahogy észre mondom, a művész.
3: Ahogy mondom, igen, és a nagyon nagy érzés. Nagyon nagy érzés, hogy igen, nem hogy első szóra jönnek, hanem...
1: Szeretnének menni?
3: Igen.
1: Hát tudom, igen, hát hallottam
3: igen,
1: már
3: eleget igen. tőlük. Most nem mondok nevet, hogy kik hívtak, hogy mi még nem voltunk. Uh-huh. És ez nagyon jó érzés, és persze, hogy jönnek, mert mindenki sorra kerül.
1: Tehát június 24.
3: Igen, 24 az első. És még Baks Andris, hadd mondjam, és Nagy Kirát.
1: Okay.
3: Baks Andris egy felfutóban lévő fantasztikus fiú. Már ért érdemes eljönni, de mindegyikért. Nagy Kirát pedig Debrecenben találtuk. Debrecenben fedeztük fel, amikor nemrég ott jártunk. Uh-huh. Fölkért, hogy énekelj, de Badász Dani ajánlotta. Meg kellett hívni Pestre, mint a Győrfi Annát is meg kellett hívnunk Budapestre, ugye Pécsről, és hát igyekszünk vidéken játszó musical énekeseket, színészeket meghívni, mert nekik az óriási lehetőség, hogy Budapesten
1: abszolút
3: megmutathatják
1: egy ugró,
3: magukat.
1: Egy ugró,
3: igen, és mi igyekszünk vidékről is hívni énekeseket, művészeket és fiatalokat. Tehát ez nagyon fontos küldetésünk, hogy fiatalokat is meghívunk. Én most éppen valamelyik nap megyek egy ilyen válogatóra, ahol fölkértek, hogy a legjobbat meghívhatnánk-e a Musical Klubba. Mondtam, természetesen.
1: Boldogan, de jó.
3: Igen.
1: Ilyen megkeresünk. Júliusban is lesz, ugye?
3: Júliusban is lesz. Ott Egyházi Géza és Mahó Andrea uh-huh. jön majd, és ott lesz egy nagyon izgalmas dolog még, amibe belevágtunk, mert nem csak énekesek vannak most már. Terveink szerint úgy volt, hogy táncosok meg, bemutatjuk az aha. egész szakmát. Bakó Gabiék voltak, Bakó Gáborék
1: igen,
3: voltak,
1: igen,
3: aki
1: igen.
3: hát szerint a musical játszás legnagyobbja így a balett vonalán és a tánc vonalán. Na ő is kis csapata jön, már voltak nálunk ezelőtt egy-két hónappal, ők jönnek megint, most nagy színpadon tudják megmutatni, egy zseniális beavató színházat csinálnak. Tehát bemutatják azt, hogy hogy készül a koreográfia, és olyan apróságok derülnek ki, hát a nézők imádják, és még bohózkodnak is hozzá. És még egy dolgot hadd mondjak, az előző az, hogy a július 24-ét, hogy Toldi Mária is ott lesz.
1: Komolyan?
3: Igen, aki még mindig tanít. Micsoda. Egyébként. Igen.
1: Névsor.
3: És elhozza három legjobb tanítványát, akik többek között például Anna Kareninából fognak énekelni uh-huh. a tercettet. Ezt azért mondom el, mert fiatalokról van szó, és az egyik legnehezebb
1: igen,
3: dal.
1: Igen.
3: És ugye Kocsák Tibinek és Miklós Tibinek a hát talán az általuk is leginkább kedvelt musicalje.
1: Na hát itt kuriózumokat adtok folyamatosan a közönségnek, és én amit nagyon szeretek a Musical Klubba külön is, hogy ugye itt három, ti barátok voltatok egyébként?
3: A, igen, hát még a Rokszínál, igen, nagy jobban. Sőt, a Miklós Tibivel is ugye tegyük
1: a Tibi
3: hozzá.
1: Is a negyedikként igen, ott igen, volt. Igen. De hogy elkezdtétek a sikerek hatására, nem ment szét ez a Matyi visszatért végül?
3: Egyelőre nem, mert más dolgok, generál aha. csinálgatja. Igen, okay, igen,
1: tudom, hogy, mert mesélt is erről itt így egyébként, úgy jön, olyan szeret benneteket, stb.
3: Abszolút,
1: de, persze. De hogy megmaradt a barátság, és tényleg tudjátok ezt.
3: Amikor tud, jön, amikor, tehát várjuk mindig szeretettel, úgyhogy igen, igen.
1: És hogy kuriózumok vannak meg, hogy van nektek az egyéb sorozaton kívül, voltak itt mindenfajta külön kiadások. Tehát mindig próbáltátok ezt színesíteni menet közben. Mint egy jó színház.
3: Pontosan. Hát valós színház. Ugye az egész világ az.
1: Jogos.
3: Itt is van pódium, tehát igen, de azért a közvetlenség az mindennél többet ér. Tehát nekünk az izgalom benne, és a színészeknek is az izgalom benne, hogy karnyújtásra van a néző. Uh-huh. Itt nem lehet mellé énekelni. Itt nem lehet tátogni. Tehát itt élesben,
1: kell.
3: Itt élesben kell csinálni mindent, és akkorákat énekelnek. Tehát az tényleg ez ami fantasztikus, hogy mindenki külön készül, és úgy készül, hogy volt olyan, nevet nem mondok, mondhatnám egyébként, aki lemondott előadásokat azért, hogy a legjobb állapotban lévő hanggal tudjon jönni. Igen.
1: De jó.
3: Igen.
1: Pedig az neki kiesés ilyenkor.
3: Az kiesés. Kiesés, de neki fontos volt, utána már előre rögzítettük, ugye hónapokkal előtte rögzítjük ezeket, mert hál' Istennek sokat dolgozok általában, és félretette egy hételre azt a munkát.
1: De jó.
3: Igen. Ez
1: egy ügy lett. A Musical Club egy ügy lett.
3: Igen, igen.
1: Ügy lett, hanem ügy lett.
3: Bizony nem ügy lett, sőt olyannyira nem ügy lett, hogy egy fillér támogatás nélkül csináljuk ezt, azért hadd mondjam el.
1: Folyamatosan.
3: Tehát a nézői bevételből élünk, hozzá kell tennem, szolid árakkal tudjuk csinálni, mert hát ma sajnos a kultúrát nagyon nehéz. Hát vannak színházak, akik ugye nagy, mondjuk ki nyugodtan 20 000 forintos árak vannak, ami borzasztó. Nálunk azért ennek a negyede körülbelül, amiért, mert mi arra megyünk, hogy
1: elérhető
3: legyen, megmutathassák magukat a színészek, és ők is úgy jönnek, barátságból jönnek, szeretetből jönnek, mint ahogy mi is barátságból csinálunk, tehát egy fildért nem keresünk rajta, megmondom.
1: Na de a szenvedély az visz.
3: Igen.
1: 3,5 éve folyamatosan.
3: Igen, igen, és ez a szerelem, tudod, amit nem lehet elhagyni, örök szerelem. Nem
1: ami már hány éve kezdődött?
3: Hú, hát ez mikor indult? 80-ban indult ugye a Evitával a Rock
1: Színház. De te ott voltál a kezdetektől?
3: Ott voltam, igen, igen, a Szigeten, igen, igen. És attól kezdve én követtem. Én igazából 82-től 88-ig voltam az Esti Hírlapnál, és akkor lett még erőteljesebb ez a kapcsolatban, akkor már írtam is róluk.
1: Hát a Miklós Tibivel is igen. Baráti kapcsolatban voltam?
3: Vele voltam igazán baráti kapcsolatban.
1: Komolyan? Na, igen. Ezt akkor jó, hogy most erre rákérdeztem, én nem tudom, meséltem-e neked, egyetlen egy élményem van hozzá. Egy találkozásunk volt, de fontos volt az életemben, mert még gyerekként az ő 1977-ben megjelent interjú kötetét, a Keresem a szót, Keresem igen. a hangot címűt, amiben a kor nagy zenészei Presszertől, Novai Gáboron át, Kovács Katig, mindenki szerepelt, akik akkor a magyar zenei életet meghatározták, és olyan jó kérdések voltak benne, hogy ezt kijegyzeteltem, mind a 400 oldalt. És azokat a kérdéseket próbáltam mindig aktualizálni. Tehát, hogy nagyon fontos volt, és akkor megláttam őt egyszer egy József Attila színházbeli sajtótájékoztatóról kijönni, akkor oda pattantam hozzá, és elmondtam neki ezt, és egyből odavitt az autójához, adott a saját musical könyvéből egyet. Tehát nagyon-nagyon fain, így mondják.
3: Igen, így is
1: nagyon korrekt és kedves.
3: Fantasztikus fickó volt egyébként, és nekünk még mindig itt van. Tehát bármikor elmegyünk bárhová fellépés a klubban is, minden alkalommal megemlítjük, minden alkalommal játsszuk a dalait egyébként. Egy szívlélek ember volt, aki csak szereti lehetett, elképesztő tudással bírt, ugye az a könyv, amit megvan nálad is, ugye a musical.
1: Igen, igen,
3: az a 450 oldalas kiadvány. Én ezt tanítanám, megmondom őszintén a színművészetén. Egyébként ott van példány belőle. Aha. És volt olyan fiatal énekesünk, akitől megkérdezte, hogy elővette, és mondta, hogy igen, bement a könyvtárba és elolvasta.
1: De jó.
3: Én ezt mindenkinek javasolnám egyébként, aki ebben a műfajban működik, alapmű, és tervezgettük a Matyival és meg a Tibivel, Kocsákkal és a Várkonyival, hogy meg kéne írni a folytatását. Mert a Tibi ezt 2000-ig csinálta meg. Ugye sajnos már 12 éve nincs köztünk. És azért azóta sok minden történt. De aztán mindig abban maradunk, hogy ezt nem tudjuk úgy megírni, mint amikor Tibi megcsinálta. Fantasztikus ember volt, nagyon jó barát volt, sokat lehetett vele jókat nevetgélni, és a tudása az, ami... Én mindig azt mondom, mellette és a Kocsák mellett én elvégeztem a Zeneakadémiát.
1: Ja, az biztos, abban biztos vagyok. Abban biztos vagyok.
3: Igen.
1: És már színház igazgató is lehet.
3: Jó. Igen. Jó is lenne egyébként, bár remek színházat tudnánk csinálni.
1: Az biztos, meg abban biztos vagyok.
3: Jó, szóval ilyen csapat egyébként. Jó, nagyon-nagyon jó ez a musical brigád. Tehát operett színházban is fantasztikus musical énekesek vannak, akik nincsenek kihasználva igazából. Vidéken elképesztő tehetségek vannak, fiatalok, kevésbé fiatalok. Szóval nagyon jó dolgot lehetne csinálni, mint hogy születnek is nagyon jó előadások egyébként. Tehát a Madás Teltházzal játszik. Szóval vannak jó előadások. Az Erkelben is...
1: És Tibi, a Kocsák Tibi még ugyanúgy ott van.
3: Igen, a zenei vezető tovább is a Madásban. Okay. Így van, és hát rajta megy keresztül minden, és ez hát
1: nem
3: látszik az előadás.
1: Igen.
3: Úgyhogy nagyon jó velük dolgozni, és dolgozni is nagyon jó. Tehát túl a barátságon, ugye nem mindegy, hogy...
1: Igen. Na de az a lényeg, hogy megmaradtak ezek a szövetségek, ezek az emberi.
3: Megmaradtak és épülnek tovább. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy tudjuk építeni egymást. Tehát én sokat tanulok a Tibitől, zeneileg, művészileg. Ő meg talán azt gondolom tanult tőlem picit mást, ami az én szakmám, az
1: ami
3: én műfajom.
1: Ami egy művészeket is árt egyébként.
3: Igen. Tibi nagyon jól beszél, remek előadó, tényleg fantasztikus dolgát, meg a tudását, az fölér a Miklós Tibiével egyébként. Tehát, de hiszen együtt is dolgoztak. És a Tibinek a mai napig a lelkitársa. Tehát a két Tibi.
1: Értem.
3: Abszolút lelkitársak.
1: Értem.
3: És a Kocsáknak nagyon hiányzik egyébként. Tehát ezt mindig elmondja, hogy nincs az az ember, akivel ugyanazt meg tudná csinálni. Még a Brodyval is írtak fantasztikus dolgokat.
1: Igen, tudom.
3: Mással.
1: De más az. A lelkület.
3: Ők egy levegőt
1: szívtak. Lennon McCartney. Ugyanaz.
3: Nem menjünk messze.
1: Abszolút. Laci, a végén vagyunk, már jó társaságban repül az idő, de készültök a szeptemberi indulásra is?
3: Készülünk, igen.
1: Tehát ti már előttünk jártok jóval.
3: Készülünk, szervezzük, sőt olyannyira, hogy meghívásaink is vannak vidékre.
1: Ugyanúgy.
3: Igen, sőt, tehát lehet, hogy ki tudunk lépni az ország határon túlra.
1: Na,
3: is.
1: Hát ahhoz is olyan tékkolok nektek.
3: Erdély a célpont. Ők kerestek meg bennünket, Dél-Erdély és a felső rész is. Nagy-nagy örömmel mennék. Egyelőre még folynak a tárgyalások, de biztos, hogy menni fogunk. És itt is Fehérvárra, Debrecenbe, tehát vannak terveink. Amit,
1: na, hát kívánom.
3: Meg a Bencúrháza továbbra
1: az
3: is.
1: Az maradjon is.
3: Az a törzsejünk
1: mindenképpen. Meg legyen is sok teltházat és sok csillogó szempárat kívánok nektek, nagyon, akkor ennél, nagy baj nem lesz.
3: Ennél jobbat nem
1: kívánhatnám. Musical Club, kedves hallgatóink, kövessék, szeressék őket a közösségi oldalon is, minden pontos, fontos információt megtalálnak. Egy biztos, minden hónap utolsó szerdája. Ott a Bencúrházban.
3: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veled.
1: Borsi Lacival beszélgettem, aki nélkül Musical Club biztosan nem lenne, de lesz még sokáig. Úgyhogy reméljük, hogy még nagyobb mérföldkövekről számolhatunk be. Lacitól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A közlekedési balesetek száma Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Kivezetnék az átmenő autóforgalmat a Városligetből, és megújulna a Hősök tere is. A kormányzati tájékoztatón Vitézi Dávid azt mondta, a fejlesztések a fővárossal és a kerülettel együttműködve indulnak el. A cél, hogy a turisztikailag is kiemelt városrészt méltó közterületi szerepet kapjon kevesebb autóforgalommal. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a Városliget korábbi fejlesztési terveit. A kormány döntése szerint azokon a területeken, amelyeket korábban építkezések miatt kordonokkal zártak le, nem indulna újabb beruházás. Ezeket inkább közparkként nyitnák meg, vagyis több zöld felület lenne a Városligetben. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának. A bizalmi szavazásra a kabinet indítványa alapján került sor. Alapját az úgynevezett adósságféktörvény adja, amely különböző intézkedéseket ír elő az államadósság egyes szintjeinek átlépésekor. Az Eurostat adatai szerint a szlovák államadósság 2025. októberében érte el a GDP 59,7%-át. Ez alapján a bizalmi szavazást már tavaly novemberben meg kellett volna tartani, ám akkor arra nem került sor. Jelenlegi formájában megszűnik a TEK. Azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda. Mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább, a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a TEKhez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Budapesten fogták el azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott a hazájában. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más bűncselekményekért korábban többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában ütöttek rajta. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díjellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatokra vehető igénybe. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írja, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személyisérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú, többsávos utak számítanak veszélyesnek, de a rövidebb zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Folytatódik a nyári idő, és egyre melegebb lesz. Ma már kevesebb felhő jelent árnyékot, a napsütés a déli órákban perzselő lesz. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén forró, napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Aki teheti, menjen vízpartra, mert 37 fokos meleg várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatos

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, visszajáró vendéget és a kedvenc zenészünket, Nagy János Jancsát köszöntöm nagy szeretettel. Hát sok titulust mondhatnék a nevedhez, mert rengeteg díjjal, meg a zenén belül is több mindennel.
2: Csak egy egyszerű zongorista srác vagyok, maradjunk ennyiben.
1: Hát mondod te, én mondhatok rólad mindenféle szépet, meg jót. Örülök neked mindig.
2: És köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és sok szeretettel.
1: Ide bármikor jöhetsz, mert olyan értéket képviselsz egyrészt, másrészt meg olyan közösségépítő fellépéseid vannak, meg persze ezt akár az iskolára is mondhatnám, ahol nem is akármilyen titulust töltesz be, vagy szerepet. Mindenhol, ahol, pont ezen gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy az összes zenei lábad, ami értékteremtés és alkotás, az azért közösségteremtés is. Összehozod azonos érdeklődésű fiatalokat, időseket, mindenkit, aki a mívesebb zenére vevő és kíváncsi.
2: Hát igen, ugye a tanításnál is ez van, én igyekszem, hogy a zongorista növendékei azok ne csak egymagukba otthon játszogassanak, hanem ha lehet, akkor minél inkább találkozzanak a többiekkel is, illetve hát játszanak zenekarokba, ez egyértelmű. Ugye a táborok is erről szóltak az elmúlt években.
1: Az lesz idén is?
2: Idén nem lesz, vagy legalábbis nem én csinálok tábort, hanem csak úgy óvatosan nézem, hogy mi történik. Meg hát ugye a nagyobb zenekarom, ami ugye ilyen tizen sok fős a Freestyle Chamber Orchestra, ugye azt is hívhatjuk ennek. Egyébként nagyon érdekes, mert néha ezt a gyerekeim is megjegyzik, hogy milyen érdekes, hogy milyen jó kis zenész közösség
1: mozog
2: körülöttem, vagy mozgunk, és amiben ők is tulajdonképpen így bele születtek és bele cseperedtek.
1: Na de az alkotás örömmel az ugyanúgy megvan benned.
2: Az ugyanúgy.
1: És az változik évről évre? Tehát mit tudom én, erősebb, gyengébb, hogy van ez nálad?
2: Hát nyilván vannak olyan időszakok, amikor az ember ihletettebb pillanatait éli. De én inkább azt mondanám, hogy az változik, hogy mikor van kedvem ahhoz, hogy most több zenét írok, mikor inkább játszom együttesben, mikor szólóban, mikor melyik együttesben. Tehát hál' Istennek ezeket így tudom tologatni, tehát így tűnhet úgy is esetleg, mint hogy kinek mindig van kedve, de igazából nem erről van szó, hanem hogy mindig megtalálom azt, hogy éppen mihez van kedve, és azért picit előtérbe hozom.
1: De most például van kedved alkotni? Tehát most milyen időszakot élsz?
2: Koncertezni van kedve, meg játszani. Aha. Tehát nem is annyira írni, hanem inkább nem
1: azokat,
2: sokat,
1: amiket
2: nem sokat, de hogyha ha játszom, akkor azt tartom nagyon fontos. Aha. Tehát ha gyakorlok, akkor is elsősorban, hogy mondjam, tehát most vagy a koncertre gyakorlom, tehát hogy kevesebbet írok, mint inkább játszok. Uh-huh.
1: Na jó, de hát a közönséggel való találkozás az tényleg fontos.
2: Hát az a koncert, persze.
1: Hogy ne az online térben kelljen mindenkivel kapcsolódni.
2: Igen, az alapvetően fontos.
1: Élményt jelent, vagy nem, inkább úgy kérdezem, mikor jelent élmény számodra egy találkozás a közönséggel? Mindegyikre gondolom nem mondod azt, hogy ez az volt. Vagy ez se biztos?
2: Hát én tulajdonképpen majdnem mindegyiket tudom azt mondani, tehát nagyon érdekes dolog ez, tehát, hogy én a zenészekkel való találkozást várom, tehát kövezzem meg mindenki. Ugyanakkor akik ott vannak, őket nem nagyon fontosnak tartom, tehát a közönséget. Tehát mindig azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ha trióba játszunk, akkor igazából kvártett, mert mindig a közönség az mindig egy plusz, egy része a zenekarnak. Tehát, hogy az elején nem tartom azt fontosnak, vagy nem tudom, hogy mondani, tehát nincs bennem ilyen para, hogy most akkor lesznek, nem lesznek, hányan lesznek, jaj, csak legyenek sokan, vagy én nem is tudom, micsoda.
1: Mert a játék körülményért mész.
2: De igen, elsősorban azért megyek. És akik eljönnek ezt meghallgatni, az abban a pillanatban kvázi nyitott a történet és részesei ennek.
1: És társulnak,
2: és onnantól kezdve, hát ahogy szoktuk mondani, ugyanúgy játszunk kettő embernek, mint hétnek, tehát hogy tényleg mindegy, hogy mennyien vannak, hogy most az kevés, vagy sok, vagy tényleg, tehát...
1: Tehát valószínűleg akkor azért tudsz te hosszú távú emberi szövetségeket és alkotói szövetségeket is kötni, vagy játszótársit, mert tényleg a játék örömért, és azokkal jó játszani.
2: Engem elsősorban ez érdekel, igen.
1: Mennyire mérföldkő a mostani állapot, vagy időszak, amikor találkozunk számodra?
2: Hát számomra egy óriási mérföldkő, hogyha most így nézzük, mert ugye harmadik éve van hát szerencsém játszani Frank Gambele együtteseiben, és most tavasszal volt az, hogy a triójában is, tehát hogy a Frank Gambele gitározik, ugye Dominik Lippi az a basszus gitározik, és én oda kerültem harmadik, amit zongorista.
1: Azért mondd el a hallgatóknak, kérlek, hogy ki ő, hogyha aki nem
2: persze,
1: tudja.
2: Frank Gambele, őt a leginkább a Chick Corea Electric Bandből lehet ismerni, ugye az, nem tudom, 20 éveket játszott a Chick Corea Koreával, és egy egészen különleges új gitár pengetési technikája is van, amit ugye a gitárosoknak az egyik atya úristen gyakorlatilag a mai napig a Frank Gambele. És ugyanez a Dominik Lippi, ez a basszos gitáron, tehát ő a John McLaughlin trióban tűnt fel, és vele lett hatalmas.
1: Tehát nem akárkék ezt a hallgatóknak.
2: Hát mondom. Tulajdonképpen a jazz első élvonalban lévők, tehát hogy...
1: Ők hol élnek?
2: Ahogy mondta ezt valahogy, most nem tudom, csak nem akarom mondani, hogy gizdának tűnjek, de valamelyik zenész ismerősöm mondta, hogy tulajdonképpen innen följebb nincs, tehát hogy...
1: És igaza van.
2: Hát így szakmailag, ha így nézem, hogy most kivel lehetne még együtt játszani, vagy akkor hát persze még lehet sorolni neveket, de tulajdonképpen ők már azok. Tehát, hogy
1: na de ezért
2: tartom én ezt egy nagyon nagy mérföldkőnek, és lesz nyáron is lesz hát koncert, tehát hogy nem az volt, hogy emeltem egy koncert, aztán nem csörgött többet a telefon. Tehát én ezt tartom kvázi a szakma,
1: mert az is, abszolút az is, ez azért vagy ne is...
2: Világomnak, nem tudom, életemnek az egyik csúcspontjának, ha lehet ezt így mondani.
1: És kérem is téged is, meg a hallgatókat is, hogy ne tévesszék össze a lelkesedésemet itt az udvariatlansággal, nem azért kérdezgetek bele közben, hanem mert tényleg ez akkora dolog, hogy ezt tudni szeretnénk mielőbb, hogy jött ez össze neked?
2: Dominik Lippi Piazzával 10 évvel ezelőtt játszottam először, szerintem a Alba Régia Jazz Fesztivál szervezett nekik egy trió koncertet, és lebetegedett az zongoristájuk. Ugye valószínűleg miután én ott nem tudom, hogy egyszer csak kaptam egy e-mail, de miután az Alba Régia Fesztivált a Mics Gergőik szervezik, aki a Kodolányi
1: kollégia,
2: én meg ott tanítok, mint zongorista, vagy zongoratanár, tehát gondolom, hogy nekik köszönhetem, hogy beajánlottak, mint zongoristát. És azt érdekes, hogy ezt a Dominik mondta nekem most tavasszal, ugye ott a Kim Plainfield volt a dobos, tehát így voltunk trióban, a Kim Plainfield, Dominik Lippi Piazza, és én zongoráztam. És most mesélte el nekem a Dominik, hogy a Kim akkor két próba között mondta neki, hogy erre a zongoristára figyeljen oda.
1: Aha.
2: És ugye így, amikor a Dominik játszott kint Oroszországban, akkor abban a turnéban is, ahol a Paul Vertigo dobolt oda, ajánlott be, és valószínű, hogy hát úgy tűnik, hogy itt is volt azért ebben erős szava, amikor zongoristát keresett be a trióba Frank Gambele, meg előtte már a kvártetbe is, és hát a Borlai Gergő játszik a Frank Gambelével ugye már évek óta, tehát nyilván az ő véleménye sem volt nemleges.
1: Világos. De mikor tudtok találkozni?
2: Ott.
1: Mindig a koncerten?
2: Koncert előtt egy nappal van a próba.
1: Ja, akkor van a próba.
2: Persze, igen. Hát megkapjuk az anyagot, felkészülünk.
1: És ez mennyit? Tehát egy évente mennyiszer?
2: Ez eddig nyaranként volt turné, most volt az, hogy tavasszal volt egy pár koncert, most lesz megint nyáron is, tehát így...
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy mennyire klasszik zenekari tagság ez? Tehát ti tartjátok közben is a kapcsolatot?
2: Ezek projektek. Tehát ahogy én beszéltem a Frankkel először, mikor kim voltam, akkor mondta, hogy ugye van egy első számú brigád, aki a Frank Gambele Band. És ha ott valaki nem ér rá, tehát mikor bejönnek az érkezések, akkor elkezd egyeztetni, és aztán vannak a úgymond helyettesek, vagy tehát azután a levő emberek, és akkor így.
1: Na, de ez nem van. Egy ördögtől tehát, való dolog, meg nem egy kicsinyítő
2: nem. Hát szerintem nem, érted, nem szerintem, hanem hogy biztosan nem, mert hogy ugye ő azt azért ezt mindig hangsúlyozta, vagy nem is tudom, tehát az első e-mailben is ott volt, a közös e-mailben a zenekar összes tagjának, mikor arról volt szó, hogy akkor egy próba lesz, és tanuljuk meg a dalokat minden, hogy nagyon köszöni mindenkinek, tehát de hogy készüljünk fel rendesen. Tehát ez nagyon udvariasan volt megfogalmazva, de hogy kvázi az ő nevét, nehogy véletlenül bárki is.
1: Aha, értem.
2: Igen, tehát
1: jó, jogos.
2: Hogy jogos, abszolút jogos. Abszolút
1: hol él
2: jogos,
1: egyébként?
2: Abszolút jogos, Barcelonában.
1: Tehát ott oda kellett menned?
2: Nem, Olaszországban voltak a turnék.
1: Aha, oké. Ott találkoztatok.
2: Igen.
1: És na mennyivel másabb neked ilyen formátumú zenészekkel játszani? Érzed a különbséget egyébként?
2: Van különbség, de nem is, hogy mondjam, tehát nyilván azért, mert nem vagyunk napi kapcsolatban, tehát hogy ez is egy hát hogy mondjam, kíván egyfajta olyasfajta koncentrációt, hogy egy picit talán mondhatnám, hogy összeszedettebbnek kell lenni, de nem igaz. Tehát mondjuk a European Mantra koncerteken pont ennyire összeszedettebbnek kell lenni, tehát hogy is.
1: És a Jancsa koncerteken?
2: Hát ott is. Tehát
1: hogy mindenhol.
2: Tulajdonképpen mindenhol, igen. Tehát, hogy más a zene. Itt annyi van, ugye, hogy mikor más együttesében játszik az ember, tehát mondjuk a László Attila együttesében is, mikor játszik az ember, tehát, hogy más nevét teszed kockára, ha szabad ilyet mondani, bármivel, hogyha nem készülsz fel, nem úgy játszol, ha nem vagy ott időben, ha nem, tehát, hogy érted? Tehát, hogy
1: de ez nem azt jelenti, hogy a sajátodat meg oda kened.
2: Nem, ellenkezőleg, tehát én azt is komolyan veszem, de hogy de ennyiben más nyilván, hogyha más produkciójában vagy benne, hogy hát nem teheted, meg véletlenül sem. Tehát, hogy én saját dolgomat vehetem lazábbra, ha akarom, vagy ha akarnám.
1: Az megengedettebb, de...
2: Igen, hogyha nagyon úgy akarnám.
1: De az meg az igényszinted.
2: Igen, de azt sem teszem, tehát, hogy innentől ezt így nehéz.
1: Ugye ebben a műsorban szabad, sőt kérem is, hogy mondjál mindent, ahol csak lehet veled találkozni. Tehát tudod a dátumokat?
2: Hát tudom valamelyest a dátumokat, de segítségül tudom hívni.
1: Az összes, nem csak ezt az egy projektet, tehát ahol veled most...
2: Hát 28-án fogunk játszani először a Renden, ez a Református Egyházi Fesztivál, Veszprémben a Cantus Dei együttessel, ahol ilyen református dalokat fogunk játszani, tehát azokat református énekeket dolgozunk fel.
1: Ezeket te már most tudod is, tehát vagy tanulod?
2: Hú, hát ez egy nagyon régi történet az életemben ez, tehát hogy ugye én 89 óta kántorkodom, tehát mondjuk a dalokat nem kell megtanulnom.
1: De hogy
2: ezeknek a feldolgozásait is csináltuk már régebben, ezzel az együttessel pedig 2 éve dolgozunk együtt.
1: Na jó, oké, azt én megértem, de hogy ez nem úgy van, mint a színészeknél, hogyha nem játszol valameddig, vagy nem játszod ezeket a dalokat, akkor azt illik ilyen, hogy hívják a színházba, felújító próba?
2: Hát most játszottunk a Zeneakadémián szombaton.
1: Okay.
2: Tehát, hogy...
1: Okay. Szóval, tehát ezek hogy benne vannak a kezedben.
2: Igen. Általában ezeket én igen.
1: Síróból nyomod.
2: Nem mondom, hogy síróból, de hogy hát, hogy így tudom. Tehát,
1: jó, világon, megértettem.
2: Meg jól olvasok ott, tehát ez egy nagyon nagy előnyünk, sajnos. És aztán Balaton-Boglári Jazz Fesztiválon fogunk játszani trióval, a Voyagers-szel, és László Attilával pedig másnap a László Attila Fusion Circus-szel.
1: Innen csókoltatjuk Attilát,
2: igen,
1: és ott már itt nálunk.
2: Balatonon, és utána pedig lesz egy nagyon érdekes, egy Biatorbágyon, július 10-én egy ilyen fesztivál, és ott fogunk játszani. Ott például a trióval, akikben ott a Zsuber Flóra fog játszani, és a fiam Nagy Milán.
1: Őt is üdvözöljük, ő is járt már nálunk.
2: Igen, ő.
1: Jól van?
2: Jól van, abszolút. Abszolút, most már lediplomázott.
1: Na, szívből gratulálok.
2: Abszolút, köszönjük szépen.
1: János, amikor hogy néz ki általában egy heted, és akkor most kifejezetten ezekre a hetekre gondolok, tehát még iskola van nektek?
2: Az iskoláknak vége van,
1: okay. De hogy egy héten mennyi koncert van ezzel a sok-sok formációval?
2: Hát kiszállíthatatlan? Nem tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse van, sok vagy kevés, tehát nem tudom, hogy ez minek számít. Tehát egy héten egy-két koncert van, nekem ez elég. Aha. Tehát, mert ez mindegyik jó. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy, szóval, hogy nincs, én nem vállalok már olyat, ami nem tudom, tehát, hogy mindegy, csak a pénzért, vagy
1: világos,
2: hogy mondják
1: ezt.
2: Tehát,
1: nincs
2: hogy, igen, már öreg vagyok.
1: Tehát, nem megélhetési zenész vagy.
2: Nem, hát Istennek erre nincs kifejezetten szükségem. Tehát ez bármennyi koncert is van ezekkel az együttesekkel, én mindegyiket nagyon, nagyon bírom.
1: Tehát az Attilát ugyanúgy, hogy az összes
2: nagyon
1: többit.
2: Szeretem. Nagyon, igen.
1: Például Attiláikkal kell próbálni?
2: Ott is szokott lenni néha egy-egy próba. Ilyen felújító próbák azért van, mint az előbb mondta. Igen, tehát egy-egy próba van, hogyha nem játszottunk sokat zenekarral. Tehát, hogy azért az mégiscsak így.
1: És egy próba is tud olyan öröm lenni, mint a közönség előtti koncert?
2: Attól függ, hogy mit szeretnénk a próbán. Tehát, hogyha csak annyit szeretnénk, hogy játsszuk át a dalokat, tehát, hogy kezdődik, hogy van vége, beszéljük meg a szerkezetet, akkor nyilván az más. Tehát ez egy ilyen, hát hogy mondjam, felújító próba. Tehát, hogy viszonylag kevés improvizációval tényleg arra koncentrálva, hogy menjenek. Úgyhogy az más. De van az a próba is, ami ilyen kísérletező, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen irányokba tudunk menni. Azok hasonlóak, mint a koncertek, igen. Hát ez attól függ, hogy éppen melyik együttes.
1: Én ahogy most hallogatlak téged, meg rakom össze a mozaikokat, ilyen jó időszak van.
2: Na, abszolút.
1: És szereted is az életedet?
2: Hát igen.
1: Na, hát ez a lényeg. Gondolkodás igen. Nélkül rávágtad, örülök neki.
2: Igen, nem különösebben panaszkodok.
1: A tanítás?
2: Én nagyon szeretek tanítani. Igen. Főleg alapfokon, meg még középfokon is. Azt nem mondom, hogy egyetemen nem szeretek tanítani, de ott miután be kell hajtani, tehát van kimenő szint, ezért ott kénytelen vagy néha ugye, kitenni a... Hogy mondjam, azt nem mondom, hogy kiteszed a lábadat, de minden esetre el kell mondanod a véleményedet picit világosabban, és azt nem tudom, tehát, hogy mindegy, azt nem mindig szeretik, de hát ez van, tehát, hogy... Aha. Szóval, aki tanulni jár hozzám, azok jól érzik magukat, és én is jól érzem magamat, aki nem, azt nagyon sajnálom, tehát, hogy én se járnék helyébe magamhoz. Tehát, hogy...
1: a közönséged milyen életkorból kerül ki? Kell-e ezt a műfajt, amit te képviselsz, hogy a műfajokat érteni? Tehát kell-e értőnek lenni hozzá?
2: Szerintem nyitottnak kell hozzá lenni, nem kell értőnek. Nem kell értő. Ráadásul most itt ezen szívesen el lehetne ezen beszélni, mit jelent az értő, ugye? Tehát, hogy, de nyitottnak mindenféleképpen. Az, hogy ez hány éves kortól van, az teljesen változó.
1: Vegyes egyébként a...
2: A jazz az idősebb korosztály hallgatja, de persze ezt vicces ezt mondani, mert amióta játszok, mindig ez van. Tehát, hogy... Aha. Ugye, tehát ezek szerint akkor, akik 30 évvel ezelőtt fiatalok voltak, nem hallgatták most hirtelen mi is csak. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, nyilván nem lenne rossz, hogyha minél több fiatalt lehetne bevonni. Ez egy nehéz...
1: Ez egy örök dilemma.
2: Ez egy örök dilemma szerintem, hogy hol...
1: Vagy feladat hol inkább.
2: Lehet, hogy inkább az.
1: Igen. Olyan sincs, hogy régiókban esetleg el különül, hogy hol ért, vagy hogy hol nyitottabb a közönség?
2: Hú, ezt nem tudom megmondani. Nincs
1: sem ilyen.
2: Nem tudom.
1: Külföld vagy Magyarország?
2: Ott sem nagyon látom én ezt a... Tehát, hogy tényleg annyira vegyes, hogy...
1: A lényeg az, hogy szeretjük mi is a jó zenét.
2: Ugye a Fényes Szabolcs Alapítványnak szóval elnöke is vagyok, és a Fényes Szabolcs Alapítványnak több célkitűzése is van, és hát az egyik nem csak az, hogy a Fényes Szabolcsnak a dalait népszerűsítsük,
1: vagy tovább örökítsük,
2: bár ez is meg fog történni, mert novemberben lesz egy ilyen koncertünk, hanem hogy maga a dalszerzéssel is jobban megismertessük az embereket, illetve hogy azt is egyre magasabb szintre hozzuk, és említettük azt, hogy idén nem csinálunk úgy tábort, hogy ilyen szokásos módon, viszont a Fényes Szabolcs Alapítvány szervezett dalszerző kurzust júliusban 14, 15 és 16-án, amit viszont Nagy Ábel Márton junior prima díjas, Zavinul díjas zeneszerző fog vezetni. Tehát lesz egy ilyen fantasztikus dalszerző kurzus, ahol elsősorban azokat a fiatalokat, illetve hát várja Ábel, akik a saját dalaiknak a minél, hogy mondjam, precízebb, jobb kidolgozásában szeretnének előre haladni, illetve hogy egyáltalán megtudni, hogy hogyan lesz egy ötletből dal, illetve hogy milyen ötletek is jók ahhoz, hogy egy dal szülessen belőle, tehát hogy egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes dalszerző.
1: Na, akkor ezt arra kérek, hogy még egyszer, hogy hol érjük el a pontos, fontos információkat ezzel kapcsolatban, hogyha most bárki kedvet kapott, akkor van weboldal?
2: Fényes Szabolcs Alapítvány.hu a weboldal, Itt rögtön a fő oldalon lehet is látni ezt a dalszerző kurzust, és ott van egy regisztrációs link, ahol...
3: Egyébként ő nem akárki volt, Fényes Szabolcs. Én nagyon sok sztorit hallottam vele kapcsolatban.
2: Én nagyon örülök, hogy így adódott, hogy Wolf Péter és Malek Miklós és a többiek minket
3: nekem még
2: találtak
3: Korda
2: meg azzal,
3: róla sokat.
2: Hogy igen. Hogy ápoljuk mi, vagy vigyük mi tovább.
3: Ez egy szép misszió.
2: Igen.
3: Úgyhogy szerintem most sok mindenről beszéltünk egybe, de hát sok minden is tartozik hozzád. Úgyhogy a Fényes Szabolcs féle misszióról az szerintem még majd egy kört, még egy beszélgetés biztos,
2: boldogan,
3: hogy megér, de akkor Fényes Szabolcs alapítvány.hu ott megtalálnak minden pontos, abszolút. Fontos információs, és Nagy János Jancsát, ahol csak lehet szeressék, kövessék, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, viszonozzák a figyelmükkel, a koncertekre járása. Vigyázz magadra, örültem neked, hogy itt voltam, vagy itt voltál, mind a ketten itt voltunk. Nagy János Jancsával beszélgettem, kedves hallgatóink. Jancsától elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borsi Lászlónak és Nagy János Jancsának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Időt igen, de engedményt nem kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Ma közlekedik utoljára Budapesten két ikonikus trolibusz. Jó reggelt kívánok, Szendő Figori vagyok. Október közepéig kapott haladékot Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de akkor többet kell fizetnie. Kármán András pénzügyminiszter módosította a hozzájárulás összegéről szóló rendeletet. Így bár a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos adó befizetésére, így majd október 15-éig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Állam kincstárnak. A pénzügyminisztérium a döntést Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és működőképességének megőrzésével indokolta. A fővárosi önkormányzat szerint a haladék időt ad arra, hogy tárgyalások kezdődjenek a főváros jövő évi finanszírozásáról, és az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllön találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól. A One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság közleménye szerint az építkezésekhez kapcsolódó forgalomterelések célja a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az MKIF hangsúlyozta, a felújítási és fejlesztési munkákat kizárólag az állam által jóváhagyott tervek alapján végzik, a terelések kialakítása pedig szigorú szakmai előírások szerint történik. A cég szerint a rendőrségi adatok azt mutatják, hogy a hosszabb terelésekkel érintett szakaszokon csökkent a személyisérüléssel járó balesetek száma. Ma közlekedik utoljára menetrend szerinti járatként Budapesten két ikonikus trolibusz, az Ikarusz 411T és az Ikarusz 412 GT. A járművek a 74-es vonalon búcsúznak az utasoktól, több mint 3 évtizedes szolgálat után. Az Ikarusz 411T különlegessége, hogy ez volt a főváros első alacsonypadlós trolibusza, és mindössze egyetlen példány készült belőle. A 412 GT pedig két korábbi autóbusz átalakításával jött létre, és a jövőben oktató járműként szolgál. Majd. Az utolsó üzemnapon a közlekedésbarátok számára fotózási lehetőséget is biztosítanak a Csáktornya Park végállomáson. Érkezik a kánikula, egész nap zavartalan napsütés várható, csapadék tehát nem lesz. Délutánra 33-35 fokig melegszik a levegő, és az este is kellemes 24 fokos lesz. Szombaton még pár fokot emelkedik a nappali felmelegedés, tartós melegre figyelmeztetnek, ami erős UV-sugárzással társul.
3: Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedést. A 4-es számú főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezet javítása zajlik továbbra is, így a 99-es kilométernél félpályás útzár van érvényben, az áthaladást jelzőlámpa szabályozza, most a reggeli csúcs idején kisebb torlódásra lehet számítani. Budapesten a József körutat megnyitották a Baross utca előtt a Petőfi híd felé, korábban fennakadás volt, a 4-es és 6-os villamos az Oktogon és a délbudai végállomások között viszont továbbra sem közlekedik, pótlóbuszok járnak az Oktogon és Újbuda központ között. Aztán mától vasárnapig egyirányú a K-híd az Óbudai sziget felé rendezvény miatt, hétvégén egyébként a 226-os autóbusz sem közlekedik majd. Az Zugligeti úton a Szilassi út közelében nem sokára lezárják majd a fél útpályát veszélyelhárítás miatt. A 13. kerületben a Rejtel-Ferenc utcát pedig lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között egy toronydarú elbontása miatt, várhatóan szombaton éjfélig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Halihó, jó reggelt, 6 óra 5 perc, köszönti önöket, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, ez itt az utolsó nap, de nem csak nekünk, hanem a kicsiknek is.
3: Igen.
4: Ilyen még nem volt.
3: Víziosztás, aztán jön a vakáció, és mi is megyünk vakációzni a jövő hétre, de most még itt vagyunk, kielvezzük.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt!
2: Zsófi!
1: Hét előtt 3 perc, ilyenkor van azt mondani, a vakáció előtt, amikor már az ember így meghűlt. Tehát már amikor már minden mindegy, igaz?
2: Szerintem a gyerekek is így vannak ezzel. Hát ma van az utolsó suli napja, gondolj be, milyen boldogok lehetnek.
1: Én is így vagyok, tehát én most már érzem, hogy de jó, holnaptól így hús.
2: Te mikor utazol?
1: Én majd vasárnap utazom.
2: Vasárnap, aha, de akkor hát, holnap még összepakolsz, ilyesmi, picit chillelsz, rákészülsz.
1: Holnap kialszom magam, tehát azt mondom, ja, a holnapi napot átalszom.
2: És kell.
1: Tudod, hogy karácsonykor szoktuk mondani, hogy ne beessél a karácsonyfa alá, hanem hogy jó az, hogyha van előtte még egy nap. Na hát én is nagyon sokszor van, hogy rögtön a szabadság első napján utazom, most nem.
2: Igen.
1: Úgyhogy pláne, hogy most kimaxoltam, figyelj, már a 2,5 órát aludtam összesen.
2: Mert Sting koncerten voltam.
1: Koncerten voltam. Figyelj, hát ez a csávó tud.
2: De most jó, bocsáss meg, tehát amikor 1 éve voltál, vagy 2 éve, akkor mondtad, hogy 2 vagy 3, akkor mondtad, hogy nem volt olyan jó, mint a korábbiak. Na most mi történt?
1: Figyelj, most is a koncepció ugyanaz volt, mint a legutóbbi Sting koncerten, hogy gyakorlatilag ő meg a két zenésztársa kiálltak oda 3-an, egyekkor a színpadra 15 000 ember, vagy nem tudom hány fős az MVM Dome, de hogy a plafonon is lógtak. Tehát, hogy én ilyet nem tudom, mikor láttam utoljára Budapesten, hogy tényleg az összes széksor meg volt nyitva, tehát nem volt lefüggönyözve a legfelső karé sem, hanem a mennyezetig ültek az emberek, és nem nagyon láttam üres helyet. Tehát iszonyat, vagy eszméletlen tömeg volt, és kiálltak oda ő, meg a gitárjával, meg egy másik gitáros fickó, meg a dobos. És ez a 3 zenész ember úgy megtöltötte hanggal az MVM Dómot, és tesóvék is voltak, ők is ezen voltak teljesen odáig meg vissza, hogy hihetett, hogy mondta sógorom is, azt nézte, hogy tényleg nincsen más. Tehát, hogy 2 darab gitár, meg egy dob, és hogy nem volt luk a zenében, nem volt csend, hanem hogy markánsan megtöltötte az MVM Dómot, szóval hihetetlen élmény volt. Szóval mondom, ebből a szempontból ugyanaz volt a koncepció, mint az évekkel ezelőtt, de valahogy most nem volt hiányérzet.
2: Jaj,
1: most sem volt, tehát volt mögöttük egy LED fal, amin hát ilyen nagyon édes bájos, tehát mint régen a Windows képernyővédő, olyan típusú grafikák, váltogatták nagyjából egymást, tehát nem tolták túl, nem volt, nem tudom, lézerágyú, és picit
2: így villogtak a fények. De az összes nagy slágeret eljátszott, a nyugtass
1: meg. Az összes nagy slágeret
2: eljátszott. Na, hát akkor ezért nem volt hiányérzeted.
1: És a tömeg énekelt, és hú, várjál, azt pont kitettem utána még este a Facebookra, mert hogy az kicsit azért olyan furi volt, hogy ez az MVM Dome, hogy hol is van, ez nekem egy ilyen nagyon elcseszett koncepció.
2: Tehát, hogy
1: hát figyelj, eleve nem értettem, hogy ugye megépült a Fradi stadion, mármint átépítették most már 10 nem tudom hány évvel ezelőtt, és emlékszel, oda került, ott volt az a szép zöld füves terület, oda rakták azt a sast, ami tudod, ilyen izékből volt összerakva. És akkor utána, amikor azt mondanán elbontották, hogy megépítsék a Telekom székházat, majd még amellé oda zsúfoltak még egy szállodát, meg nem tudom, tehát hogy ez a cipős kanállal minden apró négyzetcentimétert teleépítünk, majd a Népligeti buszpályaudvar túloldalára még odaépítették ugye az MVM Dómot, akkor azt már végképp nem értettem, hogy miért kell mindent egy ekkora helyre bezsúfolni. Tehát annyi olyan hely van a városban, ahol ennek lenne tér. És akkor ugye jött is a figyelmeztetés, hogy emlékeztetnek rá, hogy viszonylag kevés a parkolóhely.
2: Ja, persze.
1: Válaszd a tömegközlekedést. Na ez akkor vicces, amikor véget ér mondjuk egy koncert,
2: tudom,
1: a 10 000-es
2: MVM-dóba,
1: és kimész. Én az autósokat sajnáltam. Ugye egy Üllői út és egy Könyves Kálmán körút kereszteződésről beszélünk, ami az egyik legforgalmasabb pontja a városnak. Innen is 2x2 sáv, onnan is 2x2 sáv, meg a villamos, meg a stb. És kiözönlik 10 000 ember este 10:45-kor. Ezt így képzeljük magunk elé. Figyelj, ott minden megáll. De ami nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az autósok sem dudáltak, nem anyáztak, tök türelmes volt mindenki. Hát és mire ugye lejutsz a metró aluljáróba, hiszen parkoló véges számú van, és akkor vagy az 1-es villamossal mész, vagy a 3-as metróval, és hát lementünk, ott azért egy páran így háborogtak, mert nem jutottál le, tehát álltunk a lépcsőn, vártuk, hogy így szépen lassan lehessen menni, akkor valaki jött kifelé, és ott...
2: Ezzel számolni kell, hogyha valaki oda megy az MVM-ba koncertre, és egyébként tök jó fejek az emberek, mert nagyon sokszor zsúfolottunk ott össze, és heringparti volt, és tényleg jó fejek, tehát senki nem türelmetlen.
1: És ezt akarom mutatni, hogy várj, képzeld el azt, amikor... Ez a mozgó, a lépcsőn.
2: De jó fejek. Nagyon jó.
1: Kicsit eltűnt a hang, igen, de...
2: Nagyon jó. Hát ennek van egy hangulata, igen.
1: Tehát ez konkrétan már miután a jegyedet befelé lekezelted, igen, a metróba, és ugye mennél a peronhoz, és ott a lépcsőn álltunk 10 igen percig, mert hogy hát így gondolkodtam, hogy azért ha már ennyire szorgalmazzuk a közösségi közlekedést, hogy a BKK egy kicsit
2: figyelj, jobban oda teszik magukat, mert 5 küldtek percenként jön a metró, tehát nagyon gyakran jön olyankor.
1: Itt is igen, látszott, hogy beállított, jött, rögtön jött egy üres szerelvény, ami valószínűleg félre volt állítva valóban, de mondjuk az beállt, akkor mindenki felszállt, megtelt egy pillanat alatt, és még álltunk 7 percig, tudom, és nem tudom, mit vártunk, és akkor kint is álltak a peronon, ők már nem tudtak felszállni, tehát még egy kicsit lehetne rajta.
2: Szerintem,
1: figyelj, de egyébként nem volt vészes, igen, tehát hogy el kell ismernem, hogy igen, ahhoz képest...
2: Én mindig boldog vagyok, hogy ahhoz képest, hogy 15 ezer ember jön ki, és abból mondjuk csak a fele megy autóval, nagyon ügyesen megoldják, tehát hogy le a kalappal. Szerintem ennél durvább a helyzet, hogyha mondjuk valami külföldi stadionba mész egy, nem tudom, 60 ezresbe. Egyébként a Metallica koncert után sem voltak nagy fennakadások, uh-huh, arról nem olvastam, pedig ott 275 ezer ember ment el a koncertre. Az aha sok. Az nagyon sok, a 275 ezer.
1: Hát, az sok, igen. Itt az MVM Dunán, nem tudom, hogy van a metró alagút, de itt is valahol van szerintem ilyen tárolóvágány, mert mondom, egy üres szerelvény állt igen be, és ugye ez nem a végállomáson van. Mint ahogy például a stadionoknál is, ott ugye van 4 vágány eleve, és ott már eleve úgy szoktak készülni, hogy amikor valami nagyobb rendezvény van, akkor ott már eleve a bent egyébként nem használt két belső vágányon is várakozik egy-egy üres szerelvény, és akkor azt is elindítják olyankor ilyen mentesítő járatként. De hogy nagyon jó élmény volt, és így a Szabi előtt ez még így jót tett. Kicsit lecsillapodtam, és amit a Csabi mondott pont egy hete, hogy hát már a bácsi, hogy olyan lassú, meg baladisztikus, hát azért voltak benne pörgős részek. Na, maradjunk annyiban.
2: A Sting koncertet kipipáltuk, viszont Scorpions koncertre ma is lehet jegyet nyerni, csak mondjuk, csak ugye finoman, ja, hogy ha esetleg hallják a felhívásunkat, akkor nyugodtan tessék telefonálni.
1: Ez most még nem az. Ez a nem felhívás majd az, amikor azt mondjuk, hogy most kell telefonálni. Ez még mindig nem az. Nem. Csak mondom, hogy majd így hangzik, hogy most, de nem
2: meg
1: most.
2: Hát Scorpions dal előtt lesz. Szóval, hogy ezt már igen tudják szerintem, akik hallgatnak minket.
1: Bízunk benne. Most meg Olivia Dean-nel folytatjuk, hogy kezdjük.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét lesz 3 perc múlva. Én pont a minap konfesszáltam ugye itt adásban, hogy nálam, amikor jött a vakáció, az pedig megelőzte az utolsó napokat, hogy küldtem egy levelet vidékre, hogy kedves Piroska néni, szeretnék menni idén is nyaralni, és olyan jó volt, ez egy szertartás volt, hogy hát most 80-as évekről beszélünk, meg 90-as évek legeleje, hogy vártam, hát eltelt másfél hét, 2 hét, és jött a válasz, hogy akkor várnak nagy szeretettel. Anyu, mehetek, vigyük a biciklit is. Nem tudom, ez volt az egyik markáns pontja a vakáció kezdetének. Hát túl azon, hogy persze mi is írtuk a táblára, meg ugye ott vártuk, meg beszéltük. A másik meg az, ami mindig eszembe jut erről, hogy a Lego várost, tehát az úgy volt, hogy amíg a szorgalmi időszak volt, addig ugye el kellett tenni, tehát hogy nem volt szabad. Elég nagy Lego városunk volt a tesómmal, ilyen utakból, meg nem tudom hányféle ház, épület, autó, stb. És az volt a közmegegyezés, hogy amíg tartott a suli, addig ezzel így nem játszottunk, hanem ilyen fiókokba, meg a szekrény tetejére el volt téve. Tehát nem szedtük szét az egészet, mert az rengeteg belül lett volna újra összerakni, hanem ilyen, tehát volt a rendőrség, az volt a szekrény tetején, a vasútállomás az be volt rakva a fiókba, 2 részlet leszedve, ilyesmi. És amikor jött a vakáció, vagy a téli szünet, vagy stb., és én ezért tanultam meg porszívózni, mert tudod, egyszer így nyaggattam anyámat, emlékszem, karácsonykor azt hiszem, hogy anya, utolsó nap hazamentem, elővehetem már a legút? Ó, kisfiam, még ki kell porszívózni, és akkor ez ment egész délután, mondom, ki porszívózok?
2: Igen, csak kap már meg a
1: porszívóz ki, és onnantól kezdve ez így rajtam ragadt, tehát, hogy oké. Okay. Na, és akkor a vakáció első napja hazamentem, és kiterítettem az egész legóvárost, ami elfoglalta a fél gyerekszobát, és onnantól kezdve 2,5 hónapig, nem azt mondom, hogy non-stop legóztunk a tesóval, és ne lehetett volna kirobbantani, de hogy ez egy nagyon. Tehát ez a szertartás része volt, hogy a Lego elő. És a végén, amikor jött a vakáció, a Lego el.
2: Én a szülőket szeretném most felhívni arra, hogy írják már meg nekünk, hogy ők várják, hogy vakáció legyen, vagy ez nekik ilyenkor egy plusz stressz. Mert hogyha nincsen nagymama, ahova mondjuk el tud menni a gyerek, és akkor tök jó, mert tudjuk, hogy jó helyen van, és nincs annyira sok pénzünk, hogy a csiliárdos táborokat kifizessük, akkor mi van? Tehát, hogy ilyenkor végig izgulja egy szülő, hogy a gyerek mit csinál otthon, például te jó fej voltál, mert legóztál, vagy elment egy strandra, vagy fára másztál, vagy nem tudom, de hogy most már sokkal inkább féltik a szülők, hogy ilyenkor most ez nekik egy plusz stressz, vagy azért örülnek, hogy a gyerek egy kicsit pihen.
1: Hát meg a tesóm vigyázott rám, vagy vigyáztunk, mert ő 7 évvel idősebb, hogy vigyáztunk egymásra. De és nálad? Tehát, hogy valamilyen, ami a vakáció kezdetét jelentette.
2: Nálam volt valami, a vakáció kezdetét az azt jelentette, hogy tudtam, hogy mehetek a mamámékhoz. Tehát amikor
1: Báza végelett
2: Bázakeretjére, vagy Vonyarcvashegyre. Tehát az egyik nagyszülőm a Balatonon volt, a másik Bázakeretjén, úgyhogy vagy az Alaidombságban voltam, és erdőben sétáltam a nagypapámmal, és gombát szedtünk, a másik nagypapámmal meg azonnal mentünk pancsizni a Balatonra. Szóval nekem csodálatos gyerekkorom volt tényleg. Tehát, hogy én imádtam. Anyámat nem láttam majdnem 2,5 hónapig, de szerintem ő roppant boldog volt, kipihelt, nem, ő dolgozott szegényem is. Nyilván nem tudta volna megoldani egyedülálló anyaként, és akkor így a nagyszülők nagyon jó fejek voltak, hogy
1: besegítettek. De egyébként elszórakoztattuk magunkat, nem? Tehát amikor vidéken voltam a pót nagyszülőknél, ott is, tehát hogy reggel, megreggeliztem, piroskodik, és utána egész nap nem kellett hozzám szólni, remekül eljátszottam magammal, vagy unokatesomékkal, meg voltak haverjaim ott falun, és akkor sátrat építettük, mentük a fülbe, mentük biciklizni, ki a, nem tudom, a horgásztóhoz, és így tovább.
2: Tehát, figyelj, én a borsópucolást is élveztem, a szőlőkapálást is, tehát hogy azokat a munkákat, amiket a nagymamám ránk bízott, én szerettem, nekem nem volt teherén, én ezt egy játéknak fogtam fel.
1: Azt imádtam ebben a vidéki nyaralásban, és ez minden nyáron, tehát kb. 4 éves koromtól minden nyáron, 2-3 hetet azt ott Borsodban töltöttem. És az egyik dolog, ami nagyon megmaradt, egyrészt, hogy nekünk, amikor először lett színes tévénk itthon, akkor az kisképernyős volt. Hát akkor, mint egy ilyen számítógép monitor, és amikor mentem Pirinénékhez, ott volt nagy színes tévé, tehát ugye ez volt az egyik, amit vártam. Igen. És ha már a véletlen a lényeg, akkoriban nekem például egy BMX bringám volt, rendszeresítve itthon, és akkor lementem, és tudod, az a tipikus falusi bicikli, az a fekete színű, aminek nagy kereke van. Hát váltó ugye azon nem volt még. Tehát,
2: igen.
1: Oké. Akkor hol volt még, akkor nekem váltós bicikli, meg versenybicikli, viszont nagy kereke volt, és imádtam, hogy ráültem, pedáloztál egyet vagy kettőt, és már hús, az utca végén voltál, mert ugye olyan volt a nagy kerék miatt az átét, és azt is elvihetem. És ráadásul először ugye volt belőle női meg férfi változat, ugye a férfiamnek fölül van a keresztbe a vas, a nőinél ugye lejjebb, és hát azért még pici voltam, tehát a férfi biciklire nem tudtam fölülni, ugye? De hogy alig vártam, hogy Pirinéni, elvihetem a biciklit, persze vigyed, és akkor királynak éreztem magam, hogy nagy kerekű biciklivel, bár a nőivel, de ott a faluban tudtam mászkálni.
2: Meg még egy nagyon szép gondolat, amikor a nagypapámmal néztük a VB-t, és emlékszem, hogy Roberto Baggio elveszítette ugye az olaszoknak, teljesen ki voltak, és akkor

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre.

0: www.tagság.lélekközösség.hu.
1: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
2: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
3: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
4: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: A reklám után.
7: Ahogy már ígértem, gyönyörű napos időre számíthatunk a hétvégén, tényleg igazi nyár várható végre, úgyhogy a vakációval együtt elindul a jó idő is. Egyébként már ma is 24 fokot mérünk most reggel, délutára 35 fokot ígérhetek, és szombatra, vasárnapra pedig 35-36 fok várható szintén. Hála jó égnek, úgy látom, hogy ilyen kis nyári záporok azért lesznek, úgyhogy ez felfrissíti majd a levegőt. Reméljük, hogy nem lesz nagyon meleges senkinek, és ne feledjék, vigyázzanak a bőrükre, óvják fényvédővel, az fontos.
8: Itt van a vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok! Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újszásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rendszerint közlekedhetnek a vonatok. Az ország szerte zavartalan a vonat közlekedés. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavsoport.hu/100 weboldalon. Jó utat kívánok!
8: Köszönjük szépen! A Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében egy műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat. Közben pedig élénkül már a forgalom a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Az M1-esen pedig Budapest irányában Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között már most jelentősen lelassult haladás a külső sávban. Jó utat!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a...

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47-kor, jó reggelt kívánunk. Na, hát Petrám, ha eddig még nem lett volna elég a jóból, ugye tegnap este Sting koncerten voltam, tegnap előtt mozizni, szóval így a szabadság előtti ráhangolódásként kezdek úgy viselkedni, mint egy normális ember. Képzeld, valamelyik nap már otthon is néztem sorozatot, tehát hogy kezdek olyan dolgokat csinálni, amit egyébként amúgy többször kellene, és szóval, hogyha még nem lenne elég a jóból, egy érdekes cikk ugrott elém így néhány nappal a születésnapom előtt. Kérlek szépen, a 47. életévünk, elkezdtem dörzsölni a tenyerem, kiemelkedik az életünkből, ezt állítják most pszichológusok, ugyanis ekkor kerülünk életünk mélypontjára.
2: Oh!
1: Ez egy friss kutatásból
2: de akkor
1: derül
2: miatt?
1: Ki.
2: Tehát, hogy 47 az valami mágikus szám, vagy?
1: Kérlek szépen, David Blanchflower, aki a Dartmouth College professzora, több mint 500 000 ember adatait elemezte ki, 132 országból, ez is fontos, tehát nem csak a britekre koncentrált, hanem tényleg 132 ország, 500 000 ember, az már egy elég komoly merítés. Igen. És azt tapasztalt, hogy a fejlett országokban élők boldogság szintje az átlagosan 47,2 tized éves korunkban ér el a mélypontjára. És még hozzá, azért vagyunk ilyenkor a legkevésbé elégedettek az életünkkel, mert hogy ebben az életkorban az úgynevezett sandwich generációhoz tartozunk, ami azt,
2: sandwich generáció,
1: ami azt jelenti, hogy te vagy középen, mert ugye hát ilyenkor már szerencsés esetben mondjuk van gyermeked, uh-huh. akiről gondoskodni kell, és már mondjuk pont olyan korban van, tudod, ez a pályaválasztás előtt áll, közben pedig vigyázni kell még a szüleidre, tehát hogy még
2: már
1: ők ott vannak.
2: Már a szüleidre.
1: Igen,
2: nem, mert ugye előtte tudtak magukra vigyázni, és igen. utána már azért, hogyha az egész, mert most én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy anyukámnak, amikor volt a műtétje, ő soha nem járt orvoshoz, nem volt beteg, és most azért megtapasztaltam azt, hogy milyen érzés tudod, hogy ott vagy vele, hogy uh-huh. aggódsz érte, hogy kórházban van, hogy te vigyázol rá, és azért az egy kemény aha. 2-3 hét volt. Szerintem ez lehet az oka, nem?
1: Hát ez, és ilyenkor még ugye szerencsés esetben az önreflexió, amiről a minap beszéltünk Hevesi Krisztával is, tehát az is bekapcsol már, és elkezded analizálni, hogy jó döntéseket hoztam, tehát hogy vajon tényleg így helyes volt, amit 5-10 éve csinált.
2: Meg hogy ott tartasz-e, ahol akartál?
1: Igen, mondjuk, elértem-e azt, amit szeretem, mert itt már ugye azt mondod, hogy hát 47, most már, ha eddig ez nem történt meg, akkor lehet, hogy most már nem biztos, hogy majd most uh-huh. leszek nagyon híres, nem tudom micsoda, énekes vagy akármi, mert hát nem, tehát most már, ami nem azt jelenti, hogy föl kell adni, csak hogy ilyen racionálisan így végiggondolsz uh-huh. dolgokat, és ez is hozzátesz ahhoz. Viszont azért a végére megnyugodtam, mert hogy megadja ezt a feloldozást a cikk, vagy ez a tanulmány, hogy azt mondja, hogy viszont innentől már fölfelé vezet megint. Tehát, hogy ez a mélypont, ami egyúttal azt jelenti, hogy innentől viszont megint elkezd a görbe szépen fölfelé
2: az
1: emelkedni.
2: Jó. Hát az jó.
1: Mert ahogy ezek a dolgok így helyre kerülnek, az már úgy megint tud téged inspirálni, vagy motiválni. Úgyhogy, hát figyelj, ha én azon gondolkodtam el, hogyha ez a mostani a mélypont, hát ennél rosszabb ne legyen soha.
2: Nem, ez most nem a mélypont, nem, még csak 46 vagy. Majd ezután jön a 47. Igen, jó. Jövő héten.
1: Tehát hívjál jövő
2: héten hétfőtől a mélypont érkezik.
1: Gondolod, hogy jövő héten megzuhadok majd, hogy fölkelek reggel. Homlokon csapunk, Jézus, Úristen!
2: Igen, yes. És akkor utána, azt nem tudom, hogy ez most egy évig tart, vagy csak fél évig, vagy csak egy hónapig, mert ugye erről nem
1: igen,
2: szól a
1: nem,
2: fáma.
1: Nem
2: de a lényeg, hogy utána viszont jó jön. Tehát, hogyha azt kibekkeled uh-huh. azt az időszakot, akkor minden oké lesz. Ez a jó hírem.
1: Kedves 48, 49, igen. 50 és 60 évesek, alá tudják támasztani ezt a kutatási eredményt, illetve ki mit érez? És hát főleg itt most ugye akkor azokra gondolunk, akik nem a 20-as meg 30-as évekbe járnak, hanem akik már sok kefirt megettek életükben.
2: Timi azt írja Facebookon, igen? Valóban. Tehát ő neki tényleg a 47 volt, aztán igen. Krista üzenete, ó de jó, akkor már túl vagyok rajta. És nem is tudott róla, látod? Zsolt üzenete, 7 éves ciklusok vannak különböző életfeladatokkal szerintem. Aztán Koko üzenete, 47 vagyok, olyan, mint a hullámvasút. Tessék, kérem.
1: Női Koko vagy férfi Koko?
2: Hát figyelj, mindjárt megnézem, Koko.
1: Ja, Facebookon írt?
2: Facebookon írt nekünk, igen, jó. Ezek Facebookon érkeztek, úgyhogy nem tudom, hogy Kokó férfi vagy nő, meglátjuk majd, hát ha még ír erre is.
1: Hát várjuk még a további tapasztalatokat akkor.
2: Igen, hogy milyen az a 47?
1: Ösztönzőleg megnyitott, igen. Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
8: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
7: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a durko.hu/üzletrablás oldalon. Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
11: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Led szóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
12: Több százezer néző. 12 év a színpadon. És most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia. Az ABBA örökzöld slágereivel.
13: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Teljesen átalakul a Városliget. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának. Nőtt a közlekedési balesetek száma Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Kivezetnék az átmenő autóforgalmat a Városligetből, és megújulna a Hősök tere is. A kormányzati tájékoztatón Vitézi Dávid azt mondta, a fejlesztések a fővárossal és a kerülettel együttműködve indulnak el. A cél, hogy a turisztikailag is kiemelt városrészt méltóbb közterületi szerepet kapjon kevesebb autóforgalommal. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a Városliget korábbi fejlesztési terveit. A kormány döntése szerint azokon a területeken, amelyeket korábban építkezések miatt kordonokkal zártak le, nem indulna újabb beruházás. Ezeket inkább közparkként nyitnák meg, vagyis több zöld felület lenne a Városligetben. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának. A bizalmi szavazásra a kabinet indítványa alapján került sor. Alapját az úgynevezett adósságféktörvény adja, amely különböző intézkedéseket ír elő az államadósság egyes szintjeinek átlépésekor. Az Eurostat adatai szerint a szlovák államadósság 2025. októberében érte el a GDP 59,7%-át. Ez alapján a bizalmi szavazást már tavaly novemberben meg kellett volna tartani, ám akkor arra nem került sor. Jelenlegi formájában megszűnik a TEK, azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését. A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább, a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta, a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a bűn és terrorfelderítést, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Budapesten fogták el azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott a hazájában. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más bűncselekményekért korábban többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatokra vehető igénybe. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írja, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személyisérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú, több sávos utak számítanak veszélyesnek, de a rövidebb, zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Folytatódik a nyári idő, és egyre melegebb lesz. Ma már kevesebb felhő jelent árnyékot, a napsütés a déli órákban perzselő lesz. Délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Aki teheti, menjen vízpartra, mert 37 fokos meleg várható.
15: Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között már jelentősen lelassult a haladás a külső sávban. Ez a 30-as és 20-as kilométerek közötti rész. Legyenek türelmesek. Még egy pár évig. Budapesten a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után karbantartás miatt jelenleg csak a belső sávon lehet közlekedni. Miért reggeli csúcsban kell karbantartani? Na mindegy. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretele vasútállomás közelében egy műszaki hibás jármű vesztegel, és élénkül már a forgalom a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, valamint a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Mától vasárnapig egyirányú a K-híd az Óbudai-sziget felé egy rendezvény miatt, és hétvégén majd a 226-os busz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. A Zugligeti úton a Szilasi út közelében hamarosan lezárják a félútpályát, várhatóan délután 3-ig veszélyelhárítás miatt. A 13. kerületben pedig a Rejter-Ferenc utcát zárták le a Zsinór utca és a Tani utca között egy toronydarú elbontása miatt. Itt szombat éjfélig van érvényben a korlátozás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 7 óra 5 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
16: És Somogyi Zoltán, aki most már mindjárt itt a B oldalt.
15: Igen, igen, hát a 47 éves korunkban jön a mélypont egy friss kutatás szerint, és aztán onnantól majd megint egyre jobb lesz. Ezt alá tudják-e támasztani, vagy megcáfolnak? Tegyék meg a Facebookon, vagy SMS-ben. Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt 3 perce. Milyen sokakkal rezonál ez a bizonyos 47-es kor, amit megállapítottak most egy friss kutatásban, hogy akkor érünk a mélypontra, mert hogy van, akit ez nagyon komolyan megérintett.
2: Igen, például Harriet azt írja, sziasztok, 2021-ben voltam 47 éves, a Covid igazán hozzátett a mélyponthoz, viszont onnan csak felfelé jött.
1: Egy másik Harriet írja, hogy pont 47 évesen veszített el az anyukáját. Oh, az is egy szomorú
2: szegény.
1: Apropó ez.
2: Angélának nem a 47, hanem az 57 volt az, amikor oda került.
1: Akkor ő egy kicsit ráhúzott még erre. Van, aki meg azt írja szó szerint itt a Facebookon, hogy ó, még akkor volt a legkisebb, tehát hogy a legbolondosabb korszakában, amikor 47 volt. Aztán itt van velünk Krista, jó reggelt!
3: Hello.
2: Hello!
1: Aki meg felsorolt egy csomó életkort, tehát hogy nálad ezek szerint nem koncentrálódott a 47-re, sőt 48-at írtál, de előtte még legalább másik 5-6-7-8, ki se számolom, hogy hány életkort.
2: Mik ezek a számok?
1: Mi történt itt?
3: És ami még oda sincs írva.
1: Kifejted nekünk egy picit bővebben?
3: Hát röviden, vagy nem annyira röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy én szerintem az élet az ilyen, hogy úszkálunk egy szabad vízen, és jönnek a hullámok, hullámvölgyek, hullámhegyek. Az ember, amikor ezeket megéli, most mindig mondják, hogy mi baj lehet egy gyereknek.
2: Igen.
3: Tehát, hogy amikor 9 éves vagy, vagy 13, akkor épp úgy érzed, hogy most minden tetőzött, kész, vége, nincs értelme. Amikor csalódott vagy, kilátástalan, nem úgy sikerülnek a dolgaid, vagy nem éled meg azt a elfogadást, vagy szeretetet, akkor akkor abban az életkorban ugyanolyan.
2: Azért jó, hogy mondod, mert tinédzser korban nekem is volt olyan elsöprő szerelem, ami aztán végül nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, és én abba bele akartam halni, és azt hittem, amit mondod, hogy kész, vége a világnak. Aztán azóta annyi minden történt, és rájöttem, úristen, az ilyen nüansznyi kis dolog.
1: Én meg akkor egy másik szállat hozni be, mert nekem meg most ez, amit mondasz, azt jutatta eszembe, hogy például, amikor még 6-osztályos gimibe felvételiztem, és nem sikerült, akkor szerintem sokkal inkább mély ponton voltam ott 12 éves fejjel, mint most közel a 47-hez. És aztán, amikor jött a gimnáziumi időszak, ahol abszolút meg az egyetemi felvételére való felkészülés is, ott olyan kívások voltak, és ezért pont az előbb mondtam, ugye, hogy oké, persze visszaugranék, lennék megint gyerek, mert hogy milyen jó volt a vakáció, de igazából nem lennék, mert utána meg, amikor jött a suli időszak, és a dupla órás töri dolgozat, meg az irodalomfakt, meg a matek dolga, meg a fizika, hát nem, én nem mennék oda vissza, szóval, hogy
3: nem.
1: És akkor olyan gyomorgörcsös időszakaim voltak, amik azóta soha. Tehát, hogy jó, lehet, hogy az is benne van, ugye, mert a kutatás arról is szól, hogy mert, hogy már 47 éves korodban pont annyi idős például a gyermeked, és ugye nincs gyermekünk, Petrának se, nekem se, lehet, hogy ez ettől is egy kicsit kevésbé érzem magam, hogy befeszülve, nem tudom, de szerintem gyerekkoromban sokkal feszültebb voltam, mint most.
2: Timi azt írja,
3: hát, ha így elolvasom a gyerekkori verseket, így visszanézem, tehát amik ott, de lehet, hogy elfelejtettem volna, de amikor ránézek, akkor látom, hogy azt nem tudom már vállalni, azt az életérzést, igen, ami akkor rajtam volt.
1: Aha.
2: És most hogy vagy? Jól vagy?
3: Hát most nem fogjuk rá, most most egy kicsit kezdek reménysugár.
2: Na, az jó, az mindig
1: hát
2: kell.
1: Hát akkor örülünk, hogy beszélhetünk.
2: A reménysugara. Köszi Kriszta, szia!
1: Szép nyarat!
3: Szia!
2: Timi azt írja, sziasztok, 47, egy hónap múlva töltöm, tavaly le a házi orvosom, hogy miért nem lihegek lépcsőzés után, miért nem magas a vérnyomásom, szerintem nem ez a mélypont, szép napot. Aztán Csiszi azt írja, jó reggelt, kedves Zoli, előre is nagyon boldog születésnapot kívánok, 47 évesen nincs mélypont, tök jó időszak, a mélypont most van, 10 nap múlva töltöm a 60-at, na az lesz a mélypont, csodás hétvégét.
1: Nekem kezded az egyik kedves szomszédom a társasházban, ő a gyógyszerészi kamarának egy elnökségi tagja, és ugye ő mondta múltkor, hogy ó, te tudod, el tudod képzelni, hogy a te korodban férfiak, meg egyébként emberek már hányféle gyógyszert szedtek, hogy nem,
2: igen,
1: ne csináld már,
2: soha.
1: És hogy és tudja, hogy és semmit. Tehát nekem a maximum az, lekopogom, amikor a szopogató tabletta kell októberben a torokfájása. Meg mondjuk egy évben kétszer fejfájásra valamit így gyorsan bekapogom, akkor már nagyon nem bírom, és itt kimerül, úgyhogy én ezt a mélypontosdit egyelőre nem nagyon érzékelem, és igyekszem optimistán hozzáállni, lehet, hogy naivan, de én azt mondom inkább, hogy optimistán, pozitívan, nincs itt semmi látnivaló. Gyerünk tovább.
2: Még várjuk az üzeneteket 0-30-30-30-95-8, de természetesen a Sláger FM Facebook oldalát is használhatják.

0: állítólag így született a dal, hogy elment futni a valamelyik abbás.
1: És ezt hallotta?
0: Hát így valahogy ez motoszkált a fejbe. És ebből lett a dal, igen. Egyszer valahol ezt olvastam régebben.
1: Itt van velünk Fecó, ha már a dalokról beszélgetünk, ő kérlek szépen egy zenész. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó
1: reggelt,
2: sziasztok!
1: És egy szimfonikus zenekarban ehhez kapcsolódik az ő mélypontja. Na de miért is, Fecókám?
2: Igazából csak annyi, hogy az évadok általában szeptembertől júniusig tartanak, és ugye elég sok koncertünk, mindenféle ifjúsági koncertek, kastély koncertek, minden van, nagyon sok minden van. És így júniusra, évad végére ugye jön a jó idő, én kezdek egy kicsit mélypontra menni általában, kimerülnek a tartalékok, elfáradok, ilyesmi, de aztán mindig magam mellé nézek, mert itt van mellettem az imádott feleségem, aki valahogy mindig kirángat
1: ebből. Aj, de szép ez, hogy ezt mondod. Ezért hát, kell a másik ember, igen.
0: Vigyázz rá akkor nagyon, jó? Őt is üdvözöljük, puszíjuk.
2: Bizony.
1: Sziasztok!
0: És akkor Fecó után Ferenc Budapestről, aki szintén tulajdonképpen, amit most Fecó is mondott, azt vallja, hogy nézőpont kérdése minden, és hogy át lehet forgatni tulajdonképpen pozitívba ezt a felelősség dolgot, ami a 47 éves korunkra csúcsosodik ki? Szia, jó reggelt!
3: Hello! Igen, jó reggelt! Én azt gondolom, hogy ez nem korhoz, meg életkorhoz, meg ilyenekhez van kötve, hanem egész egyszerűen hogyan éled meg az életedet. Tehát, hogyha egy picit pozitív gondolkodású vagy, ha egy picit megpróbálsz odafigyelni a dolgaidra, akkor ez nincsenek mélypontok. Persze vannak szarabb napjai zenzenek, de ezek nem mélypontok.
0: Te mit csináltál 47 évesen? Emlékszel, vagy fel tudod ezt?
3: Igen, 47 évesen 46 és fél évesen felégettem magam mögött mindent. Szakmailag, tehát, és 47 évesen egy osztrák cégnek az ügyvezetője lettem.
1: Wow! Aha. Nagyon menő.
0: És ez milyen komoly, felégettem magam mögött a hidat, tehát hozott egy ilyen sorsfordító döntést, de pontosan, ha jól értem, akkor itt felelősséggel járt az, hogy ügyvezetővé váltál, de ennek a pozitív részére gondolsz most vissza, hogy wow, révbe értem végre. Tehát, hogy ezt jelenti azt, hogy akkor pozitívan nézzük ugyanazt.
3: Abszolút. Aha. Tehát, hogy nekem volt egy-két-három ilyen felégetek magam mögött mindent esetem, és mindig azt tapasztaltam utólag, hogy igen, addigra értem meg arra a szintre, hogy tovább tudjak lépni. Tehát mindegyikből jól jöttem ki, mert elértem azt a tudásszintet, azt a... Nem tudom, tehát inkább azt mondom, hogy érettségi szintet, amikor már egy másik, egy magasabb pozíciónak a abszolválására alkalmassá válta.
0: Ez tök jó, ez a félig tele a pohár, vagy félig üres, és neked nem félig üres volt, hanem akkor félig tele. Köszönjük szépen! Szia, Ferenc!
3: Oké, sziasztok!
1: Annyira jó volt ezeket a történeteket hallgatni, és jó lenne, hogyha már valaki például a hablatjátékunkat is megfejteni, mert tegnap rengeteget segítettünk egy olyan előadó kapcsán, aki ugye koncertezett itt a fővárosban, de nem sikerült a megfejtés, úgyhogy ha valaki esetleg tegnap hallotta is tudja, és Horváth Tomi koncertjére, vagy az Edda Művek szimfonikra szeretne menni, akkor hajrá!
0: 0630 30 30 95 8, várjuk a jelentkezést!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 ezer dollár.
11: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló? Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
14: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
15: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
16: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
17: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
18: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
19: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
18: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre.

0: Pont familypark.hu. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország érdekeit képviseli az EU csúcson Magyar Péter miniszterelnök. Visszavette Kecskemét, Matolcsy György díszpolgári címét. Vakációpartival indul ma a nyár Velencén. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyarország érdekeit kívánja képviselni az Európai Tanács brüsszeli ülésén Magyar Péter miniszterelnök. Ezt az EU csúcsra érkezve mondta újságíróknak. Kifejtette, a magyar álláspontot nem belpolitikai szempontok, hanem kizárólag a nemzeti érdekek alapján képviseli a tárgyalásokon. Beszámolt arról is, hogy több kétoldalú egyeztetést folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, valamint a visegrádi országok vezetőivel. Bejelentette, hogy június 23-án Budapesten és Gödöllön találkoznak a V4-ek miniszterelnökei, és céljuk a regionális együttműködés megerősítése. Az uniós csúcs találkozó napi rendjén egyebek mellett a bővítés, a versenyképesség, a Kínával kapcsolatos kérdések, valamint a következő 7 éves uniós költségvetés szerepel. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítványt benyújtó Szövetség a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsy méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbéli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is. Szerintük a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek a cím viselésére. Hosszabb időre bezár a Gánti Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park. Az intézmény június 23-ától, várhatóan augusztus 10-éig nem fogad látogatókat, mert a területen egy filmforgatás zajlik majd. A népszerű kirándulóhely a bauxitbányászat történetét és különleges földtani értékeket mutat be, ezért a nyári időszakban sok turista szokta felkeresni. A múzeum azt egyelőre nem közölte, hogy milyen produkció készül a helyszínen. Látványos nyárindító programmal várják ma a fiatalokat a Velencei tópartján. A Tóbíró strandon rendezik meg a vakációpartit, amely egész nap sportprogramokat, este pedig ingyenes koncerteket kínál. A látogatók röplabdában, streetballban és kapurarugásban is kipróbálhatják magukat. Emellett egy közel 60 méter hosszú Ninja Warrior akadálypálya is várja az érdeklődőket. A színpadi programok délután kezdődnek, előadást tart Zaher Gábor, és fellép többek között Nem az a lány és Sophie, valamint Lil Frak DJ szettje is szórakoztatja a közönséget. Este UV Color Party zárja a rendezvényt. A szervezők szerint a program bemelegítés az idén is a Velencei tó térségében megrendezendő EFOT Fesztivál előtt. A belépés minden programra ingyenes. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Bori, köszönjük szépen, ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadékra ma nem kell számítanunk. 24 fokot mérünk, délutára pedig 34 fokot ígérhetek.
3: Szomorú híreink vannak a vasút világából. A vonalban Váci Viktor, MÁV Inform ügyeletesen, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Sajnos nem sokkal ezelőtt baleset történt Abony és Szolnok között. Egy Budapestre tartó civis interrégió elütött egy embert. A helyszínelés ideje alatt Abony és Szolnok között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, emiatt a ceglédi vonalon 15-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A Szent Mihály hegynél sziklakitermelést végeznek, ezért ma estig módosult az E70-es és az esti Szobi S70-es vonatok menetrendje, valamint csúcsidőben több G70-es vonatnál Nagymaros és Szob között pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100a weboldalon. Jó utat kívánok!
3: Köszönjük! Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között jelentősen lelassult már a haladás. Budapesten pedig élénkül a forgalom a 10-es számú főúton befelé, a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárónál, a budai alsórakparton a Petőfitől északra, valamint a Váci úton befelé a Megyeri út előtt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Na szóval a szereplőik, beáll! Kezd szenvedni. Hát én nem értem, hát ilyen vers manapság, hogy tillárom, tillárom. Ilyen vers miért nincsen? Csak ilyen van, hogy földanyámak földanyja, az anyja. Miért? Miért? Na mindegy, szereplő beáll. Kezd szenvedni. Ne szenvedjen, hát mondja. Mi majd szenvedünk addig. A szereplő így mondom, így áll. A kis érettségiző ruhájában. Na nem olyan fiatal, a ruha jó bírja. Be. És amilyen röhez a ruha, nem az övé, nem az illetőjé. Á, televíziójé. Van neki három ilyen ruhája, mindenkire ezt adják, ha fő, ha nem. Jön a rendező, az agymen. Ne haragudjál, érettségiztél? Igen. És akkor itt van, vedd fel a ruhát. És a darab már sinem van, kész. Később siklik ki. Na, szóval, szereplő így áll, itt lobog mellette a rőzseláng, takarékon. Hát azért, mert kultúra, azért nem kell pocsékolni. Ezért. Így ég a láng, így, mint a... bóbiskolva, úgy, mint egy-két néző, ilyen, izék, ilyen... Keressük Petőfit, ez a...

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Engem nem a 47 ijeszt meg, a 47-es hanem születésnap, hanem az, hogy elmegyünk ugye Szabira, gyakorlatilag holnaptól vagy ma délutántól, és itt van függőben ez a feladvány, amit azért előtte az olyan nagyon álomszerű lenne, hogyha valaki megfejtené, mert mi majd másfél hét múlva térünk rá vissza, vagy
2: különben
1: mi lesz?
2: Nem, azt nem lehet. Itt van egy delikvens Mónika, jó reggelt!
1: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki úgy jelentkezett a játékunkra, hogy sziasztok, a Hablagyba szeretnék jelentkezni. Vízi mentőként indulok dolgozni, miközben titeket hallgatlak. Ma én mentem meg a koncertjegyeket attól, hogy más nyerje meg őket. Nagyon szeretem Horváth Tamás dalait, ezért óriási öröm lenne a nyeremény. Na, Mónikám!
1: Mónikám, akkor én erre azt mondom, hogy most bedobunk a mély vízbe.
2: Hajrá! Figyelj, van ilyen piros fürdőrucid, mint Pamela Andersonnak, vagy ez csak ott?
3: Hát, hogyne, persze.
1: Na jó. Szépen
3: igen.
1: Ne is, te is. Figyelj.
3: Kis húszogumim van, hogy a fejükre dobjuk.
2: És humorod is van, hát imádunk.
1: Na figyelj. Na na na na na na na. Da na
3: na na na na na na. Da na na na. Sting, Englishman in New York.
1: Na na na na na na na. Da na na na na na na. Bizony, figyeljetek, hogy tegnap milyen jól szólt az MVM Dome-ban. Úgyhogy minden kedves hallgatónk, aki nyert Sting koncertjegyet, büszke lehet magára, boldog lehet, és közben csak jegyzem, vagy megjegyzem, hogy egész nyáron ugye mindenféle, láttam a Ricky Martin plakátokat, a Duran Duran plakátot is, ugye ezekre a koncertekre is lehet majd nyerni itt a Sláger FM jegyet. Most viszont
2: Mónikán megkapod azt, amire vágytál, jó? Táros belépőt június 26-ára Horváth Tamás igen koncertjére a Budapest Parkba, de kapsz még két fő részére szóló belépőt június 20-án az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is a tiéd, zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Nagyon, nagyon örülök, nagyon köszönöm szépen, nagyon örülök. Jó, mindenki jöjjön a Köröstorokra, mindenkit kimentek.
2: Hova?
3: Köröstorokra.
2: Jó, oké.
1: Azt is köszönjük, hogy most minket megmentettél, vagy kimentettél ebből a helyzetből.
0: Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
8: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Időt igen, de engedményt nem kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Ma közlekedik utoljára Budapesten két ikonikus trolibusz. Jó reggelt kívánok, Szentőfi Kori vagyok. Október közepéig kapott haladékot Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de akkor többet kell fizetnie. Kármán András pénzügyminiszter módosította a hozzájárulás összegéről szóló rendeletet, így bár a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos adóbefizetésére, így majd október 15-éig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Államkincstárnak. A pénzügyminisztérium a döntést Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és működőképességének megőrzésével indokolta. A fővárosi önkormányzat szerint a haladék időt ad arra, hogy tárgyalások kezdődjenek a főváros jövő évi finanszírozásáról, és az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllön találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcstalálkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól. A One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság közleménye szerint az építkezésekhez kapcsolódó forgalomterelések célja a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az MKIF hangsúlyozta, a felújítási és fejlesztési munkákat kizárólag az állam által jóváhagyott tervek alapján végzik, a terelések kialakítása pedig szigorú szakmai előírások szerint történik. A cég szerint a rendőrségi adatok azt mutatják, hogy a hosszabb terelésekkel érintett szakaszokon csökkent a személyisérüléssel járó balesetek száma. Ma közlekedik utoljára menetrend szerinti járatként Budapesten két ikonikus trolibusz, az Icarus 411T és az Icarus 412 GT. A járművek a 74-es vonalon búcsúznak az utasoktól, több mint 3 évtizedes szolgálat után. Az Icarus 411T különlegessége, hogy ez volt a főváros első alacsonypadlós trolibusza, és mindössze egyetlen példány készült belőle. A 412 GT pedig két korábbi autóbusz átalakításával jött létre, és a jövőben oktatójárműként szolgál majd. Az utolsó üzemnapon a közlekedésbarátok számára fotózási lehetőséget is biztosítanak a Csáktornya Park végállomáson. Érkezik a kánikula, egész nap zavartalan napsütés várható, csapadék tehát nem lesz. Délutánra 33-35 fokig melegszik a levegő, és az este is kellemes 24 fokos lesz. Szombaton még pár fokot emelkedik a nappali felmelegedés, tartós melegre figyelmeztetnek, ami erős UV-sugárzással társul.
11: Köszi szépen, Bori, nézzük a legfrissebb közlekedési információkat. Először is mi a helyzet a városon kívül, az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között ugye jelentősen lelassult a haladás, ezt mondta már, ezen kívül hála az égnek semmiféle rossz hírt nem kaptunk. Budapesten a 19. kerületben a Kossuth Lajos utcában elhárult a korábbi forgalmi akadály a Nádasdy utcánál, így a 68-as busz ismét a teljes eredeti útvonalán közlekedik. Közben élénkül a forgalom a 10-esen, az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a Budai alsó rakparton a Petőfi-tól északi irányban és a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Mától vasárnapig egyirányú a K-híd az Óbudai sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os busz nem is közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. Az Ugligeti úton a félút pályát zárják le a Szilasi út közelében nem sokára, délután 3-ig veszélyelhárítás miatt, a 13. kerületben pedig a Rejtel Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt holnap éjfélig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 8 óra 6 perc, jó reggelt kíván Pordán Petra!
12: És Somogyi Zoltán!
11: Ez ugye a koncert élmények nyara, de a Metallica gondoskodott arról, hogy ne csak a koncert legyen élmény, hanem hát eszméletlen segítséget nyújtottak itt is jó szokásuk szerint, úgyhogy nem sokára a Budapest Bike Mafiát kapcsoljuk. Sláger!

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:49 lesz már egy perc múlva, és miközben javában tart a koncert élmények nyara, ez a mi közös nyarunk, ebből a szempontból is közös nyarunk. Tény, hogy a Metallicáról most ugye nem csak a koncertjei miatt beszélnek, és nem csak a budapesti koncertjei miatt beszélnek itt Budapesten sem, hanem például azért, mert volt ugye a jótékony véradás.
2: Ugye én ott el voltam állulva, hogy 2000 ember elment vért adni azért, mert a Metallica kérte őket, ez óriási dolog.
1: És azóta arra is fény derült, hogy titokban 6 millió forinttal támogatták a Budapest Bike Mafia működését. Tehát nem annyira titok, mert most már lehet tudni, igen, de előzetesen nem verték ezt nagy dobra. Egy igazán példaértékű kezdeményezésről adhatunk hírt ráadásul, úgyhogy itt van velünk a vonalban a Budapest Bike Mafia alapítója, Havasi Zoltán.
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hogy találtak meg titeket a srácok, hogy szeretnének nektek segíteni?
3: Hát pontosan hogy arról, meg se kérdeztük igazából Rönét, aki a fő koordinátora ennek az egész kezdeményezésnek, programnak. Hát azt tudom elmesélni, hogy mit éreztem akkor, amikor elolvastam először azt hittem, hogy hülyeség, tehát azt hittem, hogy valaki
2: viccel.
1: Szórakozik.
3: És éppen kajáltam, mert nyilván egyébként evés közben kell e-maileket olvasgatni, de mindeket kifordultak. Finoman fogalmazva, a villa fordult ki mondjam a kezemből, amikor rájöttem, hogy ezek tényleg ők. És ez nagyjából egy 2 hónappal ezelőtt történt, hát megtaláltak minket, és akkor ezért csak annyit, hogy azért így a beszélgetések alapján így mondta, hogy így a Metallica tagjaival folyamatosan jogi beegyeztetnek, hogy kit támogassanak. Uh-huh. És hát külön kiemelték, hogy egészen érdekes az, amit csinálunk, hogy ilyet még nem nagyon láttak sehol a világon, hogy ez tök jó. Cool, azt mondták, hogy nagyon cool az egész. Tehát, hogy így sikerült 2 hónapja kb. Felvenni a kapcsolatot.
2: Tehát felvettétek a kapcsolatot, megkaptátok ezt a támogatást, de ezen kívül is azért még óriási dolog az, hogy 1600 adag ételt tudtatok rászorulóknak adni, mert hogy ott a Metallicánál az is fontos volt, hogy azokat az ételeket, amiket mondjuk nem fogyasztanak el, ugye egy ilyen koncertnél nyilván gyümölcsök, stb., azt utána oda tudjátok adni a rászorulóknak.
3: Igen, a beszélgetés alatt jött igazából, tehát mi 10. éve azért mentjük az ételt, vagy 11. Igen. éve már. Tehát ez benne van így a munkánkban, és erről is beszélgettünk, és ez teljesen egyértelmű volt. Egyébként mindenhol odafigyelnek erre, minden városban, tehát tök jó, hogy minket találtak meg. Tehát egyrésztről volt egy ételmentés a koncertek után, másrészt pedig a Metallica önkénteseivel, akik egész Európában körbe mennek a Metallicával önkénteskedni, csináltuk egy programot, és ott készítettünk szendvicseket, illetve főztünk is embereknek. Tehát ez egy ilyen kollab volt, hogy több része volt. Tehát egyrészt főztünk kint a farmunkon, az újbudai farmunkon, és mellette pedig még az ételeket is megmentettük a koncert után, ami ott maradt volna.
1: Igen, ez az én szívemet is megmelengeti, hogy ahányszor megyek különféle rendezvényekre, konferenciákra házigazdaként, látom, hogy amikor véget ér a hivatalos ebéd délután, mint 2-3-kor, akkor ami megmaradt, jön egy ilyen szervezet, ami ezzel foglalkozik, szépen összepakolják, és nem a szemétbe kerül, hanem elviszik a rászorulókhoz. De hogy ti eredményesebben tudjátok szállítani, akkor itt van még ugye ez a bizonyos anyagi támogatás, akkor számszerűsítsük pontosan, hogy van? Mert hogy a futáraitoknak a munkáját is segítik, mekkora időtávban, vagy hogyan pontosan?
3: Ez úgy néz ki, hogy az összeg, ami egyébként még nem érkezett be, tehát hogy ez nyilván ez egy procedúra,
1: valószínűleg nem lépnek meg vele.
3: Ugye nyugalom mindre, tehát ez nem kérdés. Ez 6 millió forint, és mi azt mondtuk, hogy egy éven keresztül mi ebből azokat a szendvicseket, amiket mi szoktunk adni a hajléktalan embereknek, ezeket az embereket azért keressük meg, hogy ne az utcán legyenek, ha ott vannak, akkor segítsük az életüket. A szendvics tulajdonképpen egy eszköz ebből a szempontból a kapcsolatfelvételre, meg várnak minket, ezt tudnak rólunk. A lényeg, hogy egy éven keresztül tudjuk ezeket a szendvicseket állni, ezért ezekre a szendvicsekre a jó mindig van a csomagolása, arra mindig fel szoktunk írni jó üzeneteket. Kerül most egy matrica is, hogy a Metallica és a Bike Mafia közösen.
2: Menő!
3: Kíván jó étvágyat, egyébként érdemes megnézni, én metálvillázós szendvicsfogós kéz van
2: rajta. Király!
1: Stílusos!
2: Jó!
3: És én azt gondolom egyébként, hogy tehát azoknak az emberek, akik megkapják, is meglepő lesz nyilván, mert hogy a Metallicát igazából tényleg India alsón ismerik.
2: Persze.
3: Tehát, hogy mindenki tudja, mi az, hogy Metallica, és azért ez így közösen egy egészen frankó dolog tényleg.
2: Zoli, hogyha a hallgatóink is szeretnének titeket segíteni, akkor hogy tehetik meg?
3: A bikemafia.com oldalt érdemes felkeresni. tehát nem hús a vége, hanem komosbikemafia.com, két F-fel, és ott minden föl van. Egyébként most indul a balatoni sztorink, elviszük a hajléktalan szállókra a Balatont, tehát azoknak az embereknek, akik már nem jutottak a tópartjára, mi elviszük, medencével, lángossal, szintis csávóval, aki ott zenél, meg minden, szóval mindent, ami a 80-as, 90-es években volt a Balaton, azt mi elviszük, és erre várjuk most az embereknek az együttműködését, támogatását.
1: Hát további jó munkát kívánunk a Budapest Bike Mafiának.
2: Nagyon köszönjük,
1: hogy vagytok.
2: Hello. Szia!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: És kicsit tovább gondoltam ezt a dolgot, hogy képzeld el, hogy megérkezik az étel, és amikor kinyitod a dobozt, ilyen zenélő doboz lenne, és Metallicát kezdene el játszani.
2: Picit drágább lenne,
1: igen,
2: de jó lenne. Igen,
1: akkor nem arra fordítódna ez a támogatás, amire létrejött. Hát, ha már koncert élmények nyara jut eszembe. Ugye Metallica pipa, tegnap a Sting is pipa, túl vagyunk már Jason Derulón, de még mindig nagyon sok sztár és nagyon sok jegy vár önökre.
2: És most ami szól,
1: hát ez nem egy Scorpions,
2: de.
1: Still Loving You, ez viszont azt jelenti, hogy aki Scorpions koncertre menne, most telefonáljon. 0630 30 30 95 8, két ajándékjegy a tét.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Közben két telefonálon már túl, úgyhogy jó reggel, Sláger reggel.
2: Halló!
3: Jó reggelt!
2: Szia!
1: Egy keresztnevet kérnénk?
3: Andrea.
1: Kicsit meg vagy illetődve.
2: Igen.
1: Hát,
3: igen.
1: Nem véletlenül vagy adásban, te vagy a harmadik telefonálunk.
2: Te vagy a harmadik!
3: Jaj, de jó.
2: Igen, ez azt jelenti, hogy te kapsz két kérdést tőlünk, jó?
1: Most,
2: figyelj!
1: Figyelj, most megkönnyebbült, az amíg viszont várj egy picit, mert előbb itt van, igen. Az első kérdés például, hogy melyikben alakult a Scorpions?
2: Ó.
1: Egy rajongónak ezt?
3: Hát, tudom, hogy már több mint 50 éve, és hogyha jól emlékszem, ebben nem vagyok teljesen biztos, akkor 65-öt mondanék.
2: 1965?
1: Ez most tipp, vagy valahonnan rémlik azért nagyjából?
3: Hát, úgy rémlik, de nem vagyok 100%-ig biztos.
2: Jó rémlik, legyen benne biztos.
3: Jaj,
2: elfogadjuk.
3: De jó.
2: Ez tökéletes, oké. Még egy nagyon egyszerű kérdés, hogy milyen színű a Sláger FM logója?
3: Hát ez egyszerű kérdés. Ilyen rózsaszínes, ciklámenes,
2: aha.
3: Van benne egy kis türkiz.
2: Igen.
1: Én magentának mondom,
2: szerintem
1: bocsánat.
2: Szerintem ciklámen, az Zoli szerint
3: hát
2: magenta.
1: Figyelj, ti nők mindig másképp
2: ciklámen,
1: látjátok.
2: Tök jól mondod, úgyhogy...
1: Jó. Figyelj, most vagy nagyon szerencsés vagy, és Mázit volt például ez a 65-te, vagy ha ki tud, az tud, és aki rajongó, az rajongó, és ha valaki rajongó...
2: Akkor ott lehet a Scorpions június 20-i koncertjén az MVM Domban. Tiéd a páros belépő, gratulálunk!
3: Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
2: Kit viszel magaddal?
3: Még nem tudom, de valószínűleg a terelmemet.
2: Na jó, helyes!
1: Jó, hát akkor hasonlóan jó kedvű nyarat kívánunk, és persze jó szórakozást a koncerthez.
2: És a Stilla Vinyúra majd lassúzzatok, és gondoljatok ránk, jó? Mert ezt hozta meg a szerencsédet.
3: Köszönöm, úgy
2: lesz.
1: Szia!
3: Sziasztok!

0: távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
3: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
4: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
2: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
2: Csak a Sláger FM-en.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
7: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti színház.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.prémiumhotel.hu

0: panorama.hu.
1: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
2: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
3: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Több százezer néző. 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
6: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Megjelent a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslat. Eltűnnek Budapestről a köztéri reklámok és a parkoló automaták is. A Váci út a legveszélyesebb a fővárosban a balesetek számát tekintve. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megjelent az országgyűlés honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslat, amelyet várhatóan jövő héten tárgyalnak és el is fogadhatnak. A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt már nincs szükség a hatósági ár fenntartására, mivel az üzemanyagok ára a piacon a védett ár alá csökken. A javaslat ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat vezessen be miniszteri rendeletben. A törvény a stratégiai kőolajkészletek felhasználására és visszapótlására vonatkozó szabályokat is módosítja. A Fidesz bírálja a védett üzemanyagár megszüntetését, szerintük a piac bizonytalan, és nem lehet garantálni, hogy nem lesz újabb áremelkedés. Jelentősen átalakulhat Budapest városképe a közterületi reklámok szigorításáról szóló törvényjavaslat nyomán. A főváros tervei szerint az év végéig eltűnhet a több mint 8300 óriás plakát, valamint a jelenlegi 955 hirdető oszlop nagy része, amelyek közül csak a várostörténeti szempontból indokoltak maradhatnának meg. A városvezetés a reklámhálók teljes betiltását is javasolja, amely 267 jelenleg működő reklámfelületet érintene. A City Light típusú reklámok ugyanakkor továbbra is megmaradnak a busz és villamos megállók utasvárói részében. Kis Ambrus szerint a változások látványosan átalakítják majd Budapest arculatát. A főpolgármesteri hivatal főigazgatója azt is nagy változásnak nevezte, hogy július 1-től megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség a parkolásnál. A parkoló automatákat leszerelik, helyette applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet majd rendezni a díjakat. Nőtt a közlekedési balesetek száma a fővárosban. A vezes.hu a rendőrség adatai alapján azt írja, az év első 4 hónapjában csaknem 900 személyisérüléses baleset történt a főváros útjain, jóval több, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleset tavaly a Váci úton, a Pesti úton és a Tököli úton történt. Alap szerint főleg a nagyforgalmú, többsávos utak számítanak veszélyesnek, de a rövidebb zsúfolt belvárosi szakaszokon is sok a probléma. Az út hosszához képest például a Terész körút került a lista élére. A főváros célja továbbra is az, hogy hosszú távon csökkenjen a súlyos és halálos balesetek száma. Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, miután második mérkőzését is megnyerte. A dél-koreai csapatot 1-0-ra verték. Az utolsó körben a közép-amerikai együttes a csehekkel, még az ázsiai gárda a dél-afrikaiakkal találkozik.
9: Igazi nyári időre számíthatunk nem csak ma, hanem egész hétvégén. Most 24 fokot mérünk, délutára 34 fokot ígérhetek. Talán ebben az egészben az a jó, amikor mondjuk hétvégén este kiülhetünk, és végre nem kell kiskabátot felvennünk, és beszélgethetünk a barátokkal. Szerintem ezt tegyék meg a hétvégén, mert igen kellemes lesz hozzá az időjárás.
10: Mondom, hogy ébredj föl, vagy vedd ki a kezed a...
9: Ez lesz hétvégén.
10: Igen. Szabi, ma vagyunk utoljára, és már csak közel bő egy óránk van együtt, úgyhogy ezt mi még nagyon szeretnénk kihasználni. Szóval már is elmondom a friss közlekedési infókat.
9: Erre, igen. Ugye?
10: A Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemeretelep vasút állomás közelében ott vesztegel még mindig egy műszakhibás jármű, feltartván a forgalmat. Legyenek türelmesek. A Pesti úton, a Csabai útnál, valamint a Hungária körúton a Rákóczi felé a Tököli út után helyszínelés zajlik éppen. A 12. kerületben a Zugligeti úton a félútpályát hamarosan lezárják, délután 3-ig veszélyelhárítás miatt, a 13. kerületben pedig a Rejter Ferenc utcát zárták le a Zsinór utca és a Tani utca között egy toronydaru elbontása miatt holnap éjfélig. Közben erős a forgalom továbbra is a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól déli irányban, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, továbbá az M1-es autópályán, Herceghalom és Biatorbágy térsége, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között, főleg a külső sávban szakaszosan torlódás is kialakult már.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Hát a kocsi most nem lenne elég, azt hiszem, mert a Cilla ennél messzebb van.
2: Az biztos.
1: De azért tudjuk őt kapcsolni. Jó reggelt!
2: Szia! Hello!
1: Hello! Még egyszer?
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Jó reggelt!
1: Szia! Hol jársz?
3: Képzétek el, hogy én fogtam magamat, és na most már minden évben anyukámat elviszem nyaralni, az Ibusszal megyünk ilyenkor, és eljöttünk Ciprusra, amiről én olybár nagyon keveset tudtam, és úgy voltam vele, mindegy, menjünk oda, tudod, ott úgy sincs semmi. Hát figyelj, ez a világ egyik legizgalmasabb helye, de komolyan.
2: Én mondtam. Hát, így,
3: én még sose voltam, én egyébként tudom, Petra, hogy itt vagyunk a Nisi Beach mellett, amit te nagyon cipálsz.
2: Igen, nagyon.
3: Ugye beaches vagy. Viszont mi ilyen városnéző, ilyen nagyon aktív turisták vagyunk, és elképesztő mennyi látványosság van.
1: Szabad ne feledd, Csabi, lesz még ma Cilla Tours, ahol akkor majd Ciprusra látogatunk. Most viszont, jó. Persze, az egy kicsit később, ez viszont még csak a Cilla Gasztró, tudod, 3.90, úgyhogy ma után
3: hát
1: Zsófi szólongatom. Szia Zsófi!
4: Szia Zsófi! Nagy örömmel hallgatom, mert én is abszolút úgy készültem, hogy ilyen ciprusi hangulatú gasztrózunk, és gondoltam, hogy Cilla már itt ontja nekünk a ciprusi recepteket, amiket a ciprusi szakácsiskolákban és főzőtanfolyamokon tanult.
1: Vagy tanít, már ő tanítja másoknak.
3: Köszönöm, Zsófi, én már posztoltam is egy olyat, hogy egy Mautner tanítvány. Egyébként ez nekem úgy volt meg, tudod, ahogy Michelangelo is egy Da Vinci tanítvány volt, úgyhogy én ezt egészen így építettem föl, hogy csak odaírtam, hogy nem is tudom, mit csináltunk, valami jussajtal töltött rikottás, igen, hogy hívják, raviolit, vagy mi a fenét csináltunk, és ugye már úgy úrtam a tésztát, mint egy Mautner tanítvány.
4: De amit voltál-e?
3: Képzeld, nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát, hogy ilyen mindenki megdöbbent, hogy én milyen remekül csinálom ezt. De amit kinéztem, és amit kóstoltam, azok, képzeljétek el, hogy van itt egy olyan tojásos citromleves, amit érdemes megcsinálni, ez egy avgolomeno, vagy mono, vagy milyen fene. Ez valamilyen nagyon sejmes, nagyon könnyed leves, majd elküldöm a Zsófinak a receptet, hogy mit szól hozzá.
4: Hát ugrom neki.
3: Jó, egy ciprusi avgolemono, úgy hívják. Citrom, akkor leves. Van egy másik, amit akartam nektek mondani, az biztos, hogy a Zsófi ismeri, ez az úgynevezett halumi.
2: Igen, az nagyon finom.
3: Ugye?
2: Az nagyon, én imádtam.
3: Azt én is kóstoltam, ebből van egy ilyen édesség is, amikor mézzel nyakon öntik ezt a halumi.
1: Halumi.
3: Ugye, és ebben van citromlé, menta, ez a grillezett sajca, az egy nagyon-nagyon jó dolog.
2: Igen, ez kecskés jutájból készül az a sajt, és az nagyon finom, tényleg. Az a csalátán
3: ugye
2: csodálatos.
3: A
2: igen, nagyon jó.
3: És még egy dolgot kóstoltunk itt a napokban, az a kolokászi, nem tudom, hogy azt ismeritek-e.
1: Hát a híres kolokászi, mi az?
3: Te, azt képzeld el, hogy ez egy ilyen sertés vagy bárányból készülő dolog, egy ilyen nagyon jó, egy elég nehéz ilyen ciprusi fogás. Aha. Bárány és sertés, amit itt a szigeten leginkább fogyasztanak.
1: És melyik részéből és készül? Nem mondd, hogy a szeméből meg ilyenek.
3: Ez egy ünnep... tessék? Nem hallottalak.
1: Hogy melyik részéből csinálják?
3: Nem, a szeméből, nyugodjál.
1: Jó.
3: Nem tudom, melyik részéből, anyukám, csak ettem. Hát jó pofa vagy. Kérdeztem, mi ez? Azt mondták, kolokászi. Mondtam, oké. Okay. Hefaristo, ennyit tudtam neki mondani. Úgyhogy, gyerekek, ez van, és akkor amit még ettem, ez egy ilyen ünnepi étel, nem tudom, hogy csinálják, csak itt megkérdeztem az idegenvezetőket, egy szuvla. Az a neve, az is valami darál, vagy ilyen nem az ilyen
2: bárányi sertés, az bárányi sertés húsból készül, igen, és megrillezik faszénen. Az nagyon finom volt, azt
3: megrillezik, így van.
1: Mi lenne, hogy mindazt, amit elmondtál, most meghallgatnánk a profitól. Zsófi, amiket a Csabi mond...
3: Nem a profit hallgattátok?
1: Lefordítanád nekünk mindazt, amit a Cilla eddig mesélt?
4: Isteni, abszolút jól mondta. Egyébként az avgolemonót, azt a citromos levest, azt nagyon várom, úgyhogy azt majd, hogyha a Cilla küldi, ugye mindig úgy bocsátjuk el most már az összes ilyen útra, hogy akkor ott szerezzen chef's quality receptet, tehát chef-től vagy szakmabelitől szerezzen valamilyen titkos receptet, és én azokat tényleg utána meg szoktam főzni, úgyhogy csomószor volt már arra példa, hogy ő hozott kintről receptet, nekiugrottunk, megcsináltuk rendesen olyan főzhető receptre, és azt rengetegen el is készítették utána, úgyhogy ezt a citromos levest nagyon várom, és a halumiról még azt akartam mondani, hogy az ugye egy eredetmédet, és az tényleg egy ciprusi származású sajt, és ahogy utána olvastam, már 1554-ben van róla írott dokumentum, tehát ez egy több száz éves hagyomány, és hogy nagy kultusz meg hagyománya volt annak is, hogy ezt vidéken hogyan készítették, ez jellemzően egy női munka, és állítólag abszolút a házasság előtt ez egy ilyen beugró kritérium, hogy akkor ki hogyan készíti a halumit, és az eredeti hagyományos eredetvédett az valóban kecske és jussajt, viszont azért általában most már tejből is készítik, de amin rajta van a stempli, hogy eredeti autentikus ciprusi, az mind kecske és juh, és egyébként itthon is lehet kapni, és egy trükk hozzám, mert hogy az ugye tényleg grillezve a legfinomabb, és szerintem nagyon sokan ott rontják el a sajt grillezést, akár halumi, akár mondjuk ilyen kecske sajt, hogy annak az a titka, hogy nagyon-nagyon forró serpenyőben vagy grillen lehet csak szépen megrillezni, különben nem lesz olyan jó pirult a felületen, meg odaragad a serpenyőhez, tehát tűzforróra fel kell hevíteni a serpenyőt vagy grillt, mikor már majdnem füstöl akkor jó, és magára csak a sajtra teszünk egy picike olajat, és utána tényleg egy-egy perc, fél perc mindkét oldalon, és akkor lesz olyan klassz, hogy a külseje megpirult, és a belsején egy kicsit ilyen olvad, puhább.
3: És képzétek el, hogy van még egy, csak hogy egy desszertet is mondjak a Zoli kedvér, az tegnap kóstoltuk egy étteremben, egy ilyen grill és hal étteremben voltunk, és egy mahalepit hoztak, az egy ilyen kukorica, azt hiszem ilyen kukorica darából készült, és egy narancs vízzel, vagy valami ilyen fleur d'oranger-val volt így meglocsolva, iszonyú könnyű, és azt hiszem ilyen rózsavíz, cukor, kukorica keményítő vízből állt, tehát hogy nagyjából, azt hiszem sütni se kellett, nem. Ez csak úgy összeállt, mint a krumplis tészta, tudod? És úgy fölvágták kockákra, és nagyon könnyű, nagyon finom.
4: Na ilyet is csinálunk, Cilla, ez nagyon könnyű egyébként, ez tényleg csak keményítő, meg tej gyakorlatilag, de lehet mindenféle, lehet növényi alapon is készíteni, nagyon egyszerű, de van egyébként technikája, mert összeugrik.
3: Igen, na, hát tudod, én így szoktam elcsúszni.
2: Rózsavizet hozzá, jó Csabi Léci?
1: Kérlek, igen, az.
3: Rózsavizet
2: kérünk szépen hozzá, köszönjük szépen.
1: Oké, akkor visszavárunk, most már lassan elfelejtem, annyi mindent megígértetek az elmúlt hetek, hogy mi minden készül majd, úgyhogy alig várjuk, hogy találkozzunk. Jövő héten pont elkerüljük egymást, pedig az egész jövő hét a tiétek lesz, erre pedig a Sláger FM hallgatóit emlékeztetnénk.
2: És micsoda finomságok lesznek majd, hajjaj.
1: Ja, egész reggel.
3: Édes, amint visszatérek, jövök a ciprusi mahalapimmel.
4: Jó, okay.
1: És Csabit meg még ma is visszavárjuk, hiszen akkor majd a Cilla Toursban, meg Ciprusról még mesélsz érdekességeket. Minden bizonnyal.
3: Mindenképpen, úgyhogy okay. Szép hétvégét mindenkinek. Zsófi, nagyon puszi neked.
4: Hello. Várunk vissza. Sziasztok mindenkinek.
3: Hello. Puszi. Sziasztok. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lúg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
9: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
8: Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
11: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziattrakciójánál.
10: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu
12: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
13: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu
14: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu
15: Ricky Martin, Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
16: Csobbanj bele a nyárba! Vízi mozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Sláger FM.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Már láthatók Budapesten az új bubi biciklik. Kigyulladt egy hulladéktároló Cegléd külterületén. A magyar egyetemek közül továbbra is az ELTE a legjobb a nemzetközi rangsorban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. Azt írta, mától már láthatók a városban az új generációs bubik. Most egy zárt tesztidőszak következik, a BKK munkatársai és partnereik tesztelik a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni a rendszert. Ezután jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők ingyenesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználási feltételeket e-mailben küldik el. Az új rendszer összesen 3300 bringával indul, ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Kigyulladt és nagy füsttel ég egy hulladéklerakó Cegléd külterületén az M4-es autópálya közelében. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság közölte, mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég. A ceglédi hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínre tart. A rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti. A katasztrófavédelmi mobillabor folyamatosan méri a levegő minőségét. 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén végzett fokozott rendőri ellenőrzések során, közölte a BRFK. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak. Elfogtak vagy előállítottak 20 embert, köztük 10 körözöttet, két embert pedig garázdaság, egyet lopásbűncselekmény elkövetésén, egy másikat pedig kábítószer birtoklásán értek. A rendőrség május vége óta megerősített jelenléttel dolgozik a térségben a lakossági panaszok miatt. Büntetik a közterületi alkoholfogyasztást és a köztisztasági vagy közlekedési szabálysértéseket is. Útra kell a mobil kormányablakbusz június végén Fejérvár megyében, június 23-án Velencére, június 25-én Seregélyesre, 26-án Igarra, 30-án pedig Cecére érkezik a mozgóügyintézés. A buszokon személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és más hivatalos ügyekkel kapcsolatos kérelmek intézhetők. Már Budapest belvárosában is feladhatják poggyászukat egyes utasok a Liszt-Ferenc repülőtérre indulás előtt. A szolgáltatás a Kálvin téren érhető el díj ellenében. A lehetőséget jelenleg azok a Wizz Air utasok használhatják, akiknek érvényes vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyájuk van. A csomagot legalább 4 órával az indulás előtt kell feladni, és a szolgáltatás a 12 és 24 óra között induló járatokra vehető igénybe. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. Sok napsütés, nyári meleg várható. A felhők elkerülik térségünket, és csapadék sem lesz ma. A délutáni órákban 31 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az UV-sugárzás pedig erős lesz a déli órákban. Hétvégén irány a vízpart, kánikula várható 38 fokos hőséggel, amit csak vasárnap enyhíthetnek hirtelen jött záporok. A kánikula a jövő héten is folytatódik.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé még mindig igen lassú a haladás a 30-astól a 20-as kilométerig, tehát Herceghalom és Biator Bács között, főképp a külső sávban, ott szakaszosan torlódás is kialakult. A budapesti közlekedést illetően most azt nézem, hogy a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemeretelep vasútállomás közelében megszűnt a forgalmi akadály, illetve a Hungária körúton is a Rákóczi felé a Tököli út után most már zavartalanul lehet közlekedni, viszont a budai alsó rakparton a Csalogány utca vonalában baleset történt, és ez most bizony torlódást és fennakadást okoz. Közben továbbra is erős a forgalom a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Mától vasárnapig egyirányú a K-híd az Ódai-sziget felé rendezvény miatt. Az Ugligeti úton lezárják a félútpályát most ezekben a percekben, és zárva is tartják délután 3-ig a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A Rejtel-Ferenc utcát pedig a Zsinór utca és a Tani utca között zárták le egy toronydarú bontása miatt holnap éjfélig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 9 óra 6 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
19: És Somogyi Zoltán.
3: És ha már a közlekedésről beszéltünk, mit szólnak ahhoz, hogyha mondjuk egy filmforgatás miatt két napig nem közlekedik a metró? Mit gondolnak erről? A Sláger FM Facebook posztjához hozzászólhatnak, vagy küldhetnek nekünk SMS-t most? Sláger!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már 3 perc múlva. Lelkileg tessék felkészülni. Holnap és holnap után teljes egész üzemszünet vagy üzemideje alatt a 2-es metró az nem jár majd az Ösvezér tere és a Deák Ferenc tér között. Csupán a Deák tér és a Széll Kálmán tér között járnak a szerelvények. A másik szakaszon ott buszos pótlás lesz egész holnap, meg egész holnap után. És az is kiderült, hogy mindez filmforgatás miatt történik, és aztán összeértek a szálak, hiszen hetek óta tudjuk, hogy Arnold Schwarzenegger itt tartózkodik Budapesten. Ugye Liam Hemsworth-szel is összefutottam már párszor. Elvileg ők ugye közös filmet forgatnak, de most kiderült, hogy Sharon Stone is ennek a filmnek részese, és hogy ő forgat majd a Schwarzival most a hétvégén, és azt is sikerült már kiderítenünk, hogy konkrétan valahol ott a Pillangó utca és a stadionok közötti szakaszon zajlik majd a forgatás, de emiatt ugye ott nem, másképp nem lehet megoldani azt, hogy a szerelvények forduljanak, még oda menjenek, ezért a Deák térig mennek csak el a Széll Kálmán térről.
2: Én ezt már hétfő óta tudom, mert azóta a hangos bemondóban folyamatosan felkészítenek rá minket, és nem csak a metróban, nem képzeld, de a 105-ös buszon is folyamatosan elmondták, úgyhogy ez tök jó, ezt tudjuk. Tehát mi, akik közlekedünk ezzel, ezt tudjuk.
1: Tegnap láttam a metró, ki is van ragasztva. Tehát, hogy ilyen A4-es méretben. És,
2: tehát ez már egy piros pont, bocsáss meg, hogy felhívják a figyelmet, már a tájékoztatás megvan hát egy héttel korábban.
1: Szokták az előre. De amikor ilyen átépítés van, vagy ilyesmi, vagy karbantartás, azt is jellemző az egyik. Hát amikor elgázol valakit, azt nem tudják
2: persze,
1: az előre.
2: Persze, azt tudom.
1: Hát azt néztem, hogy viszonylag vegyesek a vélemények, mert van, aki szerint azért túlzás, hogy most egy filmforgatás miatt, tehát nyilván, hogyha baleset történik, vagy karbantartás zajlik, akkor ott érthető, hogy szüneteltetni kell a forgalmat, de ugye egy filmforgatás miatt mások szórakozásért, olvastam valami ilyen posztot, vagy kommentet valahol, hogy igen, hogy most emiatt leállítani a forgalmat, pont a múzeumok éjszakája a hétvégén, hogy hát ez bizony megengedhetetlen. Aztán például a Metroért Egyesület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy például Párizsban ezt úgy szokták csinálni, hogy ott van olyan állomás, egyébként több ilyen állomás létezik a párizsi metróban, amit már nem használnak, használaton kívüli szakasz, vagy használaton kívüli peron, és hogy ott szokták megoldani ezt a forgatást, és nekem emlékszem, már az agyam nincs itt, már nyaral, szóval emlékszem, hogy olvastam, hogy Londonban például azt hiszem, hogy az Aldwych Station az, ami szintén egy már nem használt állomás, mert hát azért tegyük hozzá, hogy a londoni meg a párizsi metró az ugye elég szövevényes hálózattal rendelkezik, és hát bizony a sok-sok évtized alatt, 70-80 év távlatában, hogyha gondolkodunk, akkor ugye előfordult, hogy építettek egy új vonalat, az már túl közel volt a régihez, ott fölöslegesé vált egy állomás, mert hogy gyakorlatilag ilyen sétatávolságra vannak egymástól, vagy bizonyos szakaszok is kiestek, na és akkor így ott nyilván megmaradt egy csomó olyan szellemállomás, ami tök jó arra, hogy például filmforgatáshoz használják a forgalom zavarása nélkül. Na most Budapesten kósza 3 darab metró, négy! Jézusom! A 4 darab metrónkkal nem nagyon van ugye ilyen, tehát hogy mindegyik non-stop használatban van, tehát hogy nem lehetne megoldani, de...
2: Figyelj, engem azért nem zavar, mert most, hogy Arnold Schwarzenegger elég régóta itt van, és folyamatosan posztol Budapestről és a nevezetességéről, én ezt úgy tekintem, vagy amikor mondjuk Sharon Stone, vagy korábban Kenneth Branagh, úgy tekintek erre, hogy ez szuper jó az országunknak, a fővárosunknak, hiszen az amerikai közönségnek megmutatják azt, hogy milyen szép ez a város, és rengetegen fognak idejönni, akik majd pénzt költenek, ami nekünk jó lesz, és abból majd lehet mondjuk metró felújításra költeni.
1: Mondjuk ilyenkor adódik a kérdés, hogy Budapest önmagát alakítja el a filmben, mert ugye nagyon sokszor valójában valamilyen lepukkant.
2: De nem az, hogy a filmben mit fog mutatni, hanem hogy ők az Insta oldalukon, a Facebookon folyamatosan mutatják, hogy itt vannak, jogos. Tudod. Tehát a bazilika előtt egy hatalmas nagy chopperrel állt most, nem tudom, 2-3 nappal ezelőtt az Arni, és azért az egy elég menő sztori, hogy ezt így látod. Vagy amikor a Lánchidunkat megmutatta legutóbb Kenneth Branagh. Tehát, hogy ez szerintem tök jó.
1: Igen, mondjuk, hát igen, tekintsük, úgy, hogy valamit
2: más.
1: Valamiért.
2: Igen.
1: Én a praktikus részén gondolkodtam még el, hogy oké, nálunk mondjuk nem lehet megoldani azt, hogy tehát nincs használaton kívüli metró állomásunk, vagy alagutunk, vagy stb.
2: Az nincs.
1: Nagyon sokszor például úgy oldják meg, emlékszem, nem tudom, melyik filmnél volt az, de hogy láttam egyszer egy verkfilmet, ahol képzeld el, hogy a villamost például úgy csinálták meg, az utca közepén megy a villamos.
2: Igen.
1: Valójában ez egy kis busz volt, amit átalakítottak, tehát nem is volt sín azon az útszakaszon, ahol leforgattak egy villamosos jelenetet, hanem buszokból összekapcsoltak csuklóval, mint egy 2-3 ilyen busz modult, aminek valójában gumikereke volt, rendes motorja volt, de hogy a kamera szemszögéből úgy nézett ki, mintha az egy villamos szerelmény lenne, döbbenetes. Tehát, hogy egy filmmel nagyon sokat lehet trükközni, és hát nyilván eszembe jut, hogy például a Matrix kedvéért, arra emlékszel, hogy építettek egy autópálya szakaszt.
2: Ez elég menő.
1: Tehát nem lezártak egy autópályát Amerikában.
2: Ahol van az üldözés, igen. igen, az igen. Megvan az a jelenet.
1: Hanem építettek egy, nem tudom, 2 kilométeres vagy 1 kilométeres szakaszt, hogy ott csinálják meg, amit nyilván eleve olyanra alakítottak ki, hogy minden szempontból pont passzoljon a jelenethez. Vagy például ugye a Cobra 911, a német sorozat, mindig robbangatnak ott, ugye fölborulnak az autók az autóban, az pedig vagy építés alatt álló szakaszokon oldották meg, vagy azt hiszem Észak-Rajna-Vesztfáliában van egy olyan autópálya szakasz szinten, amit már nem használnak, tehát üzemen kívül helyezték, és ott csinálták, arról pont most volt néhány hete egy hír, hogy állítólag azt most viszont el is bontják, hogy tehát ott valami átalakítás van, úgyhogy már ott se lehet majd forgatni. De hogy vannak ilyen trükkös megoldások, hát nyilván itt most visszaköszön az, hogy mi pici ország vagyunk, pici focival, pici városa, pici metróval, és nincs mit trükközni. A másik, hogy valószínűleg, és ez lehet a legfőbb, legnyomósabb érv, szerintem olcsóbban megkapták a BKV-tól a komplett metró alagutat, meg a személyzetet, meg mindent, mint hogyha építeni kellett volna valahol egy kamu.
2: Én is azt gondolom, alagutat. Igen, hogy egy film költségvetésében ez nem lehet olyan nagy összeg, de nem tudjuk mekkora összeg, mert sajnos erről nem szól a fáma. Próbáltunk utána járni, de nem mondják el.
1: Nagyon szigorúan őrzött üzleti titok, tehát nem mondja meg a BKV, hogy mennyit kap, érted, de azt mondták, hogy ráadásul ezt ugye a fenntartási költségekbe tudják beleforgatni, mert hogy hát ugye a fővárosnak az anyagi helyzet, ezt ugye halljuk már egy ideje, hogy nem a legfényesebb, és hogy akkor ebből például tök jól tudnak, nem tudom, felújítani, szervezkedni, akármi.
2: Na tessék szavazni, hogy zavarja-e önöket a filmforgatás miatt, hogy lezárják a 2-es metrót. Igennel is nemmel lehet voksolni, hajrá!
3: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél tíz lesz már 5 perc múlva, mióta néhány napja ugye tudjuk, hogy a Schwarzenegger Sharon Stone film forgatása miatt nem jár majd egész hétvégén a kettes metró az Őrs és a Deák között. Gondoltuk, gyorsan csináljuk egy mini szavazást, közvéleménykutatást, hogy mit szólunk hozzá. Lina például azt írja, hogy ha előrejelzik az ilyesmit, akkor mindegy, nem zavar. De például a Nyugatiban késtem le vonatot úgy, hogy időben ott voltam, de a filmesek nem engedtek át. Hétvégén egy órát vártam a következőre, és az nyilván zavart, hogy nem kaptam erről tájékoztatást.
2: Sándor is azt írja, hogy a hétvége az kibírható, bár korábban is lehetett volna tájékoztatni a lakosságot, hogy akinek szüksége van rá, tudjon számolni vele. Drága Sándor, tényleg hétfő óta, ahogy én jöttem reggel dolgozni a 105-ösön, a metrónál hajnalban is folyamatosan mondták, szerintem ennél korábban azért annyira nem kell. Bea pedig azt írja, hogy amikor fotón forgatott Christopher Lambert, az utolsó vonaton ült, ott ragadt másfél órára, mert éjszakai felvétel készült a Harag napja című filmben, amiben Oroszlán Szonya is játszott, hajnali 2:30-ra ért haza erdőkertesre, de azt nem írta meg, hogy ez zavarta vagy sem.
1: Nem úgy tűnik, mert nem rakott hozzá mérges.
2: Mondjuk
1: nos, hogyha most ránézünk gyorsan a szavazásunk állására, akkor úgy tűnik, hogy nagyjából 80-20% arányban inkább nem zavarja.
2: Tök jó.
1: A hallgatóinkat az, ami lazzák történik. Többen írják, igen, hogy hétvége van, ilyenkor belefér, meg nyilván van, aki örül neki, hogy legalább egy kis plusz pénz jön belőle.
2: Meg itt van Arni, tehát lehet vele fotózkodni. Hát itt nálunk, amikor ugye itt edzett lent, rengetegen várták, és volt, akiknek sikerült vele szelfit lőni.
1: Csak kérdés, most a Pillangó utcánál kell várakozni a lehúzott redőnynél, vagy a stadionoknál?
2: Hol?
1: Vagy
2: igen.
1: Hol viszik le a föld alá, ugye?
2: Sharon Stone, vajon vele ki fog fotózkodni? Mert biztos, hogy rengetegen, hát az elemi ösztön miatt minden férfi oda
1: volt. Nem tudom, hogy fölismerném Sharon Stone-t? Tehát ha szembe jönne az utcán, fölismerni Sharon Stone-t ma? Nem tudom,
2: szerintem nem, mert ugye mindannyiunk agyában úgy van, ahogy ő annó kinézett, és nyilván most már egy gyönyörű szép érett hölgy lett, tehát hogy ne azt várjuk. És ráadásul nincs agyonműtve, bocsáss meg. Tehát
1: vagy amikor ugye szerepelt már együtt Arnival a Vászon, amikor ők házastársak voltak, emlékszel?
2: A házastársakra nem, arra emlékszem, nem. Melyik filmben voltak ők?
1: Emlék más, Total Recall.
2: A Sharon Stone volt a feleség. Ja, én csak az újat láttam.
1: Hát ugye, amikor még nem volt tudatában.
2: Sharon Stone volt a feleség?
1: Igen, szerintem az a Sharon Stone.
2: Ja, mert én csak az újat láttam, igen, ezt azért nem.
1: Ja, az a Colin Farrell-es.
2: Ez nagyon tetszett.
1: Nem, hát az eredeti, ugye, emlék más, az
2: Arnold Schwarzenegger-es. Azt tudom, hogy volt eredeti, csak azt nem láttam annak idején. Aha!
1: Ja. No. Hát akkor mindenkinek is türelmet a hétvégére, és plusz pénzt, azt mondjuk nem mi kapjuk, de reméljük, hogy a metróba beinvestálják, és akkor mindannyian élvezhetjük áldásos hatását.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
9: Ázió,
10: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőség. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
12: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
13: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
14: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után...
15: Igazán kellemes nyári napok elé nézünk, most a reggelünk már 27 fokos, délután a 34 fokot ígérhettek, és ugyanez vár ránk egészen hétvégén, illetve a jövő héten is, és most gyorsan keresem, hogy a Balaton, ó, kérem szépen, már 23 fokos, lehet pancsízni.
16: A budai alsó rakparton a Csalogány utca vonalában baleset miatt alakult ki torlódás. Közben még mindig erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, de úgy tűnik ennyi. Érződik már, hogy jön a vakáció, mennyivel csendesebbek lesznek a következő hetek.

0: reggelente, hogyha oly sokan ugye nem szállítják majd a porontjukat az suli irányába. Hétvégén akkor a kettes metró ugye nem jár, az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszok közlekednek majd filmforgatás miatt, illetve azt is előre jelezném akkor, hogy holnaptól egészen július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik majd karbantartás miatt. A Poráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbuszok közlekednek majd. Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal is lehet persze utazni, jelezte a BKK. Ha van még infójuk, jöhet, a továbbiakban is jól jön, 0630 30 30 95 8 az SMS számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Szila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi csapat Szilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szila Tours.
0: Szila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: A vonalban is Mécz Csabi. Jó reggelt!
3: Hello!
4: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csabi, beleszerettél-e annyira Ciprusba, mint én, ahogy áradoztam neked? Érzed-e azt, amiről beszéltem?
2: Azt a vibe-ot?
4: Képzeljétek el, hogy nagyon, és az az igazság, hogy nulla ismeretem volt Ciprusról. Az a baj, hogy nem tudom nektek a városokat, hogy Fatos, meg nem tudom én, hol jártam.
3: Afrodité szikláját láttad?
4: Tessék?
3: Afrodité szikláját láttad?
4: Láttam Afrodité sziklát, annyit akartam mondani, hogy rettenetesen sok látványosság van Cipruson, tehát hogy tényleg egy olyan ősi szigetről beszélünk, amiért mindenki küzdött, tehát a perzsáktól az asszírokig, a görögökig, az egyiptomiakig mindenki volt Cipruson. Ugye utoljára az angoloké volt Ciprus, és aztán, sőt a törököké volt, majd az angolok bérbevették Ciprust, és utána kolonizálják, és 1960-ban fog felszabadulni. Ugye ami érdekessége, mi a görög részen vagyunk, ugye azt mondják, hogy van török Ciprus, meg görög Ciprus. Alapvetően a ciprusiak azt mondják, hogy ez egy ország. Tehát ez egy Ciprus, és van egy elfoglalt terület, amit a görögök elfoglalnak, megszállnak 1974-ben, de az is görög Ciprus, csak azt úgy elfoglalták. Azt megelőzően nem beszélt senki törökül az északi részen, úgyhogy azt a részt csak és kizárólag Törökország ismeri el.
3: Ugye
4: a déli Ciprus az pedig az Európai Uniónak a tagja, és nagyon érdekes, mert pontosan ma fogunk menni Nikóziába, a fővárosba, ahol az utca egyik oldala török, és van egy határátlépő rész, a másik oldala pedig görög. De hogyha valaki nem akarja megnézni, mi nem megyünk át a török részre, meg nem is tehetjük meg. Útlevéllel tudsz, mert ez Törökország.
3: Útlevél, mert Törökországban útlevéllel tudsz menni.
2: Ja, és nincs nátok útlevél.
4: Nincs, személyben jövünk, megyünk, mi EU-sok vagyunk. Schengen Cilla, azt tudom neked mondani, Zoléka.
2: De már egy fura, hogy, mert amikor Törökországban voltam két éve, nem kellett útlevél.
4: Képzeljétek el, hogy Afrodité szikláját meg tudjátok nézni. Van egy gyönyörű itt mellettünk, ez a Nisi Beach, ahol van, Ajpaia, vagy nem tudom, olyan ez a görög, olyan nehéz, de Ayia Napa, igen. Itt van egy nemzetközi szoborpark, ahol elképesztő
3: az ugye milyen menő? Imádtam. Úristen, ez gyönyörű, tényleg.
2: Csabi, igen. És alapvetően akkor, amit mondasz, hogy ugye nagyon gazdag a történelmi múltja, hogy ez azt jelenti, hogy főleg mondjuk romok láthatók, mint látványosság?
4: Nem. Például fönt van a Holy Cross Monastery, ez a Szent Kereszt kolostor például. Aha. Ez fönn van Omodoszban, például fönn a hegyekben, egy gyönyörű rész. Akkor itt Arkanátban, vagy ahol itt mellettünk, ahova leszáll a repülő, mondom, nem tudom kimondani ezeket a városokat. Itt van például Szent Lázár temploma, ahol Szent Lázár csontjai itt voltak. Egy gyönyörű ortodox templom. Szóval nagyon gazdag a történelme. Az első keresztény telepesek, úgy képzeljétek el, hogy nagyon vicces, mert az első zsidó közössége, Ciprus zsidó közössége az első keresztény közösség, hiszen ők elmenekülnek ugye Jeruzsálemből, mikor megfeszítik Krisztust, és itt telepednek le, és itt terjesztik a kereszténységet. Ugye ezek az úgynevezett később kriptokeresztények, akik sutyiba voltak keresztények, és ezeknek a jelük volt ez a hal, mert a hal görögül kaxos, kriksok, nem tudom mi, és akkor ez egy ilyen kriptokódolt, nem tudom micsoda, szóval, hogy így nagyon érdekes a történelme, tehát hogy mi egy nagyon kedves gyermekzivajos kis hotelben vagyunk, ahol 42 ezer angol picike
3: ordít magát. Azt te hogy bírod, külön. Csabi? Hát miért nem ödálsz omlóba
4: úgyhogy nem vagyok
3: mentetek
4: a hotelben szinte soha.
3: Értem.
4: A mi hotelünk az Atlantika. Aha. Mondom, ezt az egészet az Ibusszal szerveztük, és akkor nekem mondták, hogy nagyon kedves gyermekbarát hotel, hát túl gyermekbarát.
3: Ödálsz
4: viszont
3: omlóba,
4: Európa legnagyobb medencéje itt van.
3: Olyan?
4: Mert így az egész hotelt, mint egy ilyen laguna, úgy vesz körbe a medence.
3: Szép lehet.
2: Milyen az időjárás, meg a klíma?
4: De még nagyon-nagyon kellemes, ilyen 27 és 31 fok között van a hőmérséklet, de július-augusztusra ez bedurran.
3: Kemény, igen.
4: És akkor elképesztő hőség van, tehát hogy azt mondják, hogyha valaki ilyen, tényleg ilyen, nem ez a medencepartos, vagy tengerpartos nyaralásra vágyik, akkor azért inkább ilyen októberbe érdemes eljönni, aha, mert rengeteg a látványosság. Tehát, hogy olyan mozaikokat láttunk ez a Fátoszban, mikor tegnap voltunk, nem tudom visszaadni, tehát figyelj, hogy ilyen időszámításunk előtt 600-zal, ahogy a görög mitológiát ábrázolják, a Minotaurusztól kezdve Árész, minden van, Árész, Artemis, mindenki
2: az, van. Az érdekelne még, hogy a nevezett látványosságok között például hogyan praktikus közlekedni, tehát mit lehet robogót bérelni, vagy vannak ilyen szervezett, ilyen nevet buszok, amivel akkor oda visznek, visszahoznak a szállodába, vagy sétatávolságra van, vagy hogy képzeljük ezt el?
4: Lehet kocsit bérelni, nagyon fontos info a kocsibérlőknek az, hogy Cipruson ugye jobb kormányosak az autók, tehát ja, az angol közlekedési rendszer van. Úgyhogy én nagyon régen, 15-20 évvel ezelőtt Londonban éltem, és én megtanultam ott vezetni, de hát mondjuk az akkori barátom mindig azt mondta, ülj át, ne csináld. Tehát ugye úgy vezetem azt az autót, hogy mindenkinek halálfélelme van, nekem is. Úgyhogy ezért azt nem mindenkinek javaslom, hogy így béreljen autót, hogyha nincs tapasztalata, tudod, ebbe a jobbra tartsba. Hát mi nekünk a ciprusi turisztikai hivatallal vettük fel a kapcsolatot, és akkor ők adtak egy sofőrt, meg egy ilyen guide-ot, aki visz minket. De nagyon jó a tömegközlekedés.
3: Nagyon,
4: azt nézem,
3: mi azzal
4: hogy busszal
3: igen.
4: is el lehet menni.
2: Okay.
4: Nagyon sok fiatal quadot bérel, igen. De hát ez ugyanaz, mint a vezetés. És olyan quaddal rohangálnak. De például, hát figyelj, én azt merem javasolni, hogy tényleg csoportos úttal érdemes, és megnézni a programokat, nem kell mindenre befizetni az embernek magát, de van egy pár olyan, ami kihagyhatatlan.
3: Okay. Nagyon köszönjük az ajánlást.
2: Csinálót.
4: Úgyhogy mindenkinek nyára föl is utazzatok, és lássatok világot.
2: Szép az hétvégén. Lesz, tényleg pihent ki magad, hogy aztán hétfőtől minden reggel fölébredj, és itt légy pontban hatkor
4: ott fogok üldögélni a helyeden, Petra.
3: Jó, ez az.
4: A Zsófi elfoglalja a Zoli szépen.
3: Igen.
2: Szia, Csabi.
4: Nagyon puszi, szép nyarat nektek, és jó pihenés.
3: Köszönjük.
0: Minden, amit szeretünk.

0: Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet.
1: Igen, mert jön a hétvége, meg jön a nyaralás, a New Yorkba mész, én költözöm, szóval mindketten jól járunk, viszont jövő héten a hallgatóink is jól járnak.
0: Igen, hiszen egész héten Cilla és Mautner Zsófi ébreszti majd
1: isteni
0: önket.
1: Isteni lesz.
0: Igen, mi pedig legközelebb majd akkor két hét múlva találkozunk.
1: És te még ott két napot kivettél, úgyhogy csak veled csak szerdán. Tényleg,
0: hát én most akkor jövök még hét. Nem akartam részletekbe bocsátkozni. Érezzék jól magukat, kezdjék kellemesen a vakációt a gyermekeikkel, vagy nélkülük.
1: Srácok, tényleg, érezzétek minden pillanatát a nyárnak.
0: És köszönjük figyelmüket. Addig is búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszont.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az alakarosi fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K-Kevin.
5: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
4: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
6: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor Schmuck ékszer. A Schmuck ékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Schmuck ékszer.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akciózár zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 0 gyulladt ki Ceglét külterületén, újraindult az olajszállítás a Hormuzi szoroson, és holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz az egész országban. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kigyulladt egy hulladéklerakó ma reggel Cegléd külterületén az M4-es autópálya közelében. Az Index beszámolója szerint a katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult a helyszínre, ahol mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég. A lángok megfékezésén a ceglédi hivatásos tűzoltók mellett több más egység is dolgozik, légzésvédelem mellett. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. A Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság közlése szerint csaknem 40 tűzoltó 10 járművel érkezett a helyszínre. A katasztrófavédelmi mobil labor folyamatosan méri a levegő minőségét a környéken. Már jelentős mennyiségű olaj haladt át az újra nyitott Hormuzi szoroson. G.D. Vance, amerikai alelnök közölte, hogy a blokkád feloldása óta több mint 12,5 millió hordónyi kőolaj jutott át a térség hajózási útvonalain, közölte az Infostart. Ez a február végén kirobbant konfliktus óta a legnagyobb forgalomnak számít, de még mindig elmarad a háború előtti napi átlagtól. Az amerikai hadihajók továbbra is a térségben maradnak, hogy ellenőrizzék a megállapodás betartását. Washington és Teherán most 60 nap alatt próbál végleges egyességre jutni. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a katasztrófavédelem közlése szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján rendelte el a riasztást, amely keddi félig tart. A hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos az elővigyázatosság. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, különösen az idősekre és a krónikus betegekre. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat, és megkezdik az eddig elzárt Városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont előkészítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A miniszter szerint a Városligetet parkként kell megújítani. Elindult az új generációs bubi kerékpárok tesztelése Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A városban mától már láthatók az új biciklik, de egyelőre zárt tesztidőszak kezdődött. A BKK munkatársai és partnerei, köztük a kerékpáros klub szakemberei próbálják ki a rendszert, hogy a tapasztalatok alapján még finom hangolják azt. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen tesztelhetik majd az új kerékpárokat, ehhez pedig regisztráció óra lesz szükség. Az új közbringa rendszer 3300 biciklivel indul, 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű kerékpárral. A főpolgármester szerint a bubi korábbi rendszere jelentősen növelte a közbringa használatot Budapesten. Tovább fokozódik a kánikula, a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet vételkörzetünkben a felhőzet, de említésre méltó eső nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délutára pedig jön az igazi forróság, 30-34 fok lesz a maximum.
12: Köszönjük szépen a híreket, gyorsan megnézzük, hogy hogy áll a forgalom. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Erre figyeljenek nagyon, itt lényegesen lassabban lehet haladni. A fővárosban információink szerint remekül lehet közlekedni, ugye korábban volt egy baleset a budai alsórakparton a Csalogány utca vonalában, de már itt is megszűnt a forgalmi akadály. Viszont arra figyeljünk, hogy van jó néhány lezárás, ami nehezíti az autósok dolgát ma is. A 13. kerületben például a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt tart az ATP-t és a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé, és ugye korábban a Gyakorló utca után a középső sávot már lezárták, de szintén a 10. kerületben a Sörgyár utcát is lezárva találjuk a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt a gázvezetéket javítják, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kurut utca és a Budenzó út közötti szakaszt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is indul a slágernap, közben Kisorsi Kisó nevében is csodaszép napot kívánok Önöknek, aki egy vakáció indító látogatást tesz a veszprémi praktikerben, ahova hamarosan kapcsolunk. A játékunk is ma egy kicsit más lesz, tartsanak velünk! Slágernap!

0: Benson Boone, Mystical Magical című dala forgott itt a Sláger FM-en is. Már is Veszprém felé vesztük az irányt, hiszen a Praktiker áruházból jelentkezik. Kisorsi, Kisó, készülünk a nyárra! Szia!
1: Hello! Itt is misztikus és mágikus minden. Köszöntök mindenkit. Igazából megirigyeltem Somogyi Zolit, aki nem olyan régen, ugye ez egy éves születésnapját ünnepelte ez a csodálatos áruház, amely egyébként a Praktiker országos hálózatának 23. áruháza. És mondtam, hogy úgyis péntek van, hogy már menjen pihenni, mert hogy itt mindig olyan jó a hangulat, úgyhogy én bele akartam ebbe egy picit kóstolni. Nyári kert és otthon frissítő hétvégét tartunk itt a Veszprémi Praktikerben. Én egyébként egész hétvégén nem leszek itt, de ma délután 4-ig mindenféleképpen. És ami fontos a vásárlóknak, hogy egész hétvégén kedvezményeken, nyereményjátékokkal és különleges családi programokkal várnak mindenkit. Egyébként én már körülnéztem, van papírsárkány készítés, virágcserép dekorálás, arcfestés, lufi hajtogatás, és még egyszer mondom, én is itt vagyok, és én sem jöttem üres kézzel, mert többek között hoztam magam a páros belépőjét a Duran Duran koncertjére, vagy éppen páros belépőjegyet a Scorpions budapesti koncertjére, úgyhogy majd meg kell ezért is dolgozni.
0: Így van, mert hogy tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en egész nyáron, és ma egy kicsit másként játszunk, szóval aki ezekre a koncertekre vágyik, az kapja a nyakába a lábát, és irány Veszprém, így van, a Praktiker áruházban megtalálják Orsit is, a játékokat és az ajándékokat is. Rengeteg dologgal készülünk, úgyhogy mindenképpen tartson velünk mindenki, és füleljen, mert fantasztikus dolgok várnak ránk. Többek között remek zenék is, most például a folytatásban. Tudod, ki érkezik? Az én egyik nagy kedvencem. Barbra Streisand, A Woman in Love című dala szól.

0: Manu Fajdala szólt, itt a Sláger FM-en egy vadonatúj sláger, és vadonatúj fantasztikus árukínálattal vár mindenkit Veszprémben a Praktikár, ahol Kisorsi Kisó éppen felfedező kalandra indult. Szia!
1: Hello! Sziasztok! Üdv mindenkinek! És igen, ó, de szép! Kislány, és milyen szép arcfestés van! Szia! Nem! Hallod, megijedt tőlem, pedig szerintem nem vagyok annyira félelmetes, mert hogy itt arcfestés is van a gyerkőszök részére, lufi hajtogatás, én is mindjárt kimegyek és kérek egy kutyuskát, virágcserép dekorálás, papírsárkány készítés, papírkutyák, ja nem az más, papírsárkány. Nagyon izgalmas, kreatív programokkal várunk mindenkit, rengeteg nyereménnyel, akcióval, hiszen nyári kert és otthon frissítő hétvégét tartunk itt a Veszprémi Praktikerben, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
0: Irány Veszprém, közel van a Balaton is, mi pedig már is megnézzük, hogy a hétvégén milyen lesz az időjárás, szétnézünk az utakon is, utána pedig jön Whitney Houston és a Clean Bandit közösen How Will I Know?
2: How will I know if he really loves me?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Itt a Sláger FM-en már is mondom, hogy mit tartogat számunkra a mai, illetve a hétvégi időjárás. Hát őrült meleg lesz ezen a hétvégén, mert ott tovább fokozódik a kánikula. Ma is több órás napsütés vár ránk, időnként megnövekszik ugyan a felhőzet, de említésre méltó csapadék nem érkezik, és a légmozgás is gyenge lesz, tehát még az sem hűt bennünket. A délutáni órákban 34-35 fokra számíthatunk, úgyhogy bízom benne, hogy a mai évzárókat nem odakint, hanem inkább odabent tartják, majd szombaton, vasárnap pedig még ennél is melegebb lesz, akár 37-38 fokot is mérhet. És jönnek az utak hírei, aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik. A Kosdi elágazásban délutánig jelzőrös irányításra kell készülni, főleg a Kosdi úton közlekedők figyeljenek, mert normális esetben ugye nekik lenne elsőbségük. Az M1-esen pedig Herceghalom és Biatorbágy térségek között a Budapest felé vezető oldalon jelentős lassulás tapasztalható, úgyhogy itt kell a türelem. A fővárosban sávlezárás van a Tököli úton befelé, a Barostérnél karbantartás miatt emiatt lassul egy kicsit a haladás. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton, a Szilasi út közelében ma délután 3-ig veszélytelenítés miatt, illetve a 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávjárható közműjavítás miatt. És figyeljenek arra is, hogy az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Paulár utcától a Krisztina körútig, mert javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan.

0: magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Ugye nekem az A a tippem, 1998.
0: És igen, gratulálunk, nyertél! Ki fogja használni ezt a kulacsot?
3: Kulacsot valószínűleg valamelyik kislányom. Mondanám, hogy én, de biztos, hogy nem.
0: És most nagyon fontos, hogy sok vizet igyatok, mert nagyon fontos a hidratás, mert nagyon meleg lesz egészségedre. Gratulálok még egyszer, Viki, és már is átadom a nyereményt. Kata, tiéd a szó. Mi következik? Mert hogy még meg tudjuk fejelni ezt a történetet egy jó kis dallal?
4: És megfejeljük a nyarat is egy jó kis dallal, egy tűzvarázslóval, a Dr. Béres és Király Viktor féle verzióval.
0: Tűzvarázsló!
5: Dr. Béres!
6: My name is Victor, you can take

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: Kulinárisz.hu. A Kulinárisz a jó életboltja. www.kulinárisz.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Legyen tánc! Egyéligy áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
13: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
15: Express One, a csomagszállító.
14: www.expressone.hu.
1: A reklám után.
16: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Októberig halaszthatják Budapest szolidaritási hozzájárulásának egy részét. Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, és 20 embert fogtak el Kelenföldön. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben vesz részt az Európai Tanács ülésén. A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, első felszólalásában arról beszélt az európai vezetőknek, hogy szerinte őszintébb politikára és a kettős beszéd meghaladására van szükség. Hozzátette, nem az a célja, hogy népszerű legyen Brüsszelben, hanem hogy minden helyzetben a magyar embereket képviselje. Magyar Péter szerint az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítását is támogatta. Közben itthon jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. A kormány ezt azzal indokolta, hogy az üzemanyagárak várhatóan már 10-15 forinttal a védett tárolás csökkennek. Október 15-ig halasztják a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának több részletét. A főpolgármesteri hivatal szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet. A hivatal közölte, korábban hivatalosan kérték a befizetés rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig bekérte a főváros pénzügyi adatait. A magyar közlönyben megjelent módosítás szerint az áprilisi több mint 37 milliárd forintos és a júliusi 11,7 milliárdos részlet befizetését október 15-ig halasztják. A fővárosnak így az októberi részlettel együtt 86 milliárd forintot kellene fizetnie addig. A halasztás időt adhat a 2026-os fővárosi finanszírozásról szóló megállapodásra. A belügyminiszterrel egyeztetett a Lange Group alvállalkozóinak kifizetéséről a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége. A szervezet főtitkára Szűcs Balázs szerint ígéretet kaptak arra, hogy jogi és pénzügyi megoldást keresnek a kialakult helyzetre. A Maresz korábban nyílt levélben szólította fel Balázsi Gyulát, a Lange Group tulajdonosát, az elmaradt bérek és alvállalkozói követelések rendezésére. Sajtóhírek szerint a cégcsoport bankszámláit a NAV végrehajtási eljárásai miatt zárolták, emiatt több dolgozó és alvállalkozó sem jutott pénzhez. A szövetség szerint kis- és középvállalkozások likviditása is veszélybe került. A minisztérium a Maresz szakmai partnerségére is számít az állami rendezvények új üzleti modelljének kialakításában. Június 17-ig 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a rendőrök a Kelenföldi pályaudvar környékén. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőrség május vége óta állandó emelt létszámú jelenlétet biztosít a környéken lakossági panaszok miatt. Az ellenőrzések során 436 embert igazoltattak. Az elfogottak között 10 körözött személy volt, két embert garázdaság, egyet lopás miatt, egy másik férfit pedig kábítószer birtoklásának gyanújával állítottak elő. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érintették. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta, 3-an távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Mától vételkörzetünkben berobban az igazi kánikula, holnapra egyébként már hőségriadót is elrendeltek. 30-35 fok lesz a maximum, igazából Veszprémben lehet majd egy picit kevesebb, 31, de Budapesten és környékén 35 fok is lehet.
18: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Szentendrei úton a Raktár utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Teleki László térnél, úgyhogy itt óvatosan közlekedjenek. A Rákóczi úton pedig befelé a Barostértől tapasztalható még némi torlódás, de ezt leszámítva egészen jól lehet közlekedni a fővárosi utakon. Viszont tartsák kézben a közlekedők, hogy lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket, és szintén a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom csak a parkolósávban tud haladni egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Egy picit szétnézünk az országutakon is, mert aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál, az autóúton a 42-es és 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtóágán keresztül terelik, úgyhogy nagyon kell figyelni. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: És ebben az órában is visszatérünk Veszprémbe, ahol Kisorsi Kisó teljesít szolgálatot a Praktiker Áruház nyárindító hétvégéjén. És Orsi, mivel indul az óránk?
19: Indítsuk az órát az én egyik kedvencemmel, Ray Dalton, Blood Running!

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden

0: Ez volt Gracie Abrams dala, That's a True, itt a Sláger FM-en, és 2 perccel járunk 4:12 után. Jó ejtőzést azoknak, akik az ebédszünet előtt már ejtőznek így a szorgalmi időszak utolsó napján. Kisorsi nem pihen, mert ott van Veszprémben a Praktiker áruházban, hogy együtt indítsuk a nyarat. Szia!
1: Hello, hát az én Nanna, tehát hogy ott nagyon jó kis klassz kerti bútorok vannak, már előbb itt elheveréztem egyen, de valóban most felpattantam, mert itt van mellettem Péterfai Norbert, áruházvezető. Szia! Egy picit foglald nekem össze, hogy mivel készültek a vásárlóknak ezen a hétvégén.
2: Az igazság, hogy úgy tudik, hogy a kánikula hétvégére beköszönt, úgyhogy megindul az igazi nyári szezon. Megpróbáltunk mi is maximálisan felkészülni ennek a teljes körű kiszolgálására, úgyhogy elindítottunk egy nyárkert és otthon frissítő hétvégi programot. Ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy júni 19-től 21-ig nyereményjátékokkal, különleges családi programokkal, illetve beszállítói bemutatókkal készülünk a kedves ide látogatóknak. Családi programok keretén belül papisárkányt készítünk, virágcserép dekorálás lesz, arcfestés, lufi hajtogatás, és egyébként olyan rócsók, ahol szintén további ajándékok lesznek majd elérhetőek. Gyakorlatilag a feladatunk az az volt, hogy egyrészt az új termékeket, új portfóliót be tudjuk mutatni, úgyhogy ez mind a kerti oldalon, mind a grill termékkörünkben én azt gondolom, hogy abszolút meg tudtuk jelenteni, és jó fog sikerülni, mindenki megtalálja a saját igényének a legmegfelelőbb terméket, egyszerűbbtől a komolyabbig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy jó lesz, érdemes lesz kilátogatni. Töltsenek velünk egy élményteli nyári hétvégét, frissítsük fel otthonaikat, frissítsék fel kertjeiket, és találkozunk a Veszprémi Áruházba, várunk mindenkit szeretettel.
1: Mi pedig a legnagyobb slágerekkel várjuk a látogatókat itt a helyszínet is, és természetesen az éterben is.
0: No, meg ajándékokkal is. Ha már a slágereket említetted, Gazebóval megyünk tovább. Jön az I Like Chopin.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 2 perccel járunk fél 12 után, most már lassan korog mindenki gyomra. A kisorsi kisó azonban lankadatlanul vár bennünket a Veszprémi Praktiker áruházban így az év utolsó tanítási napján. Szia, Orsi!
1: Hello! Üdv mindenkinek! Igen, fantasztikus a hangulat, elképesztő akciókkal, nyereményjátékokkal várunk mindenkit, és hát én sem jöttem üres kézzel.
0: Bizony, mert hogy a Sláger FM-en fut a koncertélmények nyara, és hát amellett, hogy praktikeres, meg Sláger FM-es ajándékaid is vannak bőven, még koncertbelépők is vannak nálad.
1: Bizony, bizony, a holnapi Scorpions koncertre lehet, budapesti koncertjére lehet jegyeket nyerni nálam, illetve a június 28-ai Duran Duran koncertre. De hogy olyan szívesen adtam volna valakinek 2 darab beépőjét a One Republic koncertje, ami jövő héten lesz, és az ilyen kis érdekesség, mert egyébként ezt senki nem tudja, de most óriási titkot árulok el, hogy ők egyébként miattam jönnek, mert ugye én beszéltem Ryan Tedderre, ugye nekem június 24-én van a születésnapom, a 46. Ryan Teddernek június 26-án van a 47. születésnap, és ugye a kettő közé június 25-ére beterveztünk akkor egy budapesti koncertet, hogy így mind a kettőnknek jó legyen.
0: Közösen ünnepeljetek.
1: Sajnos mindent megtettem, hogy adjon nekünk interjút, de sajnos úgy tűnik, hogy ez nem fog összejönni. Pedig már nekem már csak ő van a bakancs listámon, képzeld el.
0: Figyelj, futás közben elcsípheted.
1: Nagyon szeretem Ryan Teddert.
0: Legutóbb, amikor...
1: Tudom, mert mindig nagyon sokat kolbászol.
0: Igen. Legyen szemfüles, sokat posztol. A hallgatóink pedig legyenek szemfülesek, és csípjék el a keresett dalokat. Ugye Duran Duran dalt keresünk, és Scorpions dalt keresünk, és hogyha meghallják, akkor most nem telefonálni kell, hanem Orsit kell azonnal előkeríteni az áruházban.
1: Picit félek ettől a játék felhívásra, mert így látom magam előtt, hogy tudom, mint az amerikai foci meccseknél, hogy amikor nálad van a labda, és akkor így rád ugranak 40-en, úgyhogy mi lehet, hogy ilyen bujóskát játszunk, hogy megy a zene, mert természetesen itt is a Sláger FM szól folyamatosan, és akkor így elbújok, és akkor, hogy aki megtalál. Az és természetesen koncert, szeretne szuper. Nyerni, tehát nagyon örülnék, hogyha olyan nyerne, aki szeretne elmenni, és el is tud menni ezekre a koncertekre, mert tényleg ez a lényeg, hogy ezeknek az előadóknak a koncertjeire már nem igazán lehet jegyet kapni, de a Sláger FM jó voltából ilyen fantasztikus koncert élményekhez juttatjuk a hallgatóinkat.
0: Így van, erről szól nálunk a nyár. Most pedig megnézzük, hogy mennyire lesz nyárias a mai időjárásunk, utána pedig Lloyd Dalával megyünk tovább. Szól majd a Get Lucky.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: De mielőtt szólna a dal, teljes hosszában megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Már most 32 fok van odakint, de délutánra pedig 35-36 fokot ígérnek, és ez tovább fokozódik a hétvégén. Szombaton is, vasárnap is 37-38 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet. Felhő alig-alig lesz fölöttünk az égen, viszont holnap délutántól egy picit záporosabb, zivatarosabb idő jön, mert hogy vasárnap elér bennünket egy hidegfront, ami nem lehűlést, hanem némi csapadékot hoz majd, úgyhogy esernyő legyen nálunk a hétvégén a biztonság kedvéért. Nem biztos, hogy eső ellen, lehet, hogy a napsütés ellen kell majd használnunk az ernyőket napernyőként. A közlekedőknek hasznos tudni, hogy jelenleg nem járható a Belgrád rakpart az Irányi utca után egy szabálytalanul parkoló gépjármű miatt, és baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Teleki László térnél, valamint a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt, és tart a Vasúti híd felújítása is a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton pedig kifelé továbbra is 2 sáv járható, míg a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, és kifelé útszűkületen kell áthajtani. Erre nagyon figyeljenek, akik pedig metróval közlekednek, azok a hétvégén számítsanak rá, hogy részlegesen leáll majd az M2 metró filmforgatás miatt a Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között. A kieső szakaszokat metrópótló autóbuszokkal biztosítják, így a hétvégi programok tervezésekor mindenképpen érdemes hosszabb menetidővel számolni, különösen a belváros és Zugló, illetve a keleti város részek között. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Ed Sheeran dalaszolt itt a Sláger FM-en is hamarosan itt az ebédszünet, Kisorsi Kisó pedig a Veszprémi Praktiker áruházban várja a nyarat, ott is meleg van?
1: Itt kellemes, tehát hogy kint 31 fok van, itt egy fokkal jobb, csak én kézed itt elvesztem ebben az áruházban, mert hogy 7100 négyzetméteren található ez az áruház, 28000 terméke, és most hallottam, itt szóltak, hogy van egy 1800 négyzetméteres kertosztály, mint egy 4000 terméke, úgyhogy oda mindenképpen szeretnék elmenni, mert hogy ott elképesztő növényválaszték van, de van itt építőanyag és fa osztály, közel 1500 féle építőanyag és több mint 600 féle fa áruval. Aztán aki szeretné esetleg a nyaralóját felújítani, vagy egyéb azt mondja, hogy most így a nyáron belevágok egy otthon felújításba, több mint 2000 féle festék közül lehet választani. 450 féle csempe és járólap, 70 féle laminát, valamint 40 féle PVC padló áll rendelkezése. Szóval elképesztő a kínálat. De hát ezt gondoltad, 7100 négyzetméter. Tehát tényleg mondom, itt megyek, szaladgálok, én kis Orsi, kicsiként kapkodom a lábaimat, a kis virgácsaimat, szóval nagyon tetszik, nagyon jól érzem magam, és akkor ugye világítás, technika, mindenféle szerszámok, burkolatok, lakberendezési cikkek, elképesztő a választék, úgyhogy mindenki jöjjön a Veszprémbe, ugye egész hétvégén mindenféle akciókkal, nyereményjátékokkal és családi programokkal várják a látogatókat a nyári kert és otthon frissítő hétvége keretében, és én is hoztam nyereményeket, velem is lehet játszani, hoztam például páros belépőjegyet a Duran Duran koncertjére, vagy épp a Scorpions budapesti koncertjére, vannak Sláger FM-es logózott termékeink, úgyhogy mindenféle játékokkal készülök a vásárlóknak.
0: Egy dolog nagyon fontos, aki oda látogat, az mindenképpen kényelmes cipőbe tegye meg, mert hogyha ekkora az áruház, nem kis teljesítmény bejárni.
1: Vicces, én magas sarkóba jöttem, és az előbb átvettem a papucsomat, mondtam, hogy ki kell mennem a kocsiba. És tényleg így történt.
0: Mi pedig hamarosan kapcsolunk vissza hozzá, de most zenélünk egy jót.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
5: A tartozás összege 36 ezer dollár.
6: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
4: Megoldom.
7: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
8: Mi történt magával, hangoló?
9: Nyisd ki a széfet.
7: A zongora hangoló. Na mozikban.
10: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
11: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
10: Irány az Auchan, spórolj okosan!
12: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
13: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
14: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
15: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Feloldották több ukrán sajtótermék tiltását. Menetrendi változások jönnek a Budapest-Szeglét-Szolnok vonalon, és szombaton, holnap nyit az Újlak strand. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Felolvasom Feloldották a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását Magyarországon. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írta, hogy a döntést a külügyminisztériummal közösen hozták meg. A miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett korlátozást, amely válasz volt arra, hogy Ukrajna korábban több magyar lapot blokkolt. Tar Zoltán szerint nem lehet összemosni a független sajtót azokkal az orgánumokkal, amelyek orosz propagandát terjesztenek. Hozzátette, a kormány feladata a jó szomszédi viszony kiépítése, amely a külhoni magyarok helyzetét is segítheti. Pályakarbantartási munkák kezdődnek. Június 20-ától, holnaptól a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon, közölte a MÁV csoport. A felújítás célja, hogy javuljon a pálya állapota, csökkenjen a meghibásodások kockázata, és pontosabb legyen a közlekedés. A munkákat több ütemben végzik. Az első szakasz július 18-áig tart. Ez idő alatt jelentős menetrendi változásokra és hosszabb eljutási időkre kell számítani. A legfontosabb módosítás, hogy a Nyírség Intercity-k átmenetileg nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak. A vonatok több megszokott budapesti megállót és Ceglédet sem érintik, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük a menetrendet. Több Fejérvár megyei településre is érkezik a kormányablakbusz a következő napokban, írta a feol.hu. A mobil kormányablakokban személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és több más hivatalos ügyintézésével kapcsolatban is segítséget kaphatnak az érintettek. Az ügyintézéshez mindenképpen szükség lesz személyigazolványra, lakcímkártyára és bankkártyára, mert a helyszínen az illetékeket kizárólag bankkártyával lehet befizetni. A kormányablakbusz június 23-án Velencére, június 25-én Seregélyesre, június 26-án Igarra, június 30-án pedig Cecére érkezik. A kormányhivatal azt kéri, hogy mindenki előre készüljön a szükséges iratokkal. Megkezdődött a tatai angol kert több ikonikus épített értékének restaurálása. A kemma.hu beszámolója szerint a Cseketó partján már állványok és szakemberek jelzik a munkálatok indulását. A felújítás részeként restaurátorok dolgoznak a műromokon, a török mecseten, a griff szobrokon és más történeti elemeken. A városfejlesztési iroda vezetője szerint nem hagyományos felújításról van szó, hanem az érzékes épített örökség állagának megőrzéséről. A munkát vezető restaurátor irányít. Kő és fal restaurátorok bevonásával. A tervek szerint a restaurálás az év végéig tart. Holnap reggel 9 órakor megnyílik az új lakószoda strandja. Az ittlakunk.hu beszámolója szerint a nyitás előtt felfrissítették a strand területén található fedett pihenőhelyeket. Így megszépült árnyékos részek várják a vendégeket a nyári napokon. A strandolók a medencék mellett homokozót, strandröplabdapályát és pingpongasztalt is használhatnak. Az úszójeggyel és úszó bérlettel rendelkező külön időszakokban használhatják a medencét. A strand hétköznap és hétvégén is 9 órától este 8 óráig tart nyitva. A fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket, bágyattabbak, tompábbak lehetünk, az UV-sugárzás is nagyon erős, így a szabadban ajánlott védeni a bőrünket és sok folyadékot inni. A mai napra vételkörzetünkben egyáltalán nincs esélye csapadéknak, zápornak, zivatarnak, viszont sokáig sütni fog a nap, délután pedig 33-35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, front nem lesz.
9: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Tart a műszaki mentés a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor után, illetve egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést az Irinyi József utcában befelé a Karinti Frigyes út előtt, de történt egy baleset a Váci úton is befelé a Dráva utca előtt a külső sávban. Itt tart a helyszínelés, illetve helyszínelnek a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Trombitás út után, de baleset nehezíti a haladást a Fiumei úton a Teleki László térnél, valamint a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál, úgyhogy fokozódik a közlekedési helyzet a fővárosban. Városon kívül pedig az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon Martonvásár térségében ütközött egy személyautó a szalagkorlátnak, a 28-as kilométernél a sérült jármű a belső sávban vesztegel. Itt 1-2 kilométeres jelenleg a torlódás, és aszfaltoznak az M2-es autóúton is Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le és felhajtó ágán keresztül terelik. A Kosdi elágazásban délutánig jelzőrös irányításra készüljenek, és vezessenek nagyon óvatosan.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Folytatódik a sláger napközben, és részben innen a stúdióból, részben...
18: Veszprém lobog a szélben.
9: Bizony, Veszprémből jelentkezik a Praktiker Áruházból Kisorsi Kisó, és hamarosan kapcsoljuk ismét a helyszínt, most azonban Vance Joy indítja az órát.

0: Tears for Fears dala szólt, ez volt az Everybody Wants to Rule the World, és így ebéd szünetben nincs is kellemesebb, mint elheverni a virágok között egy illatos kertben. Kisorsi Kisol Veszprémi Praktiker áruházból jelentkezik, ahol nyárindító hétvégét tartanak, nem csak ma, egész hétvégén. Szia, Orsi!
1: Hello! És itt aztán lehet heverészni itt a virágok között, ugyanis 1800 négyzetméteres a kertosztálya ennek a bizonyos Veszprémi Praktikernek, úgyhogy a virágom, virágom, itt szaladgálok. Az a baj, hogy én nem tudom, pedig nagyon sok növénytant tanultunk annak idején, de mondjuk tegyük hozzá, hogy az már nagyon régen volt, és teljesen jogosan elfelejtettem. Úgyhogy én, ha megkérdezed, hogy milyen virágokat látok, akkor úgy, mint az autónál, tehát milyen autód van, fekete, itt is a színeket tudom mondani, meg az, hogy ez is nagyon szép, az csodálatos, ez zöld, az szúr, ez rózsaszín, és nagyon szép, és tényleg egyik szebb, mint a másik. Csodálatos, elképesztő a választék, de hát már mondtam, több mint 7000 négyzetméteres ez a Praktiker itt Veszprémben, tehát hogy tényleg el lehet veszni, és most én itt tényleg itt ejtőzöm itt a virágok között. Van neked virágod, Kata?
0: Képzeld el, hogy úgy néz ki, hogy frangipáni mester vagyok, mert egyelőre két éve túlélt.
1: A Frangepán utcát ismerem.
2: Az micsoda, ne haragudj!
0: A frangipáni az egy nagyon jellegzetes hawaii virág.
1: Jó, hát aki Hawaii-ra járt, Kata.
0: Ugye?
1: Igen. Hát érted, nekem jutott itt az 1800 méteres kert oázis.
0: Én elhatároztam, hogy 50 évente egyszer elmegyek Hawaii-ra, majd az 50. születésnapomra ezt tervezem. De a frangipáni az működik, úgy tűnik nálam.
1: Ez nagyon menő, nekem ez nagyon tetszik. Most azon gondolkodtam, hogy te majd 50. születésnapra Hawaii,
0: igen?
1: Hogy kedves Live Nation, én beérném egy Ryan Tedder interjúval, mert hatalmas rajongó vagyok.
0: Nagyon remélem, hogy a következő héten sikerül tető alá hozni ezt az interjút, mert a 25-én koncert. És természetesen a One Republic-ra is lehet nálunk jegyet nyerni, viszont a legutolsó Scorpions belépő az ott van
1: itt,
0: a te kezedben.
1: Nálam, igen.
0: Úgyhogy legyen
1: majd, ha meghallják a Scorpions dalát, igen, akkor keresenek engem itt a Veszprémi Praktikerben. Tehát most ne telefonáljanak, hanem le kell autózni Veszprémbe, engem keresni, és nálam van az utolsó páros belépő a Scorpions koncertjére, ami holnap lesz.
0: Nagyon kell sietni. Orsi, hamarosan visszakapcsolunk hozzád.
1: Oké.
0: Most pedig Freddyvel megyünk tovább, jön a Mary Jo.

0: A London Beat dalas szólt, ez volt a You Bring Under Sun itt a Sláger FM-en, és előtte szólt a Scorpions Wind of Change című dala, ami valakinek páros belépő jegyet hozott a Scorpions holnap esti koncertjére. Orsi, tiéd a szó?
1: Hát hozhat, azért meg kell dolgozni, de kiválasztottam most egy úriembert, aki, hát én nagyon szeretem a kis rikító színeket, és ilyen neonzöld pólóban, egy rövid bemutatkozást kérnék szépen, szia!
2: Szép napot, sziasztok! Miklós György Zoltán a közeli Balaton-Almádiból.
1: Balaton-Almádi. És mi járatban erre felé?
2: Ma vittem az én aranyos kis autómat, és ennek az autónak megcsinálták a bal hátsó zörgő futóművét, úgyhogy már nem zörög a futómű, jó a csapágy, ezért is boldog vagyok. És különösen boldog vagyok azért, hogy látom kisoltak egy gyönyörű szép tündér, aki még nem látta, az meggyőződhet róla. Itt a Veszprémi Praktiker áruházban, és együtt fogunk játszani, ha nem tévedek.
1: Igen, mert ezért érkeztél, nem? Mert nyerni szeretnél.
2: Hát túljim van azért, hogy téged is lássalak elsősorban, szépség deficitemet feltöltsem, másrészt pedig, hogy hát nyerjek.
1: És mire szeretnél egyet nyerni?
2: Scorpionsra.
1: Nagyon helyes válasz, eddig jó vagy. Azt tudod, hogy holnap van a koncert, el tudsz menni?
2: Én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk oldani.
1: Megéri szerintem, ugye? Na hát akkor már is jön a kérdésem. Szerintem mennyire vagy képben egyébként a Scorpionszal?
2: Mi vagy 55 vagyok, amennyire lehet ennyi idősnek képbe lenni, képbe vagyok. És azt is tudom, hogy Hannoveri együttes, és ugye én kint dolgoztam a németeknél, voltam Hannoverbe is, úgyhogy innen, ott nekem mindig Hannoverről a Scorpions ugrik be.
1: A kérdés az, hogy melyik dal vált a berlini fal leomlásának egyik legismertebb zenei szimbólumává?
2: A berlini fal, amit én még 1988-ban élőben láttam, és ugye volt a Wind of Change című szám, ami erre a híres alkalomra íródott.
1: Amire ide is szaladtál, és akkor hogy is van ez a dallal? Mert hogy itt nagyon énekelted a dal alatt.
2: Take me into the magic of the moment on a glory night.
1: Alottkata, megtaláltam az emberemet, ezzel ketten fogunk énekelni. Szívből gratulálok, meg van a 2 darab belépőjegy. Az utolsó 2 darab belépőjegyet, te nyerted
2: köszönöm
1: meg.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a korona rákerült a mai napomra.
1: Szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy velünk játszottál.
0: A koncert élmények nyora pedig folytatódik, nem csak itt a Sláger FM-en, de a Veszprémi Praktiker áruházban is. A következő, amit keresünk, az egy Gyurán Gyurán dal lesz, úgyhogy Orsi, készülj te is, szerintem megint meg fognak rohamozni. Most azonban megnézzük, hogy alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakon is, utána pedig egy Dua Lipa dalt hallgatunk meg, szól majd a Houdini.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Most viszont gyorsan megnézzük, hogy mit hoz számunkra az időjárás. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép érvénybe, mert nagyon meleg lesz a hétvégén. 37-38 fok körül alakul szombaton is, vasárnap is. A legmelegebb órákban a hőmérséklet, a tartósan magas hőmérséklet pedig ugye megterheli a szervezetünket, de nem csak nekünk embereknek, a kisállatainknak is, úgyhogy rájuk is különösen figyeljenek. Egyébként jelenleg a Sláger FM hőmérője 34 fokot mutat, itt a fővárosban, Veszprémben azonban még csak 30 fok van, de ott is megy még följebb a hőmérő higany. Szála. Eső nem várható, felhő is, alig és a légmozgás is mérsékelt marad. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Kecskemét-Nyugat-Dunaföldvár csomópont közelében, a 87-es és 86-os kilométer környékén mozgó terelés mellett zárták le a külső sávot, torlódás.

0: Alakult ki a munkavégzés helyszíne mögött. Az M2-esen is aszfaltoznak Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. A Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik a Kosdi elágazásban. Egészen délutánig jelzőrös irányításra kell készülni. A fővárosban sávlezárás van a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál egy műszaki hibás jármű miatt. Tart még a helyszínen és a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor után, illetve a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál, de baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton is, a Dologház utcánál is, a Teleki László térnél. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt a balra szervizútra kanyarodó sávot zárták le közműfelújítás miatt, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, mert javítják a gázvezetéket, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan, és hát George Michael is énekelte Amazing ez a nap, mert hogy a Veszprémi Praktiker áruházban van Kisorsi Kisó, ahol beindítják a nyarat, de úgy igazából.
1: Bedurrantjuk, igen, és hát akinek igazán Amazing a napja, az én nekem Amazing a napom, aki itt lehet a Veszprémi Praktikerben. Megszólítottam egy fiatal embert. Szia, és hogy hívnak?
2: Lengyel Pozsgai Csaba.
1: Szia Csaba, itt belenéztem a kosaradba, és hogy kit fogsz te itt láncra verni, tehát hogy... Bocsánat, tehát királtottam egy... hogy itt még külön engedély is kellett, hogy ezt megvásárolhassd.
2: A bográcshoz kell majd. Bográcsájon ezt vásároltam.
1: De és akkor mi fog készülni abban a bográcsban? Figyelj, én már az a baj, nem tudok elmenni. Tehát volt itt már csevapcsicsa, ti mit fogtok készíteni?
2: Pincapörköltet.
1: Na mindegy, és ki a szakács?
2: Testvérem.
1: És hányfős lesz a kerti parti velem együtt?
2: Nem sok, hatan leszünk összesen.
1: Nagyon menő, és van kedved egyébként egy játékhoz?
2: Igen.
1: Akkor puskázok egy kis papíromból. Felsorolok neked három darab terméket, és ki kellene találnod, tippelned, hogy mi az, ami nem kapható a Praktikerben. És egyébként ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy több mint 7000 négyzetméteres ez a bizonyos áruház, tehát hogy itt aztán tényleg van, mint a búcsúban. Szóval, fémvázas medence. Szerinted van kapható a Praktikerben?
2: Szerintem kapható.
1: Aztán szerinted lehet kerékpárt kapni a Praktikerben?
2: Igen, igen.
1: És mi a helyzet a naptejjel?
2: Hát kizárásos alapon akkor. Naptejet nem lehet.
1: Naptejet valóban nem lehet, egyébként pedig érdemes lesz azért a mai nap folyam előtt, vagy hétvégén használni, kivéve, hogyha ellátogatnak ide a csodálatos Veszprémi Praktikerbe, a mi kis akciónkra. Viszont nagyon jó helyre kerül, mert kezded, hogyha ezt kibontod, van nekünk egy olyan műsorunk, hogy kóstoljuk meg, és egy nagyon csodálatos nyugodt a mocski kötényt kapsz, meg van egérpad is benne, és egy mini ilyen kis kertészeti eszköz, tehát egy mini gerebje, mini kapa, mini ásó, úgyhogy fogad tőlünk sok szeretete, és remélem, hogy például a kötényt a szegből fel is tudjátok avatni.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
1: További kellemes napot kívánunk, szia Csaba!
0: Na hát ezért is érdemes ellátogatni a Veszprémi Praktiker áruházba, ahol a nyárindító hétvégén nem csak szuper játékok, de ajándékok, meglepetések, mindenféle csuda dolog vár ránk. Orsi, nagyon szépen köszönjük, hamarosan visszatérünk hozzád.
1: Jövök még.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mautner Zsófival. E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 000 dollár.
11: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
16: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Sávos vízdíjrendszert javasol Budapest. Nyári élelmiszer ellenőrzést indít a Nébih, és milliárdos hitelfelvételről döntött a kecskeméti közgyűlés. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A vízdíjak rendszerének átalakítását javasolja a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, nem általános díjemelést szeretnének, hanem sávos rendszert, amelyben egy alapvízmennyiség minden háztartásnak ingyen járna. Az E fölötti fogyasztás viszont fokozatosan drágulna, írta a 24.hu. A főváros szerint erre azért van szükség, mert a klímaváltozás miatt egyre fontosabb a felelős vízgazdálkodás, miközben a vízi közműhálózat fejlesztésére is több forrás kellene. Karácsony Gergely szerint a rendszernek egyszerre kell biztosítania a szolgáltatás fenntartható működését és a rászorulók védelmét. A főváros ezért az önkormányzatoknak nagyobb mozgásteret adna a vízdíjak meghatározásában. Hétfőn elindul a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, írta a Piac és Profit. A NEBIH országos vizsgálata augusztus 20-áig tart, és főként azokat a termékeket érinti, amelyeket nyáron sokan fogyasztanak. Az ellenőrök kiemelten figyelik a fagylaltot, a jégkrémet, a grillezésre szánt húsokat és a pácolt termékeket előállító helyeket. Vizsgálják a higiéniai szabályok betartását, valamint azt is, hogy a termékek eredete megfelelően nyomon követhető-e. Külön figyelmet kapnak a szezon termékek, például a görögdinnye. Elfogadta a Kecskeméti Közgyűlés a város 2026-27-es beruházási hitelfelvételét. A BAON beszámolója szerint a döntés hosszas vita után született meg. A testület nyílt ülésen tárgyalta az előterjesztést. A város 3,2 milliárd forint értékű fix kamatozású hitelt venne fel, amit még a pénzügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia. A polgármester szerint a hiteltartalékot és biztosítékot jelentene a városnak. Elsősorban a TOP plusz pályázatok önerejéhez és a világítás fejlesztéséhez. Hozzátette, Kecskemét pénzügyi helyzete stabil. Az ellenzéki képviselők ugyanakkor túl nagy kockázatnak tartják a hitelfelvételt, és előbb takarékossági lépéseket, valamint szélesebb banki versenyeztetést javasoltak. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a Normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyós sípálya ügyében, amelyben környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességét állapította. Meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti, a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. Hétfőn szünetel az ügyfélfogadás az új telepúti kormányablakban Soroksáron. A tájékoztatás szerint jövő hétfőn technikai okok miatt nem lesz sem ügyintézés, sem ügyfélfogadás az érintett hivatalban. Az üzemszünet ideje alatt az ügyfelek a többi fővárosi kormányablakot kereshetik fel, ahol továbbra is intézhetik hivatalos ügyeiket. Emellett több ügyben online ügyintézésre is van lehetőség a magyarország.hu oldalon. Folytatódik a meleg, füllett nyári idővétel körzetünkben. A légmozgás nem lesz jelentős, így igazi hőségre kell készülni. Budapest környékén egyébként 34-35 fok is lehet, Veszprémben pedig 31-32 fok körül alakulnak a maximumok. Csapadékra napközben nem kell számítani, a délutáni időszakban pedig front sem érkezik. Az UV-sugárzás viszont kifejezetten magas lesz.
14: Ági, köszönjük szépen a híreket. Szétnézünk az utakon is. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton, a Dologház utcánál és a Teleki László térnél, úgyhogy itt egy kicsit nehézkes a haladás, de ezt leszámítva egészen jól járható a főváros, viszont van néhány nehezítő tényező. A Bajcsy-Zsilinszky úton például befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál a vízvezetéket javítják szintén. Itt útszűkületen kell áthajtani. A 14. kerületben pedig az Abonyi utcát zárták le a Dózsa-György útnál, ugyancsak csatornajavítás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, korábban a Gyakorló utca után a középső sávot már lezárták, de mostantól a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárás fogadja az autósokat az éles sarok felé. Az 1. kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a gázvezetéket, és tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Itt is változott a forgalmi rend, úgyhogy itt is óvatosabban haladjanak és vigyázzanak magukra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Egy óra után járunk 5 perccel, és a Veszprémi Praktiker áruházban indítjuk a nyarat Kisorsi Kisóval. Hamarosan kapcsolunk ismét a helyszínre, de most indul az óránk Duke Dumont dalával. Az Ocean Drive érkezik. Én Kiskata vagyok.

0: Már emlegettük a virágokat néhány perccel ezelőtt, vagy egy órával ezelőtt. Kisorsi Kisó, valaki a Veszprémi Praktiker áruházban van jelenleg, és hát akkor Miley Cyrus Flowers című dalát is meghallgattuk mellé. Kisó, tiéd a szó.
1: De jó volt. Hello, és azért gondolkodtam, hogy igen, mondtad, hogy egy perc ezelőtt, vagy pár perc ezelőtt, és az már egy órával ezelőtt, hogy itt a Veszprémi Praktikerben csak ugye repül az idő. Itt van mellettem Szurma Gyöngyi, a Praktiker Magyarország értékesítési és operációs igazgatója, és azon gondolkodtam, hogy nem aprózzátok el, tehát hogy alig lett egy éves ez az üzlet, és már is egy újabb program hétvége özönnel kedveskedtek a látogatóknak, hogy mi egy sikeres akciónak a titka.
2: Én köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igazából arra gondoltunk, hogy kitört a nyári szünet, és szerencsére megérkezett a kánikula is, és ez a kettő együtt így apropót adott nekünk arra, hogy támogassuk abban a vásárlóinkat, hogy elkezdjék a kertépítést, medenceépítést, elkezdik a lakásoknak a felújítását, karbantartást, egész év alatt elmaradt munkáknak a megszervezését.
1: És most itt a Veszprémi Praktikerben mivel várjátok a vásárlókat?
2: Annak örömére, hogy ugye most vannak az évnek a leghosszabb napjai, azt gondoltuk, hogy egy extra aktivitással kedveskedünk a vásárlóinknak. Különböző családi programokat szerveztünk, gondoltunk a kicsikre, hogy őket is szórakoztassuk mindenféle nagyon érdekes játékokkal, illetve gondoltunk a barkácsoló kedvű felnőttekre is, mert ők pedig megcsinálhatják a kedvenc különböző növényi kaspóikat.
1: Vásárlóként mennyire érdemes mondjuk előre gondolkodni, vagy megnézni, hogy van-e az adott termékből még akár online, vagy hogyan, mennyire érdemes felkészültem, mert én amikor hogy megérkeztem, akkor elvesztem, mint gombócartól a csokoládégyárban.
2: Természetesen nagyon sok kedves vásárlónk előre felkészül, és tudja, hogy mi az, amit szeretne keresni. Online megtalálják a készleteket, és látják, hogy az adott áruházban ez elérhető vagy nem, illetve ami még egy extra, ami áruházaink, vagy látják azt is, hogy azt az adott terméket egész pontosan melyik sor hanyadik polcán láthatják, így az áruházi navigációnak a segítségével, így akkor nagyon gyorsan, önállóan is megtalálhatják, hogy mi a keresett terméket.
1: Nagyon szépen köszönöm, itt leszünk egészen 4 óráig, úgyhogy hát természetesen a Praktiker tovább is itt van, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Mi is hamarosan visszakapcsolunk, de most Howard Jones-szal megyünk tovább, jön a What is Love. Hello!

0: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb

0: Junior Senior dalára mozgott a lábunk, ez volt a Movie of Feet itt a Sláger FM-en. A 2025-ös 26-os tanév pedig bezáródott, az utolsó tanítási nap után pedig mindenképpen vegyük az irányt Veszprémbe, hiszen a Praktiker áruházban ott van Kisorsi, Kisó, és beindítják a nyarat, mert hogy egy nyárindító hétvégét szervezett a Veszprémi Praktiker áruház.
1: És senki nem fogja elhinni, hogy mi nem beszéltünk össze, de hogy pont anya-lánya shopping túrába botlottam, és hogy a fiatal hölgyet elnézve iskoláskorú. Sziasztok, hogy hívnak titeket?
2: Szia, Eszter vagyok.
3: Júlcsi.
1: Szia, Júlcsi. Utolsó iskolanap? Túl vagy rajta?
3: Igen.
1: És milyen lesz a bizi?
3: Kitűnő.
1: Hány éves vagy és hanyadikos?
3: 11 és 5-es.
1: Akkor most mész 6-ba. Kitűnőve. Hát szívből gratulálok, de a kosaratokat elnézve nem ezt jöttetek megünnepelni. Mit vettetek?
2: Nem, most, hogy lesz egy pici időnk, nekiállunk otthon barkácsolni, lecserélünk, megszerelünk ezt-azt, és ehhez vettünk csavarokat, WC-be való kellékeket, ilyesmit, kicsit megújul majd a lakás, úgyhogy ezt vásároltunk be.
1: Készültem még egy nyereménnyel számotokra, ezzel ki tudjuk egészíteni a vásárlást. Fel vagytok készülve egy játékra?
2: Abszolút, igen.
1: Összefogtok közös erővel. Nem tudom, hogy szerintem hallgattátok, hát itt, amíg sétáltatok, azért elhintettünk néhányszor, vagy néhány információt a Veszprémi Praktikere, vagy egyáltalán a Praktiker országos hálózatával kapcsolatban. Hány Praktiker áruház van Magyarországon?
2: Hát ezt azért is tudjuk, mert a szerencse számom 23.
1: Bravo! És akkor nyújtsa hozzád egy olyan kérdés, mert hogy hát szerintem menni fog. Mi a Sláger FM-nek a szlogenje?
3: A legnagyobb slágerek változatosa.
1: És igen! Tudtátok a helyes választ, úgyhogy tiétek az ajándékcsomag. Ebben van séker, egérpad és...
2: Igen, abszolút, szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Ja, az egy kötény. Jön a bogrács időszakot is tudjátok használni. Úgyhogy használjátok egészsége és további kellemes napot, jó hétvégét. Van valami hétvégi terv, program a barkácsoláson kívül?
2: Pihenés, abszolút.
1: A jól megérdemet, érezzétek jól magatokat. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi pedig pörgünk tovább, ugye Kata? Milyen
0: bizony.
1: Jó zenét hozol nekem?
0: Zséda, és megindul a föld című dalára, megindul a lábunk is Veszprém felé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorco legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorco.hu/üzletrablás oldalon.
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
1: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát. Hamis okiratokat készítő műhelyt számoltak fel Budapesten, és kórai sejemlámpás kiállítás nyílt a fővárosban. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát. A testület honlapján megjelent tájékoztatás szerint hétfőn tárgyalhatják a határozat tervezetét. Az ügyre Mellitei Barna Márton, a Tisza párt országgyűlési képviselője reagált a közösségi oldalán. A politikus szerint az indítvány rövid idő alatt került az Alkotmánybíróság napirendjére. Bejegyzésében azt írta, álláspontja szerint a testületnek nincs hatásköre az alaptörvény módosításának tartalmi vizsgálatára. Úgy fogalmazott, az Alkotmánybíróság ilyen ügyekben csak azt ellenőrizheti, hogy az elfogadás és a kihirdetés során betartották-e az eljárási szabályokat. Hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára csaptak le a rendőrök Budapesten, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók egy társasház alak sorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben készítettek hamis iratokat. A helyszínen olyan eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek végzettséget igazoló dokumentumok, érettségi bizonyítványok és más hatósági okmányok előállítására. A rendőrök számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, laptopokat és pénzt is lefoglaltak. Két budapesti lakost őrizetbe vettek, majd közokirat hamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, hogy kiderüljön, kik rendelhették meg, és használhatták fel a hamis okmányokat. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és a játékaikat hazaszállították. Budapesti rendőrfőkapitányság közölte, az esetet a 11. kerületi rendőrkapitányság vizsgálja, és jelezték a történteket a gyámügyi hatóságnak is. Magyarországon nincs pontos szabály arra, hány éves kortól lehet egy gyermeket egyedül hagyni. Ideiglenesen áthelyeznek egy buszmegállót a 22. kerületi Rózsakert utcában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő reggeltől útépítési munkákat végez a Budapest közút a Terv utcai megállóhelynél. A változás június 29-éig tart. Az áthelyezés a 101B, a 101E, a 114-es és a 941-es buszokat érinti. Többek között Kelenföld vasútállomás, Baross Gábor telep és Pilang utca és Móricz Zsigmond körtér irányába. Korea fényei címmel kiállítás nyílt a budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlata dél-koreai Sinjo város kulturális örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta fontos hagyománya van a sejemkészítésnek és a lebegő lámpásoknak. A kiállításon több mint 1400 sejemlámpás alakítja különleges fény és térélményé a kiállító teret. A lámpások története a 16. század végéig nyúlik vissza. A tárlat szeptember 4-éig látogatható. 34-35 fokot is mérhetünk akár a mai napon Budapesten és környékén, Veszprémben kevesebb, 31-32 lesz a maximum, csapadékra nem kell számítani, és front sem lesz ma, viszont érdemes készülni, mert a holnapi naptól már hőségriadó lép életbe.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon, az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. Ráadásul a 28-as kilométernél történt egy baleset is, a sávzárás ugyan már megszűnt, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik, úgyhogy türelem, időbe telik, míg a Balatonhoz jutunk a fővárosból. Az M2-esen sem egyszerű most a közlekedés, Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál aszfaltoznak, az autóúton a 42-es és 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik. A Kosdi elágazásban jelzőőrök segítenek a közlekedőknek, főleg a Kosdi úton haladók figyeljenek nagyon, mert normális esetben ugye nekik lenne elsőbségük. Budapest belterületén pedig baleset nehezíti a haladást az Üllői úton kifelé a Kálvin térnél, itt csak egy sáv járható és kezd beindulni a délutáni csúcs, most hogy bezártuk az iskolákat. Még egy órán át a 12. kerületben a Zugligeti úton félpályás az út zár a Szilasi út közelében, illetve mától vasárnapig egyirányosítják a K-hídat az Óbudai sziget felé a Gyereksziget programjai miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Folytatódik a Sláger napközben így 5 perccel 2 óra után innen a stúdióból és Veszprémből, a Praktiker áruházból, ahonnan Kisorsi Kisó jelentkezik. Én Kiskata vagyok, és mivel indul az óránk, Kisó?
13: Taylor Swift, Up a Light!

0: Hozié, Too Sweet című dala forgott itt a Sláger FM-en, Kisorsi Kisó pedig a Veszprémi Praktiker áruházban van, ahol egy fantasztikus hétvége vár mindenkit.
1: Elképesztő a hangulat, igen, így igaz, nagyon sokan vannak, nekem már megy el a hangom, annyit beszéltem, de tehát nagyon sok vásárlóval jönnek, mennek, hát elképesztő akciók vannak, nyereményjátékok, és itt van velem Péterfai Norbert áruházvezető is. Picit mesél nekem arról, hogy hát most volt a születésnapja ennek az áruháznak, és akkor is itt lehettünk.
2: Igen, akkor is szívesen látunk mellettek, most is ülünk, hogy itt vagytok. Tavaly április 23-án nyitottunk, úgyhogy meg vagyunk az első évnek a teljes lebonyolításán. Hál' Istennek most már közel 200 ezeres vásárlói látogatószámmal bírunk, úgyhogy azt gondoljuk, hogy folyamatosan tudjuk prezentálni, illetve folyamatosan tudjuk az áruházba megjelenítetni azokat a termékeket és azt a portfóliót, amivel a Praktiker tulajdonképpen egyedi know-how-ként meg tud jelenni. Valóban május 2-án volt az egyéves születésnapunk, nagyon jól sikerült, nagyon sok olyan családi programot tudtunk beilleszteni, ami abszolút megelégedésre szolgált mind a gyerekek, mind a kedves szülők részére, úgyhogy ennek a hagyománynak tulajdonképpen a folytatásaként zajlik most már a legújabb programunk, a programsorozatunk, ez tulajdonképpen egy nyári kert és otthon frissítő hétvégen éven futó teljes körű eseménysorozat. Ugye a családi programok, különböző arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés, beszállítói bemutatók, nyereményjátékkal várjuk a kedves vásárlókat továbbiakban is.
1: És én is itt leszek egészen 4 óráig, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, főleg, hogy ajándékokat is hoztam magammal, sőt, Praktikeres ajándékcsomagjaim is vannak, úgyhogy gyertek, gyertek, gyertek!
0: Bizony, és folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, sőt, most egészen különleges módon játszunk, úgyhogy aki szeretne ott lenni egy hatalmas koncerten, az mindenképpen látogasson el a Veszprémi Praktiker áruházba, hiszen Orsitól lehet ajándék belépőjegyeket bezsebelni a Durán Gyurán koncertjére.

0: Adam Lambert-dal szólt, ez volt az If I Had You itt a Sláger FM-en, és Veszprém felé, és itt az irányt, és aki dudorászik, nem más, mint Kisorsi Kisó. Szia, Veszprémi praktikából.
1: Hello! Igen, és nagyon örülök, hogy kezded, hogy most kijöttem ide a áruház elé, mert hogy itt vannak ugye a különböző aktivitások, és itt is lehet hallani természetesen a Sláger FM-et, úgyhogy azért énekeltem Adam Lambert-dalát, egyébként nagyon szeretem ezt a számot, nagyon sok számot szeretem Adam Lambert-nek, de ez az egyik kedvencem. És most kérlek szépen virágkaspót fogok készíteni. Oh. Itt vannak hozzá a mindenféle alkatrészek, elképesztő mennyiségű kőből tudok választani, tehát a csillogókőtől elkezdve a rusztikus darabokig, a nagyon szép letisztultak, úgyhogy csillámok is vannak, festeni is lehet, úgyhogy kreativitásnak igazából csak a fantázia szabhat határt, úgyhogy ne is zavarjál, mert én most kaspót fogok készíteni. De jó zenéket adhatod hozzá, és már ritmusra festegetek.
0: Oké, hagylak alkotni, egyébként annyira jó, amikor felnőttekre is gondolnak, mert nem csak a gyerekek szeretnek alkotni, hanem mi felnőttek is szeretünk néha.
1: Ez a gyerek sarok. Csak igen, úgy szólok.
0: Kutya fáját. No, és hogyha jó zenékre vágysz, akkor tekerjetek fel egy kicsit a hangerőn, mert hamarosan érkezik a Madison Beer és a Bittersweet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
3: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
3: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
3: www.expressone.hu.
6: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
7: familypark.at.
8: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Ha egyedi és kifinomult ékszert keres ballagásra, akkor smukkékszer. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
11: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia! Az ABBA örökzöld slágereivel.
12: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre.

0: www.lélekközösség.hu.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Tudod, a Pacsi Tacsi történetéből kinyomtattak AI fotókat.
5: Igen, az teljesen. Az nem lehet igazi, az csak AI megcsinálta.
6: Hogy állapítod meg, hogy egy fotó?
5: Mert mondjuk, hogyha látnám, hogy egy grafikus rajzolná, akkor...
4: Oda volt írva a neve.
5: Igen, meg oda lenne írva a neve, hogy ki csinálta, meg mikor, meg hogyan.
7: Jó, ha nem írja oda.
5: Hát meg látszik rajta, hogy színezte, vagy hogy nyomtatta, vagy hogyha, de hogyha el tudom kezdeni radírozni, akkor grafikus csinálta, de hogyha nem, vagy AI, vagy nyomtatás.
6: Aha.
4: Akkor nem tudod kiradírozni.
5: Igen.
4: De a grafikus csinált például CLK-val,
5: azt ki tudod radírozni.
1: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A reklám után.
9: Jön egy gyors időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Fokozódik a hőség a következő napokban, ugye most is nagyon meleg van, már 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, még 34-35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szombaton, vasárnap pedig akár 36-37 fok is lehet, viszont vasárnap jön egy hidegfront, ami miatt már szombat délután záporeső zivatar várható. Itt a fővárosban is, a Dunántúlon is, vasárnap pedig országszerte lehet felhőszakadásra, sőt helyenként akár hégesőre is készülni, de marad a hőség, még jövő héten is végig 30 fok fölött alakulnak a maximumok. Hozom a hasznos infókat az úton lévőknek. Rendesen beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, és az M7-esen a Balaton irányába. Ráadásul történt egy baleset is a 28-as kilométernél, itt megszűnt már a sávlezárás, viszont több kilométeres a torlódás, és ez csak nagyon lassan oszlik. Vissza a fővárosba, sajnos Budapest útjain is volt baleset, az egyik az Üllői úton kifelé a Kálvin térnél, itt csak egy sávjár továbbra is, illetve a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál is baleset nehezíti a közlekedést, ugye itt ráadásul közműjavítás miatt sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható, úgyhogy ezt az útszakaszt, hogyha tehetik, inkább kerüljék el. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkület van csatornaépítés miatt, a 14. kerületben pedig az Abonyi utcát zárták le a Dózsa-György útnál, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez volt a Kft. Dala, ha siker, pénz, csillogás itt a Sláger FM-en, és most, hogy végre kitört a vakáció, és bezártuk az iskolákat egészen szeptember 1-ig, ami egyébként majd egy keddi napra esik, itt az idő, hogy élvezzük végre a nyár örömeit, és hát beindíthatjuk az idei vakációt akár a Veszprémi Praktiker áruházban is, ahonnan Kisorsi Kisó jelentkezik. Kisó, hogy sikerült a kaspód?
1: Hát, őszinte lány vagyok.
0: Jó, akkor ezt hagyjuk.
1: Az igazság, hogy aki ismer engem, tehát hogy nem tudom, tehát nem annyira vagyok ügyes. Tehát, hogy ezt mondjuk így gondolkodtunk egy darabig, hogy kitegyük-e a Sláger FM social oldalára, de ezt inkább megtartom így magamnak, de és hazaviszem és ültetek bele egy művirágot.
0: Jó, akkor hagyjuk is ezt a témát. Hogyha most szétnézel ott a Veszprémi Praktiker áruházban, akkor mi az első dolog, amiről a nyár jut eszedbe?
1: Hát igazából körülnézek, mindenről csak a nyár jut eszembe, már csak azért, mert jobbra nézek, akkor egy óriási Sláger FM-es molinó van, és ugye mindenféle csodálatos koncertjegyeket lehet nyerni nálunk a nyári játékunk keretén belül. Tele vagyunk virágokkal, vagy van egy kedvenc gólyánk, ami nem tudom, szegény, lehet, hogy hazavisszük és beviszük a Sláger FM stúdiójába. Szegényel ezen már minden történt, tehát egy műgólyát képzeljél el, akit így arrébb szerettünk volna tenni, és így megfogtuk a testénél fogva, és a lába viszont ott maradt.
0: Akkor ő ott lábatlankodik nektek, gyönyörű.
1: Itt lábatlankodik, szépítettük, de hogy így pont az a nevet, hogy erről egy kár, hogy nem készült videó, és alátettük volna a Benny Hill zenét, és akkor ez egy nagyon vicces újabb tartalom lett volna a social media platformunkra. Szóval itt zajlanak az események.
0: Szóval nyári kert és otthon frissítő hétvége a Veszprémi Praktikerben, nem csak ma, egész hétvégén Kisóval viszont csak ma találkozhatnak, úgyhogy siessenek, még 4-ig ott vagy, sőt, hogyha minden jól megy, azt csúgták nekem itt a madarak, akik folyamatosan csiripelnek, hogy a következő órában még egy Gyurán-Gyurán dal is érkezik, ami koncertjegyet érhet valakinek, aki időben megtalált téged.
1: Hát legyen így. Az időben azt jelenti, hogy amikor meghallják a Gyurán-Gyurán egyik felvételt, tehát nehezít a körülmény, hogy felismerik-e, hogy azt szól, és utána pedig keressenek meg engem itt a 7000 négyzetméteren.
0: Most viszont meghallgatjuk a friss információkat, de előtte még szól Benson Boone-dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
4: Te is!
5: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
4: Úgy van.
5: Gyuri!
2: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
5: És Kovács Áronnal.
2: Pénteken 4-kor találkozunk.
6: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Igen, itthon is.
7: Most Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM.
0: Köszönjük.
9: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
13: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
14: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
13: Irányozosan, spórolj okosan!
15: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
16: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti színház.hu.
17: Ázió, Kázió, Akáció, Akáció!
18: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
19: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
20: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum kórházat, és ivókutak, illetve locsoló járművek segítenek a budapesti hőségben. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben. Az államfő hivatala közölte, a köztársasági elnök ilyen esetben csak azt vizsgálhatja, hogy a módosítás elfogadása megfelelte az alaptörvényben rögzített eljárási követelményeknek. Sólyog Tamás megállapította, hogy ezek a feltételek teljesültek, ezért nem kezdeményezett előzetes normakontrollt. A módosítást korábban az országgyűlés fogadta el. Ennek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki megszakításokkal együtt már legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget. A módosítás a magyar közlönyben való kihirdetéssel válik majd hivatalossá, írták közleményükben. Júliustól Szilágyi Őrs vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet. A változást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Közlése szerint nem csak a főigazgatói poszton, hanem az intézmény menedzsmentjében is változás lesz. A miniszter úgy fogalmazott, az új irányításnak személyi és szemléleti értelemben is meg kell újítani a kórház működését. Szilágyi Őrs korábban a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézetet irányította. A Dél-Pesti Centrum Kórház országos feladatokat is ellátó intézmény, többek között hematológiai és infektológiai területen. Ivókutakkal és több hőségvédelmi intézkedéssel készül Budapest a nagy melegre. A főpolgármesteri hivatal közlése szerint a forgalmasabb közterületeken és a sűrűn lakott városrészekben 300-500 méterenként elérhető ivókút. Ezek pontos helyét a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. A budapesti közművek locsolójárműveket indít a közterületek hűtésére. A főkert öntözési és árnyékolási programokkal készül. A főtáv pedig a távfűtési rendszereket állítja fel készültségbe. A BKK hőség idején olyan menetrendet vezet be, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Több mint két hétig nem közlekedik a H7-es év karbantartás miatt. Június 20-ától, holnaptól július 6-áig a vonatok helyett pótlóbusszal lehet utazni a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között. A Szent Imre tér és a csepeli hívállomás közötti szakaszon az arra közlekedő járatokat lehet használni. A munkák idején több gyalogos átjárót is lezárnak Csepelen, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni. A H7-es pótlóbuszon kerékpárt nem lehet szállítani. A karbantartás során többek között cserét, vágányszabályozást és felső vezetéki munkákat végeznek, hogy biztonságosabb és megbízhatóbb legyen a közlekedés. Pesterzsébeten is több programmal készülnek a múzeumok éjszakájára holnap. A Pesterzsébeti Múzeum ezen a napon délután 2 és este 10 között várja a látogatókat. Délután kerti játszóház lesz, majd régi pesterzsébeti képeslapokból nyílik szabadtéri kiállítás tárlatvezetéssel. A programok múzeumok éjszakája karszalag nélkül is ingyenesen látogathatók. Délután is kitart a kánikula, a vonuló felhők mellett frontra nem kell számítani, a munkából hazaindulók teljesen száraz utakra és jó látási viszonyokra készülhetnek. Eső nem várható. A szél csendes marad, a mai nap legmagasabb hőmérséklete Budapesten és az agglomerációban 34-35 fok lehet. Veszprém környékén ennél pár fokkal kevesebbet mérhetünk.
4: Köszönjük szépen a híreket, gyorsan megnézzük, hogy az utakon mi a helyzet. Történt egy baleset a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, ezért a 79-es trolibusz jelenleg terelve közlekedik, és nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közti megállókat. Városon kívül pedig igen élénk a forgalom az M7-esen a Balaton felé, ugye mindenki, aki csak teheti, a vízpartra igyekszik, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hát hosszabb menetidővel. A fővárosban mától egészen vasárnapig egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé. Rendezvény miatt ugye kezdődik a Gyereksziget. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert itt javítják a vízvezetéket. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál csatornajavítás miatt, illetve tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell mostantól készülni az Éles sarok felé, és ugye korábban a Gyakorló utca után a középső sávot már lezárták. Jó utat kívánok!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatódik a Sláger napközben 5 perccel 3 óra után, én Kiskata vagyok, és Kisorsi Kisó nevében is jó rádiózást kívánok önöknek, aki Veszprémben a Praktiker áruházból a nyárindító hétvégéről jelentkezik. De most Tom Grennan dalával indul az

0: Egy igazi nyári dal, Toto Afrikája forgott itt a Sláger FM-en, és az igazi nyár beindításához Veszprémbe kell mennünk a Praktiker áruházba, ahonnan Kisorsi Kisó jelentkezik. Szia!
1: Hello! És itt van velem Szalontai Orsa, területvezető is, mert hogy engem nagyon érdekel az, hogy itt vagyunk több mint 7000 négyzetméteren, és hogy itt van egy például lépésszámláló a Praktiker dolgozókon. Mesélj nekem egy picit arra, hogy hányan vagytok, le van-e osztva, hogy valaki csak a festékekkel foglalkozik, valaki a PVC, a laminát, padlóval, egy picit avasd be minket a kulisszatitkokba.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Kérdéseiddel majdnem mindent el is mondtál. Igen, le vannak osztva, három divízióra van osztva az áruház. Az áruházban ilyen 35-en vagyunk, akik dolgozunk. Vannak, akik szakmabeliek, és úgy vannak leosztva az osztályokra. Vannak, akik jönnek, és ahova kerülnek, és aztán belső képzésekkel fogjuk őket arra a szintre hozni, hogy ilyen jól tudjanak dolgozni, mint amit te tapasztalsz.
1: Kell-e plusz embert mozgósítani például egy olyan hétvégén, mint ami most zajlik nálatok, ugye nyári kert és otthon frissítő hétvégét tartunk, vagyis hosszú hétvége, mert a mai nap a péntek is benne van.
2: Igen, ilyenkor a beosztás mindig megerősített létszámmal készül. Fontos ez nekünk, hogy minél több bevőt tudjunk magas szinten kiszolgálni. Igyekszünk úgy felkészülni, hogy mindenhol meg legyen erősítve, akár emberileg, akár a termékekkel, a kihelyezésekkel. Elérhető legyen a termék akkor is, hogyha mi éppen egy másik vevővel foglalkozunk.
1: És nektek mennyire van lehetőségetek ilyenkor egy picit élvezni is azokat a programokat, amik itt vannak? Tehát akár az, hogy eljönnek a gyerekek, nem tudom, meglátogatni, közben kéne egy picit pingpongozni.
2: Éppen most voltam kint hajtogattatni egy virágot, úgyhogy igen, ilyenkor nagyon jó látni az ő önfeled boldogságukat. Igen, egy picit ebbe is bele szoktunk menni.
1: Nem is tartalak fel, további jó munkát kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szia, Orsi!
0: Mi pedig akkor zenélünk tovább, de hamarosan ismét visszatérünk. Kisó, viszont neked lassan el kellene indulnod.
1: Tudom, slágerlista pont az előbb. Igen, így ezt beszéltük, igen, hogy nekem vissza kell érnem 4 órára a slágerlista miatt, mert hogy valóban készülünk Kovács Áronnal.
0: Viszont előtte még hegyezze a fülét mindenki, mert hogy a koncertélmények nyara is folytatódik, különösen ott a veszprémi Praktiker áruházban szerintem hamarosan jön egy Duran Duran dal.
1: Szerintem is.
0: De most Damian David, és the first time.
3: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Ez volt a Duran Duran dala, a Reach Up for the Sunrise, és ez volt az a dal, ami alatt Orsit megrohamozták a hallgatók a Veszprémi Praktiker áruházban.
1: Igen, már így, alig kapok levegőt, mert 40-en annak rajta.
2: Kíván, és kívánszottam a legjobb kép.

0: kápia paprikából fogjuk készíteni, úgyhogy gyertek, szívesen látok mindenkit hozzánk itt Veszprémben. Nem mondom meg a címet így adásban, de várok mindenkit ott a szomszédból is.
1: Igen, meg akkor hasonlóan jársz, mint én itt a Duran Duran koncertjegyekkel, viszont hát nem véletlenül jelentkeztél a játékra, a kínálatok a Duran Duran rajongó.
0: Hát édesapám, ő nagyon régóta Duran Duran rajongó, és régóta el szeretne menni egy koncertjére, és hallotta, hogy lesz majd Budapesten, úgyhogy remélem, hogy tudok válaszolni a kérdésre.
1: Hát még szerintem nem annyira egyszerű a kérdés, úgyhogy nem tudom, hogy te mennyire vagy képben a Duran Duran, de ha azzal nem is lehet, remélhetőleg a James Bond filmekkel talán így képben vagy, mert hogy az a kérdés, hogy melyik James Bond film főcímdal kapcsolódik a Duran Duranhöz?
0: View to a Kill.
1: Nagyon jó! Gratulálok, nyertél! Apuka ott lesz június 28-án a Duran Duran budapesti koncertjén!
0: De jó! Fölhívom azonnal! Nem fogja elhinni!
1: Szívből gratulálunk! Mi pedig pörgünk tovább, ugye, Kata?
2: Bulizunk tovább, így a folytatásban Bruno Mars érkezik, és az I Just Might...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, terjeszkedik a hőhullám, már 15 megyében van figyelmeztetés érvényben, köztük Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyére viharok miatt is, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyére pedig a hőség miatt adtak ki figyelmeztetést. Szombaton tovább emelkedik a hőmérséklet, ugye jelenleg 35 fok van, odakint szombatra pedig 37-39 fokot ígérnek, de ugyanez az ígéret vasárnapra is, viszont vasárnap jön egy hidegfront, de az most nem lehűlést, hanem záporesőt, zivatart, helyenként felhőszakadást, akár jégesőt is hozhat. A most útrakelők készüljenek rá, hogy már tart a délutáni csúcs, ráadásul baleset is történt a fővárosban, az Árpád hídon Pest felé, a Szentlélek térnél, itt egy sáv járható, csak is lépésben halad a forgalom. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Felső Csatári út előtt a benzinkútnál egy műszaki hibás jármű vesztegel, a forgalom egy sávban váltakozva halad, itt is torlódásra készüljenek, és baleset nehezíti a haladást az Üllői úton, a 18. kerületi szakaszon a Tinódi utca közelében, valamint a Vámház körúton a Fővám térnél a Szabadság hét felé. Városon kívül pedig az M3-ason volt egy baleset a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében. Itt egy személyautó borult fel, a 44-es kilométernél lezárták a belső sávot, 3-4 kilométeres most a torlódás, de a nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren araszolnak a járművek. Az 510-es számú főúton pedig Taksony átkelési szakaszán két autó ütközött, a 22-es kilométernél a sérült járművek útszűkületet okoznak. És hát ugye ma kitört a nyári szünet, úgyhogy az autósok számítsanak rá, hogy gyakrabban lehet majd találkozni gyerekekkel az utakon, miattuk is vezessenek nagyobb odafigyeléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ed Sheeran dala szólt, ez volt a Beth Habits itt a Sláger FM-en, és hogyha szeretnénk beindítani úgy igazán a nyarat, akkor irány Veszprém és a nyári kert és otthon frissítő hétvége a veszprémi Praktikerben, ahol kisorsi, kisó készül valamire. Szia!
1: Igen, nekem van egy olyan rossz szokásom, szia, hogy így meglátok egy vásárlót, és így letámadom, úgyhogy várjál, futok. Jó napot kívánok, kisorsa vagyok a Sláger FM-től. Elmondanál, hogy hívják először is?
2: Krisztina.
1: Krisztina, mi mindent vásárol? Tele van a kosara.
2: A kert építéshez. Virágföldet, mulcsot és még a hiányzó két bokrot.
1: Én pedig készültem még, megfejelhetnénk, mert ez még így pont ráférne erre a kosárra egy ajándékcsomaggal. Az lenne az én kérdésem, hogy egy évvel ezelőtt hol nyitotta meg a Praktiker a legújabb áruházát?
2: Veszprémben.
1: Így igaz, és már is. Krisztina, a nyeremény, szívből gratulálok, és további jó vásárlást kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszlát.
0: Na hát Krisztinának szuperül indult a hétvégéje. Neked viszont most van egy nagy futásod Budapestig, Veszprémből, mert hogy perceken
1: hát,
0: belül...
1: Hát futva megyek, akkor nem érek oda.
0: Nagyon-nagyon nagy szerencsénk szerintem, hogy a kollégák feltalálták a fénypostát, úgyhogy ülj be a fénypostába, és akkor várunk. 4 óra után egy pár perccel indul a slágerlista. Orsi, nagyon szépen köszönjük, hogy egész nap szállítottad nekünk az izgalmasabbnál izgalmasabb híreket a veszprémi Praktikerből.
1: Én is köszönöm, és csoda volt ismét veled dolgozni, és hát természetesen a legnagyobb slágereknek a sora az folytatódik.
0: Így van, a slágerlistában különösen Kovács Áron csatlakozik majd hozzád. A koncertélmények nyara is tart egész hétvégén, sőt egész nyáron itt a Sláger FM-en, úgyhogy szeretnének például Duran Duran, vagy One Republic, vagy Ricky Martin koncertre menni, akkor mindenképpen tartsanak velünk. Én is elbúcsúzom, Kis Orsival együtt köszönöm megtisztelő figyelmüket, Kiskata voltam, és maradok tovább. És tisztelettel viszont hallásra.

a nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klubélet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
12: A tartozás összege 36 ezer dollár.
13: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
11: Megoldom.
14: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
15: Mi történt magával, hangoló?
16: Nyisd ki a széfet.
14: A zongora hangoló. A mozikban.
17: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Sláger FM.
0: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Magyar Péter szerint kompromisszum születhetett Brüsszelben. Vizsgálat indul több közgyűjteményben, és megújul a Virág Benedek utca burkolata Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Négy órás vita után zárták le az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő beszámolója szerint az állam és kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajnával kapcsolatban olyan szöveg került, amelyet a tagállamok korábban már konszenzussal elfogadtak. Magyar Péter azt írta, a több hetes egyeztetés során magyar javaslatra finomodott a nyilatkozat, és az utolsó pillanatban kikerült belőle az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló rész. A miniszterelnök szerint másfél év után először lehet olyan záró nyilatkozat, amelyet minden tagállam elfogad. Úgy fogalmazott, kompromisszum kereséssel is lehet eredményt elérni. Október 15-ig halasztják a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának több részletét. A főpolgármesteri hivatal szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet. A hivatal közölte, korábban hivatalosan kérték a befizetés rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását, a pénzügyminisztérium pedig bekérte a főváros pénzügyi adatait. A magyar közlönyben megjelent módosítás szerint az áprilisi 37,1 milliárd forintos és a júliusi 11,7 milliárdos részlet befizetését október 15-ig halasztják. A fővárosnak így az októberi részlettel együtt 86 milliárd forintot kellene fizetnie addig. A halasztás időt adhat a 2026-os fővárosi finanszírozásról szóló megállapodásra. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító törvénytervezetet. A kormány honlapján közzétett dokumentumok szerint a módosítás célja a tankerületi fenntartású iskolák szakmai és szervezeti önállóságának növelése, valamint a köznevelésben dolgozó kollektív jogainak helyreállítása. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezet több jogosultságot adna az intézményigazgatóknak, s visszaállítaná a nevelőtestület döntéshozatalhoz kapcsolódó jogait. A társadalmi egyeztetés június 27-ig tart. Ez szerint szakmai kérdésekben a jövőben nem kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral lehetne egyeztetni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, hogy több intézmény dolgozói részéről visszatérő panaszok érkeztek az intézményeken belüli állapotokról. A vizsgálat érinti az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetet. Tar Zoltán arra kérte az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy küldjék el észrevételeiket a minisztériumnak. A miniszter közölte azt is, hogy kérdéseket küldött az érintett főigazgatóknak, és várja a válaszaikat. Burkolatjavítás kezdődik a 20. kerületi Virág Benedek utcában, közölte a Budapest Közút. A munkák június 24-től várhatóan július 24-ig tartanak a Székhelyi Híd utca és az Alsó Határút közötti szakaszon. A felújítás idején forgalomkorlátozásra és egyirányosításra kell számítani. Az utcában a belváros irányába lehet majd haladni, a kivitelezés alatt a közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek. A munkák során megújul az út, pálya burkolata, a busz megáll környezetében megerősített aszfaltréteg készül, majd új útburkolati jeleket is felfestenek. A részletes forgalmi változásokról a BKK honlapján lehet tájékozódni.
16: Köszönjük szépen a híreket, megnézzük, hogy így a tanév utolsó napján hogy alakul a vonatközlekedés. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
19: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Rendben zajlik a délutáni csúcsforgalom a vasúthálózaton. A Cegnédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírségi Intercity fővárosi végállomással nyugatiból a keletibe kerül át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Cegléd-et. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változik a menetrendje az S50-es, D50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és az S50-es vonatok nagy része nem közlekedik majd, és a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. A hétvégi Kelet-Magyarországról a Balatonra tartó közvetlen vonatok a főszezon első hétvégéjén jelentősen korábban indulnak. Utazás előtt mindenképp érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Jó utazást kívánok!
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
22: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
23: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közvetítése alapján a 2026-os év 25. adása. Úgyhogy a következő lesz a 26-os, ha tudtatok követni.
3: Nem.
23: Itt van Orsi, ő tud követni, és a múltból dalokat hoz, és a mai műsorunknak is van sztárja, hogy ne lenne. Múlt hetinek is volt meg, de hány éve csináljuk? Nem tudom, 200. Na, azóta mindegyiknek van sztárja, pompomlányként kezdte. Már nem úgy, hogy mondta, hogy picur megvárhatlak, azt mondta, hogy eszed né vagy. Ismétek egyáltalán pompomot?
24: Hát persze!
23: Na mindegy, szóval pompomlány volt, de nem olyan szőrös, mint a pompom, bár esetében ezt azért, hogy is mondjam, csak túl nagy magabiztossággal nem tudom állítani.
24: Tiltakozom!
23: Mondta a borotva. Na, kiváló táncos és koreográfus is volt, és a mai napig aktív, úgyhogy én is az leszek. 40. helyen Dua Lipával indul az Opel Valli slágerlista. Ez a fizika.

0: Corey és a Stay a Longer 7 helyett pontva a 38. majdnem kicsúszott a listáról, ahogy az Imagine Dragons Bonza is, mondanám, mert hogy a 39. de ő már visszatért. Tehát egyszerűen már csúszott. Na, Ors is becsúszik, óriási szerelés, benne a léc alatt a labda, hurrá!
1: Visszapillantó.
2: 2007. júniusában Rihanna uralta a brit albumlistát a Good Girl Gone Bad című lemezével. A korong egyik legismertebb dala az Umbrella, 10 héten keresztül volt listavezető az Egyesült Királyságban. Ez akkoriban igazi rekordnak számított. Kevesen tudják, de ezt a dalt eredetileg Britney Spearsnek kínálták fel, de ő visszautasította. Ki tudja, ha Britney énekli, ekkora sláger lett volna-e. Minden esetre ez Rihanna karrierjének

0: Rihanna és az Umbrella. Köszönjük szépen Orsinak. Már nyitom is, ha nem is az esernyőt, de a hét szájáról szóló infokat mindenképpen. A középső neve Julie. Julie Verne. Biztos ő az, nem? Verne Juli. Szíre és ukrajnai származású, a napokban lett 62 éves. És azt állítottam az elején, hogy a mai napig aktív.
1: Gondolatban.
0: Akkor valószínűleg most már inkább pulóver, sál, sapka kötésben aktív. 18 évesen kezdte a karrierjét, mint sokan a Los Angeles Lakers pompomlány csapatában. Na, ha esetleg a Los Angeles Lakers pompomlány csapata mesélni tudna egyszer, meg szabadna lenne nekik, vagy nem is tudom, azért az biztos izgalmas lenne.
1: Igaz.
0: Később a csapat vezető koreográfusa lett. Én pedig nagyon izgatott, mert a Nothing Breaks Like a Heart a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
2: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
7: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
12: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
13: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: az ABCDFU 35-en, Jónás testvérek a Suckerrel a 36-on, Orsi pedig itt van az ajtóban. Tessék befáradni valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: Visszautazunk 2007-be, amikor a most következő dal szó szerint felrobbantotta a hazai rádiókat. Kozombolisz a zenétől felforra vérem című száma instant sláger lett, és máig sokan nosztalgiával dúdolják. A dal keveri a reggae, a pop és a rock elemeit, igazi nyári hangulatbomba. Hallgassuk meg újra, most itt a Sláger FM-en.

0: Alice, a zenétől felforra vérem.
1: Mi?
0: Hát, ja. Köszönjük! Folytatódik a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, a hét sztárja pedig nem más, mint Abdul Pál.
2: Mi van?
0: Azaz Paula Abdul. 64, az előbb 62-t mondtam, két évet öregedett, úristen!
3: De mit számított?
0: Mi van ezzel a nővel? Romlanak a leletek. Két évet öregedett 2 perc alatt. Mindegy, akkor az előbb hülyeséget mondtam, 64 lett. Kaliforniában született, és egy rövid ideig Michael Bolton volt a babysittere.
2: Ez most komoly?
0: Szegény gyerek mit hallgatott ott végig?
3: Hát nem is rossz.
0: Nagy hatással volt rá Gene Kelly az Ének az esőben filmből, és ez meghatározta későbbi koreográfus karrierjét. Nem csodálom, Gene Kelly tényleg egy állat volt, mármint a szó jó értelmében. A Jackson zenekartól leste azokat a táncmozdulatokat, amelyeket később kamatoztatott. Nyilván itt mindenki látta a Jacko filmet, szerintem borzalmas volt, de miután nem olvasok kommenteket, ezért ne küldjetek el nagyon messzire.
3: Dehogy nem.
0: Egyébként dolgozott is a Jackson 5-val, ahogy a Rolling Stones-tal is, George Michael-lel és a ZZ Top-pal is koreográfusként. Azért azt a mozdulatot, ahogy a ZZ Top egyet jobbra, egyet balra, majd a kezükkel intenek, hát...
4: Legyen tánc...
0: Igen. Hát ez is koreográfia, nem is akármilyen, meg lehet csinálni, és ikonikussá vált. De túl bonyolultnak azért nem nevezném. Tud is eszembe, hol a férjem? A 34.

0: Six és a That's What I Want visszatért a 32-re, Szent János és a Rózsák a 33-ra. Mi van itt ma? Komolyan mondom. Szent János és a Rózsák.
1: Tudja mi?
0: Aztán majd jön Szent Ferenc és a Galambok.
1: De jó én.
0: Meg a Szent István körút.
1: Befejezte?
0: Orsi, hozzával mind inkább a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 77. születésnapját ünnepli Lionel Richie. Pályáját a The Commodores tagjaként kezdte, aztán szólóban is sikeres lett, több mint 100 millió eladott lemezzel a háta mögött. Az egyik legismertebb slágere következik, a Dancing on the Ceiling, ami 1986-ban jelent meg, és azóta is mosolycsal az arcokra. Lionel Richie énekel a Sláger FM-en.

0: Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Köszönjük szépen a plafonon táncoló Lionel Richie-t, azaz oroszlános Richardot hallottuk. Miközben Tom Holland őszintén beszél a korábbi alkohol függőségéről. Amíg megy a műsor, én is csattogtatok különben, pattogtatok is csatornákat, vagy csattogtatok patternákat. A lényeg az, hogy a Pókember filmek sztárja Tom Holland elárulta, hogy a legrosszabb időszakában képes volt egyetlen este alatt kiüríteni egy hotelszoba teljes minibárját. Azért legyünk őszinték, én voltam olyan hotelszobában, ahol a teljes minibár kiürítése nem tartott volna tovább 5 percnél, még nekem se, aki nem iszom. Szóval azért, na, attól függ, milyen hotel, milyen minibár. De mindegy, másnap elment dolgozni, és ez egy általában komolyabb minibár volt. Azt mondja, az ő problémája nem a hollywoodi bulizás volt, hanem hogy gyakran egyedül ívott, bárcsak bulizott volna. 2022-ben döntött úgy, hogy teljesen felhagy az alkohollal. Egyébként az alkoholisták egy idő múlva nem azért vannak egyedül, vagy isznak egyedül, mert akkor több marad nekik.
1: Ahogy mondta.
0: Ha hülye lenne társaságba menni, a végén valaki jön, azt elissza előle. Érted, aztán marad a tablettásbor, meg a metil alkohol.
2: Oh.
0: Ja, meg az alkoholos filcet dug az orrába, hogy talán még az is hat. Az első józan évét élete egyik legnehezebb időszakának nevezte. Ez milyen, nem? Hogy nekem ez a default. Tehát a józan év, az nálam egy ilyen, az a semmi. Ő neki meg ez a legnehezebb. Hát nem irigylem ezt a pókembert. Jó, én meg nem tudok a seggemből hálót szűrni.
1: Parancsol?
0: Na, ma már azt mondja, hogy a józanság az egyik legjobb döntés volt, amit valaha meghozott. Szívből gratulálunk, jöjjenek a királyok és a királynők, Avamax a 30.

0: és a királyi fenségek egész tárháza a 31. Itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és akkor hamarosan folytatjuk az Opel Wallis Lagerlistát. Mert hogy ez az.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is marad. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
7: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-éig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Aláírta a köztársasági elnök az alaptörvény 16. módosítását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Ivókutak is segítenek a nagy melegben a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését a Magyar Közlönyben. Súlyog Tamás megállapította, hogy a módosítás megfelel az alkotmányossági követelményeknek, így nem indokolt előzetes normakontroll. A parlament június 15-én fogadta el a változtatást, amely kimondja, nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig töltötte be a tisztséget. A módosítás indoklása szerint ez a jogállamiság és a demokrácia elveinek védelmét szolgálja. Szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. A hatóságok szerint a hirtelen felmelegedés még az egészséges szervezetet is megviselheti, az idősek, kisgyermekek és krónikus betegek pedig különösen érzékenyen reagálhatnak erre. A szakemberek bőséges folyadékfogyasztást, a tűzőnap kerülését és magas faktorszámú fényvédelem használatát javasolják, felhívják a figyelmet arra, hogy a parkoló autók belseje akár 70 fok fölé melegedhet, ezért életveszélyes ott bárkit magára hagyni. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, és a katasztrófavédelem szerint a hőségben a szénmonoxid riasztások száma is megugrik. Az év első nagy hőhulláma miatt különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. A budapesti közművek előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat. Az FKF locsolójárműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programokat működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távfűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, ezek pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. A fővárosi intézmények széles körű védelmi protokollt alkalmaznak, amely a folyadékpótlástól a rászorulók védelméig terjed. Elindult az új generációs bubik tesztelése. Mostantól már láthatók a biringák a városban, közölte Karácsony Gergely Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, hogy először a budapesti közlekedési központ munkatársai és partnereik, például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezután jön az ajándék bubizás, vagyis júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székelyhíd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től egy hónapon át. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányosításokra kell számítani, a közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd. A Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszan, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkálatokat szakaszosan több ütemben végzik. A teljes felújítás alatt a Virág Benedek utcában a forgalmat egyirányosítják a belváros irányába. A buszok a kivitelezés alatt három ütemben terelve közlekednek majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton forró napos idő várható, csak az északi és középső tájakon alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A hőségben legfeljebb nyugaton és északnyugaton frissíthet fel bennünket a déli eszél. Délután 31-36 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is kitart a hőség 31-37 fokkal, de a napközben növekvő felhőkből már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok egyre nagyobb számban fordulhatnak elő, a szél pedig zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében lelassult a forgalom a külső sávon, Tata térségében is inkább a tehergépjárművek torlódnak 3-4 kilométeres a kamionsor. Tart a helyszínelés az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél, egy sáv járható lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában is a híd felé, az 1-es és az 1-es aljelű villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncárpád városközpont között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai útnál, a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében, illetve az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Tinódi utcánál. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
12: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, Orsi a múltból hoz dalokat, meg a hét sztárját is onnan hozta, mert Abdul Pál, azaz Paula Abdul a hét sztárja, ha valaki még emlékszik rá.
13: Nem.
0: Szerintem sose volt nagy szám, de hát most mit csináljunk? Mostanában született, úgyhogy elővettük.
13: Tiltakozom!
0: Én is azt csináltam, de Orsi leoltott. Folytatjuk az Opel-val és Sláger listát Dua Lipával, ez a Break My Heart, újra a listán, és a

0: Dualipa szintén, már hallottuk az előbb kettővel ezelőtt egy másik dallal, de most a Don't Start Now-val visszatért a 28-ra. Jennifer Lopez és David Guetta pedig a Save Me Tonight-tal ismét a listán, ők is nagy visszatérők a 29-en. Ors érkezik valami nagyon régi, nagyon kékkel.
1: Visszapillantó.
2: 43 éves lett a Blue, oszlopos tagja Lee Ryan. Tiniként óriási tehetségnek tartották, operaénekes karriert is kezdhetett volna, ő azonban a showbizniszt, a popot választotta. A Blue után egyik tagnak sem jött össze a szóló siker, így 2011-ben a visszatérés mellett döntöttek. Tavaly augusztus végén Budapesten adtak koncertet, a most következő dalt is előadták, ez a Curtain Falls 2004-ből.

0: és a Curtain Falls. Ú, lehullottak a függönyök, csodálatos. Hiába egy jó karnis. És nem az író Karnis Mihályról beszélek.
1: Ő érzi. Hát,
0: szóvic volt, bocsánat. Megszólaltak a szóvic szirének? Jó, de ki lehet kapcsolni, nem lesz több, vagy legalábbis talán ennél jobbak. Ez itt még mindig az Open Wallis legelista, a hét sztárja Paula Abdul. Több zenei videó koreográfiáját is tervezte a 80-as években. Többek között Janet Jackson videóiban is tevékenykedett. 95-ben Abdul kiadott egy videókazettát, amelynek az volt a címe, hogy Paula Abdul Get Up and Dance. Istenem!
1: Nézd ránk!
0: Szerintem a Sobert Norbi is látott valami hasonlót, mert aztán ő jött ezekkel a videókazettás VHS cuccokkal, hogy csináljunk együtt bicepset, srácok.
2: Jó.
0: Na mindegy, a táncbemutatók kaptak rajta helyet, egyéni edzések meg ilyenek, mármint ugye a Paulánál. 87-ben készített egy demo felvételt, a hangja az nagyon képzetlen volt, de a teste!
1: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Ezért is csinált videót, gondolom, mert hogy picit ellensúlyozta a hangját.
3: Tiltakozom!
0: Tetszett volna meghallgatni ezt a régit. Na minden esetre a Junior High School című filmben már hallhattuk az énekhangját. Nem is érdekelte egyébként nagyon, tehát nem fektetett nagy hangsúlyt, hogy a hangját csiszolgassa, inkább az idomaira koncentrált, meg a koreókra. Azonban a 80-as évek végén rájött, hogy kevés lesz, és énektanárhoz járt, és nagyon jól tette. Mert ha énekesnő akar valaki lenni, nem árt, hogyha nem csak a koreográfiákat seggeli be, hanem a torkába is tesz némi munkát.
1: Ez igaz.
0: A szó jó értelmében. Na innen folytatjuk Paulával, de itt van Cameron és a Hug Yourself, úgyhogy most megöleljük saját magunkat a 27-en.
1: Hogy mi van? Ez komoly?

0: Warren és az Ordinári 25, Ray Dalton Duet Again-nel a 26-os sorszámot tudja magáinak, most viszont Ors jön és hozza amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 45 éves lett William Dean Martin, a Good Charlotte gitárosa. A zenekar a 2000-es évek pop-punk hullámának egyik meghatározó együttese volt. Martin állatvédő és vegetáriánus, és nem mellesleg Tim Burton rajongó is. Most pedig szól a band egyik nagy slágere, az I Don't Wanna Be In Love.

0: terelembe esni, kérem szépen, én tudom hozni ezt. Tehát, hogy
1: parancsol.
0: Azonnal nemet mondok bárkinek. Érkezik a hét sztárja, Paula Abdul. 88-ban megjelent a debütáló Forever Your Girl című debütáló albuma. A megjelent meg a debütált majdnem ugyanaz, úgyhogy szerintem ezt fogjuk fel úgy, hogy megjelent, jó? És akkor még új volt, amikor megjelent.
2: Ő érte.
0: Na, szerintem ezt eléggé körülrajzoltam.
2: Ez igaz.
0: Mindegy, a lényeg az, hogy 7 millió példányt adtak el belőle csak az Egyesült Államokban. Úgy, hogy mondtam, nem is volt jó hangja. Képzeljétek el, ha jó lett volna.
2: Ne.
0: 4 dal is lista vezető lett, köztük a Straight Up, vagy az Opposites Track, és ezt azóta sem döntötte meg senki. Már nem Paulát, őt már gondolom többen, a rekordot.
3: Tiltakozom.
0: Jó, Paula nem tiltakozott. Azért tudták meg, mindegy, hagyjuk. Az Opposites Attract klipi...
4: Mi van?
0: Az Opposites Attract klipi...
4: Nem értem.
0: Hát ez egy csodálatos megy mag vagy nyelvtörő. Opposites Attract klipiért. Attract klipiért. Egy béka kell, hogy ezt kimondja valaki, de Grammy-t nyert ez a béka. Ebben táncolt egyébként ebben a klipben MC Scat-Cat, az animált macska. Még egy ilyen hír... és hazamegyek. Opposites Attract klipjéért Maxi M6-2 az animált macska táncolt.
2: Mit ha brigál ez?
0: Hát ehhez képest még azt is könnyű kimondani, hogy Szigala és Giacomni Ifit Ilian Kidron Riptide-ja következik. Pedig nekifutás kellett ehhez is. A 24.

0: Teddy Swims és The Door a 22. Kígyó és a One Republic a Chasing Paradise-al a 23. Orsi meg mindig a múltal jön. Tessék, amilyen hülye vagy. Nem úgy értettem. Hallgassátok.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban robbant be a most következő dal, és a mai napig ott van a zenekar koncertjeinek állandó repertoárjában. A Kovászki meg a Vega az egyik legnépszerűbb hazai zenekar, több generáció is ismeri és énekli a dalaikat. Amilyen hülye vagy, egy pimaszul őszinte mégis nagyon szerethető sláger, ami garantáltan dallamtapadást okoz. Ez jön most a Sláger FM-en.

0: Basz ki meg a bega, amilyen hülye vagy. Nagyon jó. Jó kis dal, köszönjük szépen. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, és többször elmondtam már, de nem győzöm hangsúlyozni. Nem csak slágereket hozunk ezen a nyáron nektek, hanem a legjobb koncert élményeket is. Olyan előadókról beszélgetünk, akiknél mindig elfogynak a jegyek, de mi félretettünk nektek Stinget, One Republic, Scorpions. Nem csak egy ilyen egyszerű nyereményjáték, hanem egész nyáron koncert sorozatokra lehet majd játszani. Újra-újra esélyt kaptok arra, hogy ott legyetek az év nagy zenei eseményein, úgyhogy figyeljetek,
1: okay.
0: Játszatok velünk, mert lehet, hogy a következő koncerten a csávod nyakában azért ülsz, mert hallgatsz minket és játszol. Oké?
2: Okay? Menni fogasz.
0: Hát meg mert, hogy elbír. Tehát akkor valószínűleg a fogyókúra sem volt hiába. Oh, fast boy! És a Good Life a 21.

0: és a Good Life a 24. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opelval is legelistát nem sokára, de megpihenünk egy kicsit. Hírek, időjárás, közlekedés, tudjátok, de aztán I'll be back!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
1: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mautner Zsófival. E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 ezer dollár.
11: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
16: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
17: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
18: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
17: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
1: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Tóth Zoltán soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben. Új főigazgató kerül a Délpesti Centrum Kórház élére. Nyári közlekedésbiztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, az ellenőrzés, az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot és az Országos Színház Történeti Múzeumot érinti. A dolgozók ugyanis több helyen szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számoltak be. A tárcavezető az intézmények szakszervezeteitől és üzemi tanácsaitól is várja az észrevételeket, a főigazgatóknak pedig elküldték a dolgozók kérdéseit, amelyekre választ várnak. Júliustól dr. Szilágyi Jós vezeti a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, miután az egészségügyi miniszter őt kérte fel dr. Gondos Miklós utódjaként. Dr. Szilágyi Jós eddig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet főigazgatója volt. Az orvosi igazgatói feladatokat dr. Kálai Krisztián látja el. A tárcavezető hangsúlyozta, az új vezetésnek nem csak személyi, hanem szemléleti megújulást is kell hoznia az intézmény működésében, ehhez kívánt sok sikert és felelősségteljes munkát. Közzétették a kormány.hu oldalon a tankerületi iskolák szervezeti és szakmai autonómiáját növelő jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetésre szánt dokumentumait. A tervezet törölni a pedagógus sztrájk elégséges szolgáltatásaira vonatkozó jelenlegi szabályokat, és előírná a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsának létrehozását minden olyan munkáltatónál, ahol legalább 15 fő dolgozik. A javaslatok célja a tankerületi intézmények nagyobb szakmai mozgástere, a véleményezés határideje június 27-e. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A BKK járatain iskolaszüneti menetrend lép életbe, és a járatokon hangüzenetek hívják fel az utasok figyelmét a gyermekek biztonságos közlekedésének fontosságára. Emellett egyes villamos járatokon az utasok egyenruhás rendőrökkel is találkozhatnak, akik aktuális közlekedés biztonsági és baleset megelőzési tanácsokkal látják el az érdeklődőket. A rendőrség fokozott figyelmet, türelmet és a sebességhatárok betartását kéri minden közlekedőtől. Június 22-e és 27-e között tartják a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kóbuci kertben, ahol a fesztivál történetének egyik legerősebb programja várja a közönséget. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket, mondta el a Sláger FM-nek Nagy Krisztián, a Kóbuci marketing vezetője.
14: Egy nyílt nappal kezdünk, Nové Soma és Csóri Sándor és a Mordály közös kavalkádja mutatja meg a világzene, a műfaj minden értékét a nagy érdeműnek. A szerdán a Budapest lesz bármend és a Budapest bár nagy közös produkciójára kerül sor. Az este kuriózium, ahogy a Dohány utcai zsinagóga főkántora is a vendégünk lesz. Csütörtökön egészen biztos, hogy a széna egyik legfontosabb kortárs világsztárja Natasa Atlasz látogat el. A Racka maratonon Ferenci György összes zenész barátja mindenféle formációjával szíre lép, de lesz még kertmuzi, táncház és mindenféle DJ szettek, amik a műfajnak az oltárán mutatják a nagy érdeműnek, hogy mik az értékei a helynek és a hely szellemének.
19: A több mint 500 művészt felvonultató programsorozat a magyar népzenei, balkáni, mediterrán és közel-keleti hagyományok sokszínűségét mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton igazi nyári hőség érkezik, sok napsütésre számíthatunk, csak északon és a középső ország részben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. A déli szél csak nyugaton hozhat némi enyhülést. Hajnalban 14-21 fok lesz, délután pedig 31-36 fokig forrósodik a levegő. Vasárnap tovább tombol a kánikula 31-37 fokkal, de a gomoly felhők már többfelé hozhatnak rövid felfrissülést, gyors lehűlés és viharos széllökések érkezhetnek, a levegő pedig egész nap füllet marad. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Bak térségében a terelt szakaszon 4 személyautó ütközött össze. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították, a torlódás 7-8 kilométeres. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren araszolnak az autósok. Aki teheti, Vásáros-Namény felé Gödöllő és 60 között kerüljön a 3-as főúton, de számítson rá, hogy ott is nagyon nagy a forgalom. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Ócsa térségében egy személyautó szalagkorlátnak autónak ütközött. A 28-as kilométernél a sérült jármű a leállósávon veszegel, de itt is a nézelődők miatt több kilométeres a torlódás. Baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a Labanc útnál. Baleset nehezíti a közlekedést. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban torlódásra készüljenek. Tart a helyszínelés Zuglóban, a Nagy Lajos Király útján, a Magyaródi útnál, illetve a Pesti úton, a Csabai útnál. Lassú a haladása a Szélkámán tér közelében a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon kifelé.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
17: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re.
20: Így igaz.
0: Elérkeztük a top 20-hoz a műsor feléhez. Orsi a múltból még mindig talál dalokat, a hétszájra pedig a szülinapos Paula Abdul. Az Opelval slágerlistát folytatjuk Jenővel.
20: Mi?
0: Félix Jenővel és Sushival, ez a Walk With Me és

0: Lady Gaga, Abrakadabrája a 18. helyen, a David Guetta és a One Republic Don't Know What a Wait-je pedig a 19. volt. Köszönjük szépen, Orsi, gyere, légy szíves, és hozz valami olyan régi dalt, amit tényleg rövid nadrágos orba mutatói korszakomból hallgattam.
1: Visszapillantó.
2: Jó nekem, 2008-ban ezzel a dallal robbant az Ocho Macho, akik a reggae, a ska és a rock elemeit vegyítették pörgős pozitív üzenetű számaikban. A Jó nekem azonnal közönség kedvenc lett, és a mai napig sláger. Igazi fesztivál himnusz, ez jön most.

0: macsó és a jó nekem. Köszönjük szépen legalább valakinek. Érkezik a Isztária Paul Abdul. A második albuma is viszonylag sikeres lett. Nagy sláger a lemezről, Rush Rush. Keanu Reeves és James Dean is szerepelt a klipben. Egy jó dal és a legszebb a hegedű szóló. Mikor hallottatok popzenében hegedű szólót? Na ebben van, és szerintem nagyon klassz. 91-ben diétás kólát reklámozott. Én még csak érettségiztem 91-ben, ő meg már diétás kólát reklámozott. És a technikának hála a fiatal Gene Kellyvel táncolt benne, úgyhogy már akkor a dolgokat csinál, kikérem magamnak.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Én azon izgultam, hogy megtalálják-e a matek puskámat, érted nálam, miközben, na mindegy, em meg itten diétás kólát reklámoz. Jó, hát idősebb is. Ugyanebben az évben az egyik háttéridegesebb beperelte őt és a kiadóját, mondván ő énekel a lemezen és a koncerteken is.
2: Na tessék!
0: Tehát ezt állította valaki, hogy nem Paula énekel, hanem ő. Meg a koncerteken is. De egyébként ez nem kizárt, hogy így van, mert ha a koncerteken is énekelt, mert én is szoktam koncerteken énekelni, a másén is. Mindenesetre a pert elvesztette.
3: Szó se róla.
0: Azóta se találja senki. Megszenvedte azért a sikert, az egészsége, étkezési zavarokkal küzdött, idővel orvosi segítséget kellett kérnie bulimiája leküzdésére. Igen, aki sokat koplal, előbb-utóbb azért elkezd enni. Legalábbis néhányan biztosan, úgyhogy ne koplaljatok!
2: Miért ne?
0: Egyből zabálásra kell kezdeni, és akkor nincs ez a hullámvölgy. Na mindegy,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton forró napos idő várható, csak az északi és középső tájakon alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A hőségben legfeljebb nyugaton és északnyugaton frissíthet fel bennünket a déli eszél. Délután 31-36 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is kitart a hőség 31-37 fokkal, de a napközben növekvő felhőkből már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok egyre nagyobb számban fordulhatnak elő, a szél pedig zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulásuk alakultak ki a külső sávon. Újabb baleset történt az 51-es kilométernél Tatabánya térségében az átterelt sávon, Hegyeshalom felé csak egy sáv járható. Az M3-as autópályán korábban Bak térségében a terelt szakaszon 4 autó ütközött össze a 44-es kilométernél, már mindkét irányban mindkét forgalmi sávot megnyitották, de a kialakult nagyon jelentős torlódás lassan szűnik meg. Aki most indul az M3-ason 60 felé, az Gödöllőnél térjen le a pályáról, és a Valkó-Tura útvonalon próbáljon kerülni. A kánikula hírére nagyon sokan indultak el az M7-es autópályán Balaton felé, már az M1-essel közös szakaszon is lassú az előrejutás, majd Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, az átlaghoz képest 20-25 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 12-es kilométernél az M1-es és az M7-es autópálya közös kivezetés szakaszán 4 autó ütközött össze, a külső sávot lezárták.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM 15.

0: Jackson, Sarah Smith, a Miller, Don't Leave Kylie, a múlt heti bronzérmesünk csak a 15. ezen a héten, Martin Garrix és a Butterflies pedig a 16. Orsi jön, és hozza valami nagy.
1: Visszapillantó.
2: 55. születésnapját ünnepli Ian Matthews, a Kasabian dobosa. Az angol rockzenekarhoz 2004-ben csatlakozott, 6 albumot jelentettek meg, és a rengeteg díj büszke tulajdonosai. 2011-ben megyünk vissza az időben, az első rádiós slágerüket indítom, ez a Days Are Forgotten, a Kasabian következik.

0: Sziasztok, Ian, és a Days of Forgotten. Az elfelejtett napok után azért megismételjük, hogy ez itt a hivatalos magyar slágerlista, nehogy ez is valakinek elkerülje a figyelmét. A kereskedelmi rádiók összesítése alapján raktuk ezt össze, de azért nagy arányban beleszól ebbe a listába a Sláger FM maga. Érkezik a hét sztárja Paula Abdul, aki a 90-es évek elején igazi álompárt alkotott Emilio Estevezzel, aki egy ilyen, hát, C-kategóriás filmsztár volt, két évig tartott a Fridge, pedig akkor még kommentelők sem voltak. Egy gyerekkérdésen buktak el egyébként, Paula szeretett volna gyereket, Estevez meg nem. Mert hogy korábbi házasságából volt már egy pár, azt gondolta, minek új gyerek. Szerintem ez egy nagy tévedés, bár sosem nyaraltam együtt Paulával. Mert azért az nagy vízválasztó. Gyerekvállalás előtt menjetek el, pláne, hogyha vannak máshonnan gyerekek a családból, egy picit nyaralni velük. Azonnal eldől, hogy ki mit szeretne. Volt meg egy házasság egyébként Brad Pickerman-nel, 17 hónapig tartott. Azért hónapokban mérjük, mert így legalább egy normális számon előtt, hogy 17. Nem 17 év.
1: Mennyi az annyi?
0: 17 hónap. Tök hülyen hangozza, nem, hogy másfél évig se. 17 hónap, jó? Az már olyan, hú. Na, gyerek ebből sem született.
2: Nem mond semmit.
0: 2007-ben indult egy önálló reality műsora, nekünk Győzikénk volt, az amerikaiaknak meg Paula Abduljuk. Láthatatlan bajok jártak jobban. Kashmir és a Wild Ride a 14.

0: Orsi Ren kamerázott a 12-en, Lajos a Ketlaki pedig a 13-on volt, Orsi pedig jön egy jó kis visszapillantóval.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Nadine Cole, ír származású énekesnő, dalszerző, modell. A Girls Aloud tagjaként 20 top 10-es lemezt adott ki. 2009-re 25 millió font volt a bevételük, gyorsan fel is oszlottak. Két éve visszatértek 4 fővel, ugyanis az 5. tag Sarah Harding 2021-ben elhunyt Merrákban. A visszatérő turnéval nekiállítottak emléket. Most 2012-ben repülünk vissza az időben, szól a Something New a Girls Aloud-tól. Go, go!

0: legendes riporterrel, Martin Brundle-lel.
1: De jó ég.
0: Mert, és akkor mi van? A videó odáig fajult, hogy a közösségi oldalakon már olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint ki kellene tiltani a futamokról. De tényleg, hogy van pofája? Hogy van pofája oda menni, és kamerákkal és média figyelmet kap.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: És a Martinnal meg nem áll szóba, tehát komolyan azért, na. Szerintem nem ez a legrosszabb Kim Kardashianben, ha engem kérdeztek. Mások a védelmére keltek, ahogy én is, mondván egyszer a párját Lewis Hamilton támogatta, és nem akart a show középpontjába kerülni. Egy biztos, Kim Kardashian első Forma 1-es hétvégéről legalább annyit beszéltek, mint magáról a versenyről.
2: Nem is!
0: Engem sokkal jobban érdekel, hogy Lewis Hamilton milyen időt fut a Kardashian pályán.
3: Tiltakozom!
0: Méret! Csak megfogja a kavicsát, ha esetleg kisotródik a másfeledik percben. Néha kiáll a boxba.
1: Mit mondott?
0: Kicsit megpihen, egy 3 másodpercet, meg hát időnként meg kell húzni egy anyát, nem?
3: Bírónő, kérem!
0: Jó, van, már befejeztem, na! Egyébként is Cameron a következő a Be Mine-nal, úgyhogy dühöngő szexualitás, akármi történik, a 11-en.

0: 24-en Cameron és a B-Mind köztük szépen időjárás, közlekedés is, már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy folytatjuk az Opel-val is slágerlistát hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Átmeneti fegyvernyugvásról állapodott meg Izrael és a Hezbollah. A polgármesterek fizetésének befagyasztását javasolja Szabó Tibor, a Tisza párt képviselője. Bemutatták a budapesti állatkert vadkutya kölykeit és az egyetlen manul kölyköt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Izrael és a Hezbollah átmeneti tűzszünetet között, amely pénteken délután 4 órakor lépett életbe, erősítette meg egy magasrangú amerikai tisztviselő. A CNN szerint Izrael felfüggesztette annak a 80 dél-libanoni helyszínnek a támadását, amelyet a Hezbollah dróncsapásaira válaszul indított csütörtök éjjel. A megállapodást amerikai és katari tárgyalók dolgozták ki Irán bevonásával. A tűzszünettel párhuzamosan ismét megindultak az amerikai-iráni egyeztetések a konfliktus rendezéséről, amelyek a következő napokban folytatódhatnak. Irán közben bejelentette, a Hormuzi szoros újra nyitva áll azok előtt a hajók előtt, amelyek legalább 48 órával korábban benyújtják az előírt áthaladási kérelmet. Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolókkal és az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a hőség elviselését a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Szombattól ugyanis kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A főpolgármesteri hivatal közölte, hogy a budapesti közlekedési központ több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek, és a társaság idén is lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat, nem csak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az odabetérők számára. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról, a döntést a politikus a Facebook oldalán jelentette be. A politikus szerint azzal tudja segíteni az MCC tárgyalásait a kormánnyal, ha lemond a tisztségéről. A helyére a kuratórium Madarász Lászlót, az alapítvány tagját választotta meg elnöknek. A polgármesterek fizetésének befagyasztását és a havi költségtérítés megszüntetését indítványozza Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tisztapárti elnöke az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatban. A tervezet a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármestereinek, valamint a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét a 2024-es szinten rögzítené, megszüntetve az automatikus emelést. A javaslat eltörölné a havi illetményük 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A vármegyei elnökök illetmény szorzója a jelenlegi 4-szeresről 2-szeresre csökkenne. A módosítás már július 1-én hatályba lépne, amikor a jelenlegi szabályok alapján automatikus emelés járna az érintetteknek. Ma reggel mutatkoztak be a médiának a budapesti állatkert ázsiai vadkutyakölykei, illetve egy manul, azaz pusztai macskakölyök is. A 2 hónapos apróságokat az ilyenkor szokásos vizsgálatok miatt vették kézbe, és megállapították a nemüket. Lemérték a súlyukat, megkapták a védőoltást, a féreghajtást és az egyedi csípet. A manul az hím, 750 grammos, az 5 vadkutya pedig 3 nőstény és 2 hím, 3,4-3,6 kilós súllyal. A vadkutyák neveket is kaptak, Hanga, Hedvig, Hilda, Henrik és Hunor, azért mint H betűs, mert a vadkutyáknál az azonos évben születetteknek egy ideje azonos kezdőbetűjű neveket adnak az állatkert dolgozói. A manul nevéről jövő héten indítanak szavazást. Mindkét faj egyébként az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tenyész programjában szerepel, amelyhez a budapesti állatkert hosszú évek óta csatlakozik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton igazi nyári hőség érkezik, sok napsütésre számíthatunk, csak északon és a középső ország részben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. A déli szél csak nyugaton hozhat némi enyhülést. Hajnalban 14-21 fok lesz, délután pedig 31-36 fokig forrósodik a levegő. Vasárnap tovább tombol a kánikula 31-37 fokkal, de a gomoly felhők már többfelé hozhatnak rövid felfrissülést, gyors lehűlés és viharos széllökések érkezhetnek, a levegő pedig egész nap füllet marad. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében a terelt szakaszon korábban 4 autó ütközött össze. A 44-es kilométernél már mindkét irányban mindkét forgalmi sávot megnyitották, Budapest felé megszűnt a torlódás. Gödöllő és Bak között még szakaszosan araszol a kocsisor. Sokan indultak el az M7-es autópályán, a Balaton felé már az M1-es közös szakaszán is lassú az előrejutás, majd Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az átlagoshoz képest 20-25 percet is hosszabb lehet a menetidő. Megnyitották a Budakeszi utat a Labanc útnál, így a 22-es, a 22A és a 222-es busz ismét az eredeti útvonalon jár. Mától vasárnapig egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltbolos dalokat, a 7-szerre pedig a szülinapos Paula Abdul. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Lady Gaga-val, ez a The Dead Dance és a 10.

0: Crossfit a 8. Ophéliával, Raidalton pedig a Blood Running-gal a 9. Köszönjük szépen, Orsi mindig az első, amikor John Newman-től kell dalokat hozni. Tessék, jöjjön egy régi új dal.
1: Visszapillantó.
2: 1990. június 16-án született John Newman, brit énekes dalszerző, tehát 36 éves lett. 2012-ben Rudimental oldalán robbant be a Feel the Love-val, aztán jöttek a saját slágerek Love Me Again, Cheating, és persze a most következő duett Nina Nesbitt-tel. Jön a Without You itt a Sláger FM-en.

0: Without You, John Newman és Nina Nesbitt-tel követte el ezt a fergeteges dalt. Köszönjük szépen! Ez itt az Opelval és Slagerlista, ahol a hét sztárja Paula Abdul! Utolsó hírem róla, saját ékszer kollekciója van, tehát jó parti az asszony. Az American Idol zsűri székétől 8 évad után búcsúzott, évadonként 5 millió dollárt keresett, ezt 20-ra akarta emelni, de inkább megváltott tőle.
1: Na tessék!
0: Gondolta, hogy egy év alatt megkeresi azt, mint amit az előző négyben, erős váltás, nem mondom, de még mindig jó üzletnek tűnik az asszonyal randizni. 2017-ben turnéra indult, 47 koncertet nyomott le, ami még fekvőtámaszból sem kevés. Zsűrizett az állarcos énekesben, a mai napig nagyon aktív, napi szinten tölt föl táncos videókat a közösségi platformokra, híres, fiatal táncoslábú influencerekkel, szóval a magas nézettség nem biztos, hogy neki szól, de mindenki elismerje és szívesen
2: legyen nagyon tapintatos.
0: Crossoverezik vele ebben, abban. Na hát ő volt a hét sztárja, Paula Abdul, még hallgatunk tőle egy dalt is, de most jön egy síren a hetedik helyen, legalábbis azt hiszem.

0: Taylor Swift és az Opalite az ötödik, Tóth Abigail Sugar Daddy-e pedig a hatodik. Orsi pedig most jön, és még nem Paula Abdultól hozdalt, hanem...
1: Visszapillantó.
2: 9 éve 2017-ben jelent meg, de 2019-ben lett igazán nagy sláger a Valahol itt, a Bagosi Brothers dala. És nem valahol, hanem egészen pontosan itt a Sláger FM-en szól most.

0: Brothers Company és a Valahol Itt. Na hát valahol itt már elmondtam, hogy ez itt még mindig az Opel Wallis slágerlista, és a nyár folyamán nem csak zenét kaptuk tőlünk, hanem élményeket is. Olyan koncertjegyeket lehet nálunk nyerni, amire már nincsenek jegyek.
1: Értem.
0: Oké, tehát hogy nagyon fontos az, hogy csomó mindenki jön Budapestre a világ másik feléről, eltesszük a jegyeket, játszatok, megkapjátok, lehet menni bulizni. Felkészül Orsi kedvence a One Republic, és ez még csak a kezdet. Nagyon sokan jönnek még, úgyhogy figyeljetek, hallgassatok, játszatok, mert lehet, hogy rajtunk keresztül juttok el a nyár legnagyobb koncertjére.
1: Előfordul.
0: És ez szerintem csak menő. Negyedik helyen közben Hipatton és Norma Jean Martin Handy Audemars hegye, de hál' Istennek nem ment ki a fejemből az előző hír. Hallgassatok, játszatok, aztán rajongjatok azokért, akikre már

0: The Hip-Hopton és az Out of My Head. Köszönjük szépen, Orsi, hozz valamit a Paula Abdultól, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: 64 éves lett Paula Abdul, aki Pomp Online-nak indult a Lakersnél, majd Hollywood egyik legkeresettebb koreográfusa lett. A 80-as évek végén aztán énekesként is berobbant, és a Billboard top listáit is meghódította. 1988-as dala Straight Up igazi klasszikus, energikus, pörgős és teljesen időtálló. Ez jön most a Sláger FM-en.

fordul és a Straight Up. Köszönjük szépen a mai napig nagyon aktív 60 pluszos kisasszonytól. Már csak a top 3 van átra, de mielőtt itt ennek neki mennénk, hallgassuk csak meg, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Itt van például Lady Gaga és a The Dead Dance. Ray Dalton a 9. a Blood Run. Taylor Swift, Ophelia kedvessel, a

6. a héten Tóth Abigail és a Kopros bácsi. Swift és az Opolite elhozta a 5-ös helyet, a 25-re jött föl, tehát ő nagyon-nagyon. Hippaton a 4-dik, nemrég hallottuk, Out of My Head. A bronzérmes pedig Bibi Rexha és a Faithless New Religion.

0: Remixe és a Faithless New Religion a harmadik helyen. Köszönjük szépen! Közben egy kis filmes bulvár. Emily Blunt a következő nagy filmszerepe. Egy olyan történet lesz, amely a mesterséges intelligencia veszélyeivel foglalkozik. Istenem, micsoda téma! Hát ebben még senki nem foglalkozott. Még nem is volt mesterséges intelligencia, drága barátaim, amikor mondjuk Isaac Asimov már rég ezekről írt könyveket. És olvasgattuk ezeket. Na mindegy.
1: Erre varják gombot.
0: Ez a film speciál azt vizsgálja, hogy mi történhet, hogyha az ember elveszti az irányítást az általa létrehozott technológia felett. Ilyenről se hallottunk még, ez nagyon érdekes. Mintha Terminátor is van. Hasonló lett volna. A színésznő szerint a téma aktuálisabb, mint valaha. Jó meglátás. A készítők nem egyszerű science fiction-t ígérnek, hanem egy olyan történetet, amely komoly etikai kérdéseket is felvet. Aj, de szeretem, mikor az amerikaiak etikai kérdéseket is felvettek. Csodálatos.
1: Ez igaz.
0: A produkció már a bejelentésével is nagy figyelmet kapott. Sokan az AI korszak egy igazán nagyszabású hollywoodi filmjének tartják. Nyilván nem használtak AI-t a létrehozásában.
2: Nem.
0: Biztos, hogy nem. Fúj! Egyébként meg azt gondolom, hogy mindig keresünk magunknak valami új rémálmot, miközben a műanyag szemét ugyanúgy megöl minket, mint ahogy megölt mondjuk pár évvel ezelőtt is, és azon túl léptünk. Azzal nincs baj.
3: Ne finnyáskodj nekem.
0: Egy picit műanyagos az óceán, de nem baj, nem baj, mert az AI az a veszélyes. Oh, na, nézzel már körül mindenki otthon, jó?
2: Nagyon jól mondod.
0: Meg saját magában az igazi veszélyt ott találja. Meg a jó dolgokat is, mint például a Wonderful Life 25-öt, Hearst és a Purple Disco Machine a második.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja a második helyen, miközben hallgattuk Jennifer Lopez és Marc Anthony gyereke új néven mutatkozott be a nyilvánosság előtt.
1: Ne.
0: Az eddig Emme néven ismert fiatal lány az iskolai eseményen már Oscar Muñiz néven szerepel. És a beszámolók szerint fiúként tekint magára Oscar.
1: Én akkor megyek.
0: Oscar talán tosztál, hogy így megváltoztál című gyerekkori kis rímség jutott eszembe. Teljesen idevág. Hát erre is kellett várni egy olyan 50 évet, mire értelmet nyert, de itt van. Tehát, hogy Emmából Oscar lett. A változás a ballagás kapcsán került reflektorfénybe. Jennifer Lopez nyilvánosan nem kommentálta a hírt, de többször hangsúlyozta, hogy mindenben támogatja gyermekeit. Emmát is és Oscart is. A történet világszerte nagy visszhangot váltott ki, sok rajongó szerint példaértékű, ahogyan az énekesnő kezeli a helyzetet. Egyébként ebben speciál pont egyetértünk, mert tök mindegy, hogy a gyereket Oscarnak vagy Emmának tartja magát, a gyereket is szereted, és támogatod, és próbálsz neki boldog életet biztosítani, akár nőként, akár férfiként, akárhogy. Oké, és ha egy tubának képzeli magát, akkor is. Maximum felkeresel vele egy-két orvos, de a lényeg az, hogy próbálsz segíteni, mert a gyereket is szereted, ez ennyire egyszerű, és ezt szerintem illik tisztelni, meg tiszteletben tartani. Na, tiltakozásnak helye van esetleg?
1: Nem ugrik be.
0: Nyugyámas hallgat mindenki, na most akkor jót mondtam.
2: Szóval te ilyen okos gyerek vagy mi?
0: Vagy mégsem. Köszönjük szépen, ennyi volt már az Open Wallis legelista. Samfeld és Rosaline Heart Like Mine-ja a negyedik helyről az élre tört. Úgyhogy ezt most meghallgatjuk, én meg közben csobagolok. Szevasztok!

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe.
11: Én is.
10: Amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén. Pont a közepén, és akkor mi van velünk?
11: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
10: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél. Beakadt a kötél, hívtuk a segélyt. Hívó, de mi van, hogyha valaki elkezd ugrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is a kötél, nem biztos, hogy elbírjózik.
12: De tök!
13: Végre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított magyar helyreállítási tervet. Jövő tavasszal indulhat a Városliget parkosítása. Nyári esti filmvetítések indulnak a Széchenyi fürdőben, a Színeszpár sorozatban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított magyar helyreállítási tervet, amelyről Magyar Péter miniszterelnök a portfólió kérdésére azt mondta, ez újabb nagy lépés afelé, hogy Magyarország hozzájusson a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz. Felidézte, hogy néhány hete megállapodott Ursula von der Leyennel a források felszabadításáról, ami az új tervet kellett benyújtani Brüsszelnek. A jóváhagyást intenzív, több főigazgatóságon átívelő egyeztetés sorozat előzte meg. A következő lépés az ECOFIN júliusi döntése lehet. Magyar Péter szerint ezután a kormány feladata a vállalt jogszabályi és intézményi reformok végrehajtása, köztük az antikorrupciós intézkedések, a projektek elindítása, egy projekttársaság létrehozása és a Magyar Fejlesztési Bank irányítási struktúrájának átalakítása. Hónapok óta tartó találgatásoknak véget vetve Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi uniós nagykövet Ódor Bálint vezeti tovább majd az uniós állandó képviseletet. A miniszterelnököt a tárgyalásokon Széles Tamás segíti. Sávos vízdíjrendszer bevezetését javasolja Budapest, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A főváros azt kérte Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek a vízdíjakról ott, ahol ők felelnek a szolgáltatásért. Karácsony Gergely szerint a 2013-as díjfagyasztás miatt már a kritikus állapotba került a vízközműhálózat. Országosan a víz 25, Budapesten 12%-a folyik el, és volt olyan nap, amikor 100 csőtörést kellett javítani. Ha visszakapják az ármeghatározás jogát, társadalmi egyeztetés után sávos rendszert vezetnének be, amely alap ingyenes mennyiséget és fogyasztással arányos díjemelkedést tartalmazna. A Városligetben jövő tavasszal indulhatnak a munkálatok, válaszolta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán feltett kérdésre. Vitézi Dávid felidézte, hogy Budapest európai összehasonlításban is kevés zöld felülettel rendelkezik, miközben a Városliget évek óta félbehagyott építkezésre emlékeztet. A kormány döntése értelmében elbontják a kordonokat és megkezdik az elzárt területek parkosítását, a liget pedig minden részén ismét park lesz. Új épületek nem épülnek, viszont elindul a Hősök tere teljes megújításának előkészítése és az autómentes Városliget tervezése, mert hosszú távon nem tartható fenn, hogy a főváros legfontosabb parkját autót vágja ketté. Lezárult a dolgozói véleménynyilvánító szavazása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a hozzácsatolt 4 kutatóközpont jövőjéről. A szavazók szinte egyöntetűen a kiválás mellett döntöttek, erősítették meg a kutatóközpontok a Népszava értesülését. A rektor májusban kezdeményezte a szavazást, amelynek hátterében az áll, hogy a kutatóközpontok korábban jelezték, szeretnének visszatérni a Magyar Tudományos Akadémiához, amelynek új elnöksége nyitottnak mutatkozott a visszavételükre. Népszerű volt tavaly, így idén is elindul a Színespa, neked vetítünk sorozat a Széchenyi gyógyfürdőben. A filmeket júniusban és júliusban péntek esténként 20:45-től vetítik a kültéri élménymedencében. A nyári mozi műsor június 26-án a Bluff című filmmel kezdődik. Majd érkezik az Ördög Prádát visel, a Mamma Mia és az 51. randi. A részletek és a teljes program a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT honlapján érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul a Sláger DJ.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ, a lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított magyar helyreállítási tervet. Jövő tavasszal indulhat a Városliget parkosítása. Nyári esti filmvetítések indulnak a Széchenyi fürdőben, a Színespace sorozatban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság jóváhagyta a módosított magyar helyreállítási tervet, amelyről Magyar Péter miniszterelnök a portfólió kérdésére azt mondta, ez újabb nagy lépés afelé, hogy Magyarország hozzájusson a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz. Felidézte, hogy néhány hete megállapodott Ursula von der Leyennel a források felszabadításáról, amihez új tervet kellett benyújtani Brüsszelnek. A jóváhagyást intenzív, több főigazgatóságon átívelő egyeztetés sorozat előzte meg. A következő lépés az ECOFIN júliusi döntése lehet. Magyar Péter szerint ezután a kormány feladata a vállalt jogszabályi és intézményi reformok végrehajtása, köztük az antikorrupciós intézkedések, a projektek elindítása, egy projekttársaság létrehozása és a Magyar Fejlesztési Bank irányítási struktúrájának átalakítása. Hónapok óta tartó találgatásoknak véget vetve Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi uniós nagykövet Ódor Bálint vezeti tovább majd az uniós állandó képviseletet, a miniszterelnököt a tárgyalásokon Széles Tamás segíti. Sávos vízdíjrendszer bevezetését javasolja Budapest, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A főváros azt kérte Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek a vízdíjakról ott, ahol ők felelnek a szolgáltatásért. Karácsony Gergely szerint a 2013-as díjfagyasztás miatt már a kritikus állapotba került a vízközműhálózat. Országosan a víz 25, Budapesten 12%-a folyik el, és volt olyan nap, amikor 100 csőtörés kellett javítani. Ha visszakapják az ármeghatározás jogát, társadalmi egyeztetés után sávos rendszert vezetnének be, amely alap ingyenes mennyiséget és fogyasztással arányos díjemelkedést tartalmazna. A Városligetben jövő tavasszal indulhatnak a munkálatok, válaszolta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán feltett kérdésre. Vitézi Dávid felidézte, hogy Budapest európai összehasonlításban is kevés zöld felülettel rendelkezik, miközben a Városliget évek óta félbehagyott építkezésre emlékeztet. A kormány döntése értelmében elbontják a kordonokat és megkezdik az elzárt területek parkosítását, a liget pedig minden részén ismét park lesz. Új épületek nem épülnek, viszont elindul a Hősök tere teljes megújításának előkészítése és az autómentes Városliget tervezése, mert hosszú távon nem tartható fenn, hogy a főváros legfontosabb parkját autót vágja ketté. Lezárult a dolgozói véleménynyilvánító szavazása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a hozzácsatolt 4 kutatóközpont jövőjéről. A szavazók szinte egyöntetűen a kiválás mellett döntöttek, erősítették meg a kutatóközpontok a Népszava értesülését. A rektor májusban kezdeményezte a szavazást, amelynek hátterében az áll, hogy a kutatóközpontok korábban jelezték, szeretnének visszatérni a Magyar Tudományos Akadémiához, amelynek új elnöksége nyitottnak mutatkozott a visszavételükre. Népszerű volt tavaly, így idén is elindul a Színespace, neked vetítünk sorozat a Széchenyi gyógyfürdőben. A filmeket júniusban és júliusban péntek esténként 20:45-től vetítik a kültéri élménymedencében. A nyári mozi műsor június 26-án a Bluff című filmmel kezdődik. Majd érkezik az Ördög Prádát visel, a Mamma Mia és az 51. randi. A részletek és a teljes program a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT honlapján érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
3: Táncolj, Budapest, barátom!

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szal Zoltán soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben. Új főigazgató kerül a Délvesti Centrum Kórház élére. Nyári közlekedésbiztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelmért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Thal Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az ellenőrzés az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot és az Országos Színház Történeti Múzeumot érinti. A dolgozók ugyanis több helyen szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számoltak be. A tárcavezető az intézmények szakszervezeteitől és üzemi tanácsaitól is várja az észrevételeket, a főigazgatóknak pedig elküldték a dolgozók kérdéseit, amelyekre választ várnak. Júliustól dr. Szilágyi Jós vezeti a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, miután az egészségügyi miniszter őt kérte fel dr. Gondos Miklós utódjaként. Dr. Szilágyi Jós eddig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet főigazgatója volt. Az orvosi igazgatói feladatokat dr. Kálai Krisztián látja el. A tárcavezető hangsúlyozta, az új vezetésnek nem csak személyi, hanem szemléleti megújulást is kell hoznia az intézmény működésében, ehhez kívánt sok sikert és felelősségteljes munkát. Közzétették a kormány.hu oldalon a tankerületi iskolák szervezeti és szakmai autonómiáját növelő jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetésre szánt dokumentumait. A tervezet törölni a pedagógus sztrájk elégséges szolgáltatásaira vonatkozó jelenlegi szabályokat, és előírná a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsának létrehozását minden olyan munkáltatónál, ahol legalább 15 fő dolgozik. A javaslatok célja a tankerületi intézmények nagyobb szakmai mozgástere, a véleményezés határideje június 27-e. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A BKK járatain iskolaszüneti menetrend lép életbe, és a járatokon hangüzenetek hívják fel az utasok figyelmét a gyermekek biztonságos közlekedésének fontosságára. Emellett egyes villamos járatokon az utasok egyenruhás rendőrökkel is találkozhatnak, akik aktuális közlekedés biztonsági és baleset megelőzési tanácsokkal látják el az érdeklődőket. A rendőrség fokozott figyelmet, türelmet és a sebességhatárok betartását kéri minden közlekedőtől. Június 22-e és 27-e között tartják a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci kertben, ahol a fesztivál történetének egyik legerősebb programja várja a közönséget. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket, mondta el a Sláger FM-nek Nagy Krisztián, a Kobuci marketing vezetője.
2: Egy nyílt nappal kezdünk, Nové Soma és Ifjús Csóri Sándor és a Mordály közös kavalkádja mutatja meg a világzene, a műfaj minden értékét a nagy érdeműnek. A szerdán a Budapest Lesz Bár Band és a Budapest Bár nagy közös produkciójára kerül sor. Az este kuriózium, ahogy a Dohány utcai zsinagóga főkántora is a vendégünk lesz. Csütörtökön egészen biztos, hogy a széna egyik legfontosabb kortárs világsztárja Natasa Atlasz látogat el. A Racka Maratonon Ferenci György összes zenész barátja mindenféle formációjával szíre lép, de lesz még kertmozi, táncház és mindenféle DJ-szettek, amik a műfajnak az oltárán mutatják a nagy érdeműnek, hogy mik az értékei a helynek és a hely szellemének.
1: A több mint fél száz művészt felvonultató programsorozat a magyar népzenei, balkáni, mediterrán és közel-keleti hagyományok sokszínűségét mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk. Jaj, de jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Nagyon örülök neked. Színművészként is örülök neked, meg az Isaszeki Művelődési Ház és Múzeum?
2: Múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Úgyhogy abszolút a kultúra elkötelezettél lovasa vagy, és itt a helyed ebben a műsorban. Elképesztő csoda dolgokkal készültök ám.
2: Bizony. Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. Köszönöm,
1: örülök
2: a meghívást.
1: Örülök neked, de tényleg örülök.
2: Tényleg örülök, mert egyszerűen egy kicsit úgy érzem, hogy ezáltal picit teret tudunk adni, és figyelmet.
1: Hát mi boldogan adunk minden olyan kezdeményezésnek teret, ahol ebben az elgépiesedett világban, ahol már egyébként a barátok is üzenetben tartják a kényelmi szempontokból a kapcsolatot, ahol van közösségépítésre lehetőség. Már pedig egy művház, az még az én gyerekkoromban is az volt, és valószínűleg az is marad.
2: És igyekszünk ezt tartani is tovább.
1: És én pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide téged, hogy azért egy nagyon komoly hídépítő vagy ebben a szerep. A színészként is az vagy, meg voltál, de hát az igazgatói székben meg még inkább, mert a múltat kötöd össze a jelenlel, és építed a jövőt, mert ha te nem adsz teret ennek, vagy ti nem adtok teret, akkor hogyan?
2: Akkor ki?
1: Igen, hogyan találkoznak. De ez sok lábadra igaz egyébként, tehát amit hozol a színészi elkötelezettségből, meg a misszióidból, az valahogy most mind találkozik egyszerre.
2: Igen, hál' Isten, így van. Azt gondolom, hogy most egy picit hivatalosan is más, amikor az ember civilként szervez, vagy saját cégében, most egy picit talán hivatalosabbá vált, mint intézményi szinten, vagy keretein belül tudom ezt folytatni. És azt gondolom, hogy most ez így egyre nagyobb és szélesebb körben teret is kap. Mondhatnám ugye, hogy én szeptember 1-ével léptem pozícióba, és kezdtem meg a vezetői pályát itt Isaszegen. Mindjárt, ahogy elindítottam szeptember 1-ével pozícionáltam a gyerekprogramokat, ami nagyon fontos számomra, hiszen mint kultúrház ugye minél szélesebb körben közösségépítése a cél, nyilván is összefogjuk a fiatalokat és az időseket. És hát nyilván minél több programot és kultúrát szolgáltassunk. Úgyhogy hál' Isten, például ősszel már nagyon nagy sikerrel dupla teltházzal indítottunk gyermekszínházi bérletet.
1: Én nem is hallottam meg ilyen. Van ilyen?
2: Bizony.
1: De jó. Jó, hát nyilván a gyerekszínházaknál oké, de hogy pont egy művházban ilyet lehet.
2: Igen.
1: De jó.
2: Hát ha dicsekedhetek vele, én így is kezdtem el, és ezzel kezdtem felépíteni, és kvázi összefogni így a gyerekeket különböző városban. Ugye Mohácson indulva 2010-ben, mivel saját társulataink is vannak, ugye együtt dolgozunk Kovács Robival, a kölyök időből még ismerhető, a mi generációnk ide ismeri, ugye több társulat, 3 társulattal is dolgozom, Szépernő Színház, Szinovágy Gyula, Apolló Színház, Heidinger Zoltán, és gyakorlatilag kitaláltam egy tantervre épülő programot, olyan anyagokat dolgoztunk fel, ami kötelező vagy ajánlott olvasmány. És ezt ugye színpadra vittük, és elindultunk Mohácson, aztán Bonyhádon, Százhalombattán, Gödöllőn, Dunakeszin, voltunk Pécsen, ott is volt egy időszak a nevelési központban, és itt több városban is mondhatni, hogy nagyon nagy sikerrel. Tehát dupla, tripla teltházak.
1: Hát gondoljunk bele, hogy mennyivel könnyebb így befogadniuk a kötelező olvasmányt.
2: Bizony. Hát itt tényleg nagyon sok minden szerepelt, ha az alsósokról beszélünk, akkor bár 5. anyag a Kisherceg, de meg tudtuk csinálni ugye zenés feldolgozásban, mind a kicsiktől kezdve a nagyobbakig, Mátyás király ugye az igazságos, tehát itt olyan nagyon jó kis történeteket tudtunk feldolgozni és színpadra vinni, amit a mi generációnk még olvasott, tanult, láttuk, ebben nőttünk fel. Ezek a klasszikus, mert de hát mondhatnám a Ludas Matyit, Pinokkiót, tehát sorolhatnám. Mm-hmm. Nagyon sok volt olyan év, amikor konkrétan 50 gyerekanyagot tudtam mozgatni. Külön még elkezdtem ráépíteni az ifjúságot is, hogy megszólítsuk és behozzuk. Csináltam egy Csimota bérletet, ami a kicsiknek szólt, egy Grund bérletet, ami pedig a felsősöknek, középiskolásoknak. Ott pedig igazából már a két felvonásos anyagok és műzikelek szerepeltek, Tom Sawyer kalandjai, két Lotti, Huckleberry Finn kalandjai, tehát nagyon sok műzikelek, egri csillagok.
1: Ilyenkor egy nagyon széles a, nagyon, azt látom, igen, a merítés.
2: Mondhatnám, mesélhetném.
1: Oké, okay, de hogy ilyenkor az osztályközösségek, vagy a csoport közösségek ezekből a csoportpénzekből állják a bérletárat?
2: Ezt én akkor annak idején úgy kezdtem el, hogy a Mohácson bementem, megkerestem azokat az intézményeket, ott egy picit előtt élveztem, hiszen én mohácsi lévén azért ismertem az ottani iskolákat, vezetőiket, és ugye megkerestem, és összeállítottam ugye még egy nagyon jó kis anyagot, 4 előadásról, egy programot, és annak ugye volt egy bérletára, és mindenkivel leültem megbeszélni, a tankerület vezetővel is.
1: Aha.
2: És gyakorlatilag sikerült úgy.
1: Hát ez egy komoly összefogás.
2: Hogyne, hogyne. És koncentráltan bevittem őket ugye az ottani művelődési házba, a Kossuth Filmszínházba, és ugye innen indult el ez a történet.
1: Na, de látod, ez működött Mohácson, most működik is a Szeged.
2: Erre alapoztam egyébként, hogy az idő folyamán most már 10 éve gyakorlatilag ez tényleg nagy sikerrel működött, mindenhol. Tehát mindenhol.
1: Jól érzed magad most is a Szegen?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Azt érzem, hogy bár én a családdal amúgy is Gödöllőn telepettünk le, azt érzem, hogy egy olyan kis város, ahonnan én indultam. Mohács, az egy jelenleg egy 18 000-es lélekszámú város, Isaszeg pedig 12. Tele van közvetlen emberekkel, hagyományőrző, hagyományokat ápoló emberekkel, ugye Mohács is, ha mondhatom azt, hogy sokszínű, sok nemzetiségű város. Igen, igen. Sorolhatnám a busajárástól, a sokat szoktam, stb. Tehát, hogy ugyanez megtalálható. Hihetetlen az, ahogy az ember közlekedik, azt már eleve nagyon szeretem, hogy egy zöld övezetben, zöld környezetben vagyok. Hogy mindenki közvetlen. Ahonnan én jöttem, ez olyan természetes. Uh-huh. Én ebben nőttem fel.
1: Na, de hogy az is természetes, hogy nyitottak a kultúrára?
2: A nyitottság megvan, azt kell tudni, hogy Isaszegnél egy picit alvó város. Meg kell mozgatni. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években, bár én ott nem tevékenykedtem előtte, hogy, de így köszöntöttek, hogy egy picit nehéz őket kimozdítani. Én azt gondolom, hogy most, ahogy megyünk és csinálunk azért rendezvényeket, nagyon sokan jelzik, hogy nagyon jók a programok, hogy tök színvonalas is, és tetszik nekik. Még nehezebben indulnak és mozdulnak ki. Tehát, hogy
1: úgy ez érzem, a feladat.
2: Persze, ez most egy feladat, de ugyanígy jártam Bonyháddal. Tehát amikor Mohács után léptem Bonyhádra, olyan érdekes, hogy hasonlóan, szintén most Bonyhád is egy 12 000-es város, hogy amikor elindítottam a gyerekbérlet, az jól működött, mert nekem az intézményi rendszert nagyon jó volt, egyszerű volt összefogni. Egyébként ott volt a kulcsa, ha már beszélünk róla, hogy egy intézményt megszólítani, megfogni, ahol a nevelő nekem nagyon sokat segít, összefogja a gyerekeket, és akár iskolai vagy évfolyami szinten, ha felsős vagy alsós, összeszedték a pénzt, kvázi megvették ugye a bérleteket, összefogták, elhozták és hazavitték a gyereket. Innentől kezdve nyilván ez még érdekesebb volt, ha délelőtt volt előadás, és én ezt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a kicsiknek, főleg ha óvodát is, mert az óvodát is sikerült összefogni. Az óvodát ugye még délelőtt, mondjuk 10 órakor, hiszen délben ők esznek, délután alvás van, tehát igen, őket igen, már nem igen tudod mozdítani, de hogy utána már ráépíteni még a délelőtt és a kora délutánra az alsósokat, vagy akár a felsősöket. És nyilván a gyermek, hogy ne iskolába legyen, hát természetesen azért ezzel motiválni lehetett. Az még egy plusz dolog volt, hogy tényleg próbáltunk iskolai anyagra építeni. Uh-huh. Tehát olyan anyagokat elhozni, megmutatni nekik, ami én azt gondolom, hogy előnyükre válik.
1: Na, de mi lesz a felnőttekkel?
2: Mohácson ez is elindult, tehát 2012-ben elindítottam ott is a felnőtt, nem is elindítottam, inkább úgy mondom, hogy átvettem, és hál' Isten az gyakorlatilag most már több éve teltházzal működik, tehát elfogyott a tavasszal, vagy lement a bérlet, kiadtuk a következő évadot, és nyára már megvásárolták. Én onnan ezt egyébként tovább vittem Bonyhádra, ott 6-7 éve indítottunk el Vörösmarty bérletet, és hál' Isten most ott tartunk, hogy nem egy, hanem még ráindítottunk egy mini bérletet tavalyjal, és tavalyi évaddal, és az is elfogyott.
1: Az is.
2: Tehát szokták mondani erre, hogy táblásház.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy nagyon jól működik. Én ezt nagyon szeretném mind átemelni, áthozni ide is a Szegre. Úgy gondolom, hogy a gyerek szekcióval már nagyon jól nyitottunk, és tényleg dupla teltházzal működünk is. Igyekszem bevonni a környéket is, Pécelt, Dányt, akár Kistarcsát, Nagytarcsát.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy azért
2: hogyne.
1: Sok minden van a
2: hogyne.
1: Környezetben.
2: Van. Itt egy, ami nehézség, van olyan része, ahol nehezen tudják megoldani az utazást, pláne, bár nincs nagy messzeség, uh-huh. vagy távolság, de azért buszokkal kell megoldani. Nem mindig autó tudják megoldani azt, hogy közvetlen olyan járat jöjjön, bérelni kell akkor buszt. Ugye értem. Az megint drágítja, de nagyon jól működik a kommunikáció Péccel, a polgármester asszonya, tehát leültünk, beszéltünk vele is.
1: Tehát teszel érte ez a lényeg.
2: Hogyne, hogyne.
1: Az, hogy milyen a program, az befolyásolja?
2: Hát hogyne, persze.
1: Tehát nem akármit vesznek meg a bérlettel, hanem konkrét előadásokat.
2: Igen, konkrét előadásokat. Tehát ugye a gyerekbérletnél most itt a Mátyás király, a dzsungelkönyve, ezek általában nyilván a korosztálynak megfelelő 1 órás, 50 perces zenés mesejátékok. Csinálunk óvodai előadást is, tehát külön rányítottam az óvodásokra is, hogy legyen egy-egy báb előadás, uh-huh. ugye nagyon szeretik, és ott azért egy 30-40 perces bábos előadásokat láthatnak. Most elindítottunk egy ifjúságit, őt még nem mertem kifejezetten bérletre emelni a dolgot, mert azt gondolom, hogy picit meg kell mutatni, fel kell mérni uh-huh. azt, hogy milyen igény van, de például tavasszal a Koldus és Királyfival nyitottunk, és ősszel pedig a Tom Sawyer kalandjai lesz, ugye ezek 2 felvonásos előadások. Uh-huh. Én bízom benne, hogy őket is meg tudjuk szólítani, de ősszel, amikor én elkezdtem, akkor azért a gyerek mellett az ifjúságot is próbálkoztunk és megszólítottuk, és hál' Isten ki tudtuk azért úgy hozni az előadást. Egyébként a Karinti tanár úr kérem volt. Uh-huh. Ezt egy 70 perces ifjúsági előadást csináltunk, és estében pedig egy 2 felvonásos nagyszínházi előadást csináltunk a felnőtteknek.
1: De kikkel?
2: Ez az Apollo Színház volt, uh-huh. amit már említettem is, ugye, hogy gyerek és
1: igen.
2: nagyobb előadásokat is csinálunk. Heidinger Zoltán a társulat vezetője. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos, így van, hogy milyen előadásokat és milyen színvonalú előadásokat csinálunk. Azért nálunk, hál' Isten, akikkel dolgozom, sajnos nincsen töménytelen pénz, nem áll rendelkezésre, de nagyon erős, nagyon jó feldolgozású darabokat csinálunk, díszlettel, jelmezzel, és nagyon sok esetben zenés. Ami azért fontos, mert valljuk be, ha nem jól nyúlnak egy-egy darabhoz, az lehet unalmas, a gyerek unja. Ott túl 50 percet.
1: Meg az sok pénzért is lehet unalmas.
2: Hát ez így van.
1: Nagy
2: így
1: költségből.
2: Van. Volt már a precedens, úgyhogy. És ezeket, hál' Isten, már nagyon jó bevált az évek, évtizedek alatt, hogy végig zongoráztuk, azért én látom, tudom azt, hogy mihez kell, vagy mihez érdemes nyúlni.
1: Na, ez egy jó téma. Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet biztosra menni? Tehát ami egyszer bizonyított máshol?
2: Jó a kérdés.
1: Ha egyszer... helyekre gondolok, meg amikről pont beszélgettünk, amíg nem éltek a mikrofonok, tehát ami egyszer tényleg valahol, akár egy másik országban bejött, az tudja, hogy nálunk is siker lesz. De nem menjünk akkor határon túlra, nézzük,
2: persze.
1: ami már egyszer itt működött.
2: Egyébként érdekes, mert ha a színpadot nézem, akkor azt mondom, hogy nem, valóban nem. Na de én most ilyen 80 meg 100 előadás után vagyok.
1: Aha.
2: Abból azért le tudom mozgatni ezt, hogy ebben a térségben, legalábbis ahonnan én ugye elindítottam, uh-huh. ott ugye több helyszínen voltunk, Pécs, Siklóson is egyébként, Bonyhád és ugye Mohács, hogy ahol nagy siker van, és a gyerekek azért ovációval fogadják, nagy tapssal tényleg, tehát örömmel jönnek utána akárki hozzánk, sőt, még azt mondom, hogy a kicsik is még autogramért, tehát itt is összegen, és ez csoda, hogy ne.
1: Tehát nem selfie, hanem autogram?
2: Például igen, és a Szegen is. Pont ma reggel voltam benne a városüzemeltetésnél, és ott az egyik kolléganő mondta, hogy hát neki van autogramja, és ott ültem, mert beszélgettünk pár szót, és így csodálkozó, hogy hallgattam, hogy mi lesz belőle, és mondta, hogy hát tőlem van autogram, mert a Dzsungel könyvében ugye játszom a Sirkánt, és gyakorlatilag szeretettel Szilasi Balázs, ugye aláírtam, és mondta, hogy hát megvan az autogram. Igen, a kicsiknek ez még élmény. Ez egy csoda.
1: És neked színészként milyen átállni?
2: Hát ez egy örömjáték.
1: Az?
2: Hát persze. Persze. Egyre kevesebbet van időm módom, ugye az, hogy most azért egy intézményben vagyok, hát hál' Isten lekopogom, hogy nagyon-nagyon jó a vezetés, a városi vezetés. Nagyon rugalmasan állnak hozzá, és így is indítottuk, hogy én nem vagyok az a kifejezetten irodai ember, aki leül, és akkor bent ülök.
1: Én tulajdonképpen most erre kérdeztem, hogy hogy bírod az alkotói szabadság? Persze ez is nyilvánvalóan alkotás, meg persze. Valamennyi szabadságot csak van,
2: van
1: vezetőként.
2: De úgy, hogy mellette tudok játszani is.
1: Tehát nem megy akkor egyik sem a másik rovására?
2: Nem, hál' Isten nem. Mert
1: vagy támogatja is?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most, hogy én ebben is dolgozhatom, mind a kettőnek teret tudok adni. Hiszen én még benn vagyok egy picit a szakmába, és nem léptem ki belőle, ezáltal rálátok, látom, hogy mit érdemes, honnan érdemes meríteni, és nyilván kapcsolatok által azért teljesen más áron is tudok esetleg pozícionálni, vagy hozni.
1: Abszolút, tehát biztos, én biztos vagyok benne, hogy ez neki jól jár hát, ezzel.
2: Hát ha
1: is a Szegen.
2: Így van.
1: Is.
2: Így van.
1: Na, de hogy te például is a Szegen mikor álltál színpadra színészként?
2: Ősszel, amikor kezdtem.
1: Egyből?
2: Nem, ennek azért van egy kis előélete, ugye amikor én ezt elkezdtem is a Szegen szeptember 1-jel, akkor ugye pozícionáltam a gyerekelőadást, az ifjúságit is, a tanárként, mind a kettőben játszom, vagy a gyereknél is több előadásban, viszont ebből pontosan amiatt, mert abban a helyzetben vagyok, és ott ülök, ahol én ebből így ki akartam húzni, legalábbis is a Szegen úgy voltam vele, hogy
1: ott ne.
2: Igen, tehát, hogy akkor ott azért ne, viszont nagyon, nagyon rendes volt a polgármester úr, dr. Budaházi Árpád, aki abszolút támogatott abban, hogy nekünk, azaz nekik azért ez egy fontos dolog és egy nagy dolog, és ők erre büszkék, és ők szeretnék, hogyha én szerepet is vállalnék, tehát hogyha ugyanúgy színpadon lennék.
1: Hát akkor megvan.
2: Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, és ezért is válás vagyok nekik.
1: Foglalkozol azzal, hogy értem, van-e, teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát most lényegében az, hogy Bonyhád vagy Isaszeg számít, vagy Gödöllő, bármit mondhatnék, nagy színpadokat is.
2: Ha én elmondanám neked, hogy hol és milyen helyeken játszottunk már, akkor ugye elcsodálkoznék. Okay. Volt, hogy egy busz végállomás, mert ott volt egy rendezvény, és oda hívtak, vagy vásároltak meg minket a nyári melegbe, ahol Ludas Matyit játszottam a kucsmában, meg a nem tudom, tehát mindenemről folyt a víz, és hadd ne mondjam, hogy közben a kocsmából kijött az úr egy csöre, tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy na hát nem ez volt az álmom, de hát nincs, nem teszünk különbséget. Feladat van, mint ahogy, ha emlékszel, erről már beszéltünk, hogy nincs kis szerep, nagy szerep, szerep van, amit el kell játszani. Ez a dolgunk. És ha öt ember vagy öt gyerek ül bent, és látom a csillogást a szemében, akkor már értelme volt. Akkor adtam valamit.
1: Meddig látod a jövőt? Tehát vezetőként már megvan a következő évad, vagy hogy?
2: Az évad meg, tehát a gyereket már kiadtuk, hogy ne, tehát ahogy zártam, ugyanazt emelem át, hogy említettem is, ami nagyon jól működött, és azért hál' Isten egy 15 év tapasztalat van ebben, hogy hogyan, miként tudom összefogni és biztosítani azt, hogy igenis fel kell készítsem a nevelőket is. Hiszen ha ők partnerek, és segítenek abban, hogy a gyerekeket összefogják, elhozzák, akkor az én kötelességem az, hogy időbe felkészítem őket is, megmutatom és bemutatom azt, hogy mi lenne a következő évad, És ez így is történt, most már tavasszal gyakorlatilag az utolsó előadáson, akkor készülök, kimegyek, megköszönöm a részvételüket a gyerekeknek, a nevelőknek, az intézményvezetőknek a munkáját, és elmondom, hogy mi várható a következő évadban, és ezt ki is adom, át is küldöm nekik e-mailen, hogy ha lehet, és ha működik, akkor tudjanak vele dolgozni, be tudják építeni az adott tantervbe. És ez nagyon jól működik.
1: Na, de akkor ez most a gyerekbérletekre vonatkozik, a többi?
2: A többi a nagyszínázó, vagy a alakul. Tehát én most azon vagyok is a Szegen, ilyen szempontból, ahogy említettem, most törjük az utat. Sajnos nagy költségvetésünk nincsen, úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy szépen lassan bontogassam a szárnyainkat, minél több programot, és ha lehet olyan programot próbáljak elindítani, ami egy kicsit profitorientált, vagy megáll a saját lábán. Hiszen...
1: Te tudjatok.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd az önkormányzatoknak is az egyéb ilyen területen való finanszírozása. Uh-huh. Ha én arra készülök most fel, és az ugyanúgy, ahogy említettem, hogy Bonyhádon is 2-3 év volt, még eljutottam oda, és ezt még gyorsan csak közbeszúrom, hogy úgy kezdtük el, hogy 50 bérletet vittek el a 331 férőhelyen. Tehát folyt rólunk a víz. Hál' Isten ott jegyértékesítésben tudtunk kompenzálni, de ez idő volt. Az első évben emlékszem, hogy konkrétan ilyen 100-110, 50 bérlet és 100-110 jegy fogyott el. Tehát ezt építettük, és nem volt rögtön pluszos vagy nullás. Ebbe energia kell.
1: Na, nyárról is kell, hogy beszéljünk,
2: bizony,
1: hiszen itt
2: hiszen
1: van.
2: Hiszen azért is jöttem fel.
1: Tudom, igen. Az aktualitás, csak hát nézd, de nekem nem vagy itt minden nap.
2: Ez így van. De szívesen jövök, ha hívsz, akkor jövök.
1: Mindenképp, mert izgalmas, meg abszolút ideillő minden, amit csinálsz. Szóval mit fog történni most a nyáron?
2: Na, amivel most igyekszünk előrukkolni, és tele vagyok energiával, június 27-ével indítjuk az isaszegi nyári fesztiválunkat. Ahogy említettem, ugye nagy büdzsével nem rendelkezünk, ebből adódóan egy kis mini fesztiválban gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy 27-ével indítunk a csatangoló hagyományőrző néptánc együttessel. Neki lesz a 20 éves jubileumi gála műsora. Ez egy ingyenes gála lesz majd, este 7 órakor, tehát 19 órakor a Gábor Dénes középiskola udvarán. Ez egy ugye szabadtéri fesztivál lesz majd. Innentől kezdve mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Lesz majd természetesen büfé, tehát minden megtalálható, ami szükséges. Viszont itt nem áll meg majd az este, mert a jubileumi műsor után pedig lesz majd egy Szent Iváni tűzugrásunk, ez egyébként szintén hagyományokra épülő Isaszegen, úgyhogy a gála után ez lesz, és még egy kis ráadás, az este folyamán tűzzsonglőrrel zárjuk a 27-ét. Úgyhogy ez így néz ki, aztán másnap 28-án folytatjuk a programot, nagyon jó kis musicalt hoztunk el, ez pedig a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, a Hair. Uh-huh. Este 8:30-kor
1: nem
2: kezdődik.
1: Akármilyen,
2: nem, bizony.
1: Előadást kapnak az isaszegiek.
2: A Her. Hétfőn tartunk egy kis szünetet, és kedden pedig folytatjuk és zárjuk még egy én azt gondolom, hogy rendkívül nagyon jó és egy nagy siker darabbal, a Pál utcai fiúkkal, szintén a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, és este 8:30-kor. Úgyhogy így néz ki.
1: Érdemes is a Szegre menni. Egyébként most van az a lélektani pont, mondd is el, hogy hol, ha most bárki elfelejteni, hol találják meg a fontos időpontokat.
2: Jó, megtalálják nálunk az isaszegi művelődési ház és múzeumi kiállítóhely honlapján, weboldalán. Egyébként jegyeket online is lehet vásárolni, és nálunk is a jegyirodában, tehát Isaszegen, a művelődési házban, ezeken az oldalakon.
1: Megmondom, közösségi oldalakon.
2: Közösségi Facebookon is megtalálható, tehát ha bekövetik az isaszegi művelődési házat, akkor abszolút minden megtalálható, és igyekszünk folyamatosan reklámozni is.
1: No, most kérdezem előbb az igazgatót, aztán majd a színész is érdekel, hogy igazgatóként ezt hogy képzeljük a hallgatókkal? Itt az történik, hogy zsákszámra, vagy hát volt ez régen, amíg leveleket kaptak, de mondjuk az e-maileket az dögivel kapod mindenféle önjelölt művésztől, hogy szeretnék fellépni is a Szegen?
2: Az az igazság, hogy valóban nagyon sok jön, de hál' Isten van egy nagyon kedves kolléginám.
1: Ja, ő a hárító?
2: Oké. Okay. Igen, igen. Bevallom, hogy ebben még fejlődnem kell. De egyébként egy mentségem van, hogy valóban nem az van, nem az a klasszikus értelemben bennülök az irodában, hanem azért itt kim vagyok, jövök, megyek, így van, tehát folyamatosan intézek, megbeszélés van, ezeket kevésbé. Viszont a kollégina mindenről tájékoztat, tehát minden, ami olyan fontos, akár bármiféle produktum megkeresés van, és hoznának bármit, ezekről mind tudok, csak kvázi ezt kolléganő segít és kezeli.
1: No, Szilasi Balázs mint színész ugyanúgy működik, és ugyanúgy téged társulat, tehát gondolom te persze. Nem tartozol társulathoz.
2: Persze, persze.
1: Hanem produkciókra kérnek fel.
2: Én szabadúszóként dolgoztam már az elején is, amikor még kezdtem, igen, 2000-ben, akkor Tatabányán, Dunajváros, tehát szabadúszóként. Így egy picit meg tudtam azt tartani, azt az önállóságot, és ebből tudott kinőni az, amit el is indítottam, hogy abszolút mai napig is azért szólnak, vagy ha megkeresnek. Ez nyilván az idő függvénye, hogy mit tudok, vagy mi az, ami belefér abba az időbe. Olyan szinten nem tudok nyilván elköteleződni, hogy azt mondom, hogy akkor most van egy próba folyamat, 2 hónap is, akkor én ott vagyok ilyen nappal, mert ez a fő munkahely, és én szerettem és imádom ezt csinálni. Hál' Isten, nagyon jól is érzem magam, jók a kollégák, tehát, hogy tényleg nagyon jó csapatom van. Én megtaláltam itt azért most a helyemet, de a könnyebb és a kisebb darabokban azért egyszerűbb. Tehát, hogy említettem, hogy a kis társulatokkal dolgozom, azért nálunk egy-egy produkciót összetenni 5-6-8 alkalommal maximum. Összeugrunk, és mi pár órá próbálással összetesszük azért az előadásokat, a kisgyerekanyagokat.
1: Egyébként te korábban jártál ebben a művházban színészként?
2: Nem.
1: Tehát ezt ide már igazgatóként.
2: Nem voltam én a Nemzetibe, voltam, igen. Itt nem voltam.
1: Oké. Okay. Na, csak hogy képzeljék a hallgatók, milyen a művház? Tehát például a nézőtér az ilyen emelt, vagy?
2: Nem, nem.
1: Tehát minden egy szinten
2: azt
1: van.
2: Kell elképzelni, hogy hú, ezt most így nehéz leírni, ez egy egyszerű műfáz. Azt kell tudni, hogy régen a régi rendszerben összefogással kezdték el építeni, aztán bővíteni. Uh-huh. Ez mindig egy kicsit bővítve lett, foltozva, hozzátéve, tehát maga az ember belép az aulába, egyébként nagyon szép hangulata van, kicsit sötét, de tényleg szép hangulata van, de ez egy régi épület. Nagyon sok sebből vérzünk, nagyon bízom benne, és a polgármesterünk is azért lobbizik, hogy nyilván ezt az idő folyamán egy új épületet sikerüljön esetleg felhúzni. Azt gondolom, hogy itt ezt az épületet már nagyon újraépíteni nem lehet.
1: Nincs értelme.
2: Viszont a székek meg ugye pontosan amiatt, mert mint a régi kultúrházak, ha emlékeztek még rá, mikor ugye ott a színpad, van a függöny, és akár táncházakat is csináltak, igen. Ugye onnan évő például, ott azért arról szólt, hogy Schwab bál, egyéb német vagy német bálok, és gyakorlatilag ott akkor táncolni is lehetett, tehát egy parkettért kell elképzelni, egyébként ablakokkal, és sötétítőkkel, és bepakoljuk a székeket, tehát az üléshez. Körülbelül egy 280 széket.
1: Jó, van bája.
2: Van. Ennek. Van. Tehát lehet kibe pakolni, ez egy jó kis közösségi munka, de hát ez nem teher, mert megvan, hogy miért csináljuk.
1: Mennyi program van egyébként havi szinten? Minden héten van valami?
2: Mindig van valami. Uh-huh. Az, hogy maga színházi vagy
1: azt
2: ilyen kulturális,
1: vagy kiállítás, de egyébként igen, mert tehát, ugye még arról nem is beszéltünk, a kiállító
2: persze.
1: Térről vannak mindig aktuálisan kiállítások?
2: Mindig van. Időszaki kiállításaink is vannak, ugye a múzeumban is, sőt most nálunk pont a Klapka György általános iskola állított ki, és kint vannak a rajzai, tárgyakat állítottak ki, sőt, ugye vannak, kicsit puskázok, akkor gyorsan elmondom, hogy van saját csoportos kis, ugye van a Baba-Mama klubunk, és a Szegi Fotós Egylet, tehát ugye itt egy egyletre kell gondolni, vannak 13-an, 4-en, 5-en, és gyakorlatilag fotóznak, kiállításokat csinálnak nekünk, gyakorlatilag feldíszítik a színház termünket.
1: Óriási.
2: van egy nagyon jó kis isaszegi asszonykórusunk, temető csoportunk, tánc meridián torna, ők az idősebb korosztály, nagyon aranyosak, imádom őket. Van egy bája, jönnek, mozognak, együtt vannak, összetartanak. Sok esetben azt látják, hogy dolgozunk, vagy irodában ülünk, akkor beinvitálnak, vagy berángatnak minket, aha, és akkor kicsit megmozgatnak minket is. De ott van a Gaudium Carminis női kamarakórus gyakorlatilag, és van egy nagyon jó kis csoportunk, a Csata Tánc Együttes. Úgyhogy...
1: Tényleg mindig nagyon... van valami.
2: Igen.
1: Nálatok. No, hát ugye igazgató vagy, na ná, hogy csörög a telefonod folyamatosan. Egyébként igen, ezt megszokja az ember?
2: Meg ezért veszem némára. Ja, ugye elviselhetőbb.
1: Okay. De tényleg, amíg az ember színészkedik, kevesebbet csörög?
2: Igen, akkor nincs nálam.
1: Lényegi,
2: meg az óra sincs rajtam, rajtam, tudod. Okay, tehát, hogy bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben, amikor volt olyan évadunk, amikor közel 250 programot vittem színre, és amikor az ember folyamatosan pörög és színpadon is van, akkor egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy idegesít, zavar.

0: este. Úgyhogy
1: én valami házi buliban voltam ott egyszer, kb. Igen, még arra is emlékszem, hogy bográcsoztunk itt ilyen kertben. Igen, slambucot ettünk.
0: Slambuc, bizony.
1: Na, de az meg bizony. A Debrecen a hajdúságból jön, nem? Vagy nem igen, tudom pontosan, de ott ettünk pécel.
0: Slambuc meg
1: pécelen, majdnem tótok, pécel, is a szegen.
0: Hogy igen.
1: Tótok
0: igen.
1: És?
0: Szerintem igen.
1: Na jó, minden. Ott tettem először, úgyhogy innen ezzel társítom, úgyhogy jó élményem van, úgyhogy biztos, hogy ki fogok menni hozzátok. Na,
0: szívesen látunk egyébként, ha már itt tartunk, akkor ha van kedvetek, nézzetek el, látogassatok.
1: Hát ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nincs messze, tehát a nyári fesztivált, azt mindenféleképpen ajánlom, és akkor az Isaszegi Művelődési Ház weboldalát
0: így van, kövessék, nézzenek rá, igen.
1: Nézzék meg a pontos
0: programokat. És minden megtalálható. És ha megengeded, még így zárásként muszáj, hogy elmondjam, és megköszönjem egy, hogy itt lehetek, és egy picit nagyobb teret biztosítottatok számunkra, meg a Gábor Dénes középiskola vezetőinek a támogatását, segítségét, az Isaszegi önkormányzatnak támogatását, nyilván azoknak a szolgáltatóknak, itt a városüzemeltetésnek, az FM Sound, aki biztosítja majd a technikát, uh-huh. És hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jó áron. Tehát nem jött volna, vagy jöhetett volna.
1: Tehát ez összefogás.
0: Ez igen, igen. Okay. És a kollégáimnak, tehát akik nagy erővel dolgoznak rajta mind a héten.
1: Innen ölelünk mindenkit. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szilasi Balást ajánlom a figyelmükbe, téged is megtalálunk a közösségi oldalon?
0: Persze.
1: Úgyhogy színészként is egyébként, meg hát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy megint mindenki rád jöjjön és ajánljon mindenféle szuper kulturális programokat.
0: Állok elébe.
1: De van ott elég ötlet szerintem.
0: Van
1: bőven. Meg amit még meg kell valósítani.
0: Van. Lesz is.
1: Úgyhogy találkozunk is a Szeged.
0: Köszönöm még egyszer, hogy
1: itt voltál. Balástól most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szilasi Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A polgármesterek fizetésének befagyasztását javasolja Szabó Tibor, a Tisza párt képviselője. Átmeneti fegyvernyugvásról állapodott meg Izrael és a Hezbollah. Bemutatták a budapesti állatkert vadkutya kölykeit és az egyetlen manul kölyköt. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolókkal és az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a hőség elviselését a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Szombattól ugyanis kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A főpolgármesteri hivatal közölte, hogy a budapesti közlekedési központ több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek, és a társaság idén is lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat nem csak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az odabetérők számára. A polgármesterek fizetésének befagyasztását és a havi költségtérítés megszüntetését indítványozza Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tisza párti elnöke az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatban. A tervezet a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármestereinek, valamint a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét a 2024-es szinten rögzítené, megszüntetve az automatikus emelést. A javaslat eltörölni a havi illetményük 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A vármegyei elnökök illetményszorzója a jelenlegi 4-szeresről 2-szeresre csökkenne. A módosítás már július 1-én hatályba lépne, amikor a jelenlegi szabályok alapján automatikus emelés járna az érintetteknek. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról, a döntést a politikus a Facebook oldalán jelentette be. A politikus szerint azzal tudja segíteni az MCC tárgyalásait a kormánnyal, ha lemond a tisztségéről. A helyére a kuratórium Madarász Lászlót, az alapítvány tagját választotta meg elnöknek. Izrael és a Hezbollah átmeneti tűzszünetet között, amely pénteken délután 4 órakor lépett életbe, erősítette meg egy magas rangú amerikai tisztviselő. A CNN szerint Izrael felfüggesztette annak a 80 dél-libanoni helyszínnek a támadását, amelyet a Hezbollah dróncsapásaira válaszul indított csütörtök éjjel. A megállapodást amerikai és katari tárgyalók dolgozták ki Irán bevonásával. A tűzszünettel párhuzamosan ismét megindultak az amerikai-iráni egyeztetések a konfliktus rendezéséről, amelyek a következő napokban folytatódhatnak. Irán közben bejelentette, a Hormuzi szoros újra nyitva áll azok előtt a hajók előtt, amelyek legalább 48 órával korábban benyújtják az előírt áthaladási kérelmet. Ma reggel mutatkoztak be a médiának a budapesti állatkert ázsiai vadkutyakölykei, illetve egy manul, azaz pusztai macskakölyök is. A 2 hónapos apróságokat az ilyenkor szokásos vizsgálatok miatt vették kézbe, és megállapították a nemüket. Lemérték a súlyukat, megkapták a védőoltást, a féreghajtást és az egyedi csípet. A manul, az hím, 750 grammos, az 5 vadkutya pedig 3 nőstény és 2 hím, 3,4-3,6 kilós súllyal. A vadkutyák neveket is kaptak, Hanga, Hedvig, Hilda, Henrik és Hunor, azért mint H betűs, mert a vadkutyáknál az azonos évben születetteknek egy ideje, azonos kezdőbetűjű neveket adnak az állatkert dolgozói. A manul nevéről jövő héten indítanak szavazást. Mindkét faj egyébként az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tenyész programjában szerepel, amelyhez a budapesti állatkert hosszú évek óta csatlakozik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Pia mi a diszkó, pia mi a disztó, pia kori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Berög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: zsenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A polgármesterek fizetésének befagyasztását javasolja Szabó Tibor, a Tisza párt képviselője. Átmeneti fegyvernyugvásról állapodott meg Izrael és a Hezbollah. Bemutatták a budapesti állatkert vadkutya kölykeit és az egyetlen manul kölyköt. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolókkal és az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a hőség elviselését a vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Szombattól ugyanis kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A főpolgármesteri hivatal közölte, hogy a budapesti közlekedési központ több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek, és a társaság idén is lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat nem csak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az odabetérők számára. A polgármesterek fizetésének befagyasztását és a havi költségtérítés megszüntetését indítványozza Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tisza párti elnöke az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatban. A tervezet a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármestereinek, valamint a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét a 2024-es szinten rögzítené, megszüntetve az automatikus emelést. A javaslat eltörölni a havi illetményük 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A vármegyei elnökök illetmény szorzója a jelenlegi 4-szeresről 2-szeresre csökkenne. A módosítás már július 1-én hatályba lépne, amikor a jelenlegi szabályok alapján automatikus emelés járna az érintetteknek. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról, a döntést a politikus a Facebook oldalán jelentette be. A politikus szerint azzal tudja segíteni az MCC tárgyalásait a kormánnyal, ha lemond a tisztségéről. A helyére a kuratórium Madarász Lászlót, az alapítvány tagját választotta meg elnöknek. Izrael és a Hezbollah átmeneti tűzszünetet között, amely pénteken délután 4 órakor lépett életbe, erősítette meg egy magas rangú amerikai tisztviselő. A CNN szerint Izrael felfüggesztette annak a 80 dél-libanoni helyszínnek a támadását, amelyet a Hezbollah dróncsapásaira válaszul indított csütörtök éjjel. A megállapodást amerikai és katari tárgyalók dolgozták ki Irán bevonásával. A tűzszünettel párhuzamosan ismét megindultak az amerikai-iráni egyeztetések a konfliktus rendezéséről, amelyek a következő napokban folytatódhatnak. Irán közben bejelentette, a Hormuzi szoros újra nyitva áll azok előtt a hajók előtt, amelyek legalább 48 órával korábban benyújtják az előírt áthaladási kérelmet. Ma reggel mutatkoztak be a médiának a budapesti állatkert ázsiai vadkutyakölykei, illetve egy manul, azaz pusztai macskakölyök is. A 2 hónapos apróságokat az ilyenkor szokásos vizsgálatok miatt vették kézbe, és megállapították a nemüket. Lemérték a súlyukat, megkapták a védőoltást, a féreghajtást és az egyedi csípet. A manul, az hím, 750 grammos, az 5 vadkutya pedig 3 nőstény és 2 hím, 3,4-3,6 kilós súllyal. A vadkutyák neveket is kaptak, Hanga, Hedvig, Hilda, Henrik és Hunor. Azért, mint H betűs, mert a vadkutyáknál az azonos évben születetteknek egy ideje azonos kezdőbetűjű neveket adnak az állatkert dolgozói. A manul nevéről jövő héten indítanak szavazást. Mindkét faj egyébként az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tenyész programjában szerepel, amelyhez a budapesti állatkert hosszú évek óta csatlakozik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. Az zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertjén hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcén egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Aláírta a köztársasági elnök az alaptörvény 16. módosítását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Ivókutak is segítenek a nagy melegben a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését a magyar közlönyben. Súlyog Tamás megállapította, hogy a módosítás megfelel az alkotmányossági követelményeknek, így nem indokolt előzetes normakontroll. A parlament június 15-én fogadta el a változtatást, amely kimondja, nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig töltötte be a tisztséget. A módosítás indoklása szerint ez a jogállamiság és a demokrácia elveinek védelmét szolgálja. Szombattól keddig félig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. A hatóságok szerint a hirtelen felmelegedés még az egészséges szervezetet is megviselheti, az idősek, kisgyermekek és krónikus betegek pedig különösen érzékenyen reagálhatnak erre. A szakemberek bőséges folyadékfogyasztást, a tűzőnap kerülését és magas faktorszámú fényvédelem használatát javasolják, felhívják a figyelmet arra, hogy a parkoló autók belseje akár 70 fok fölé melegedhet, ezért életveszélyes ott bárkit magára hagyni. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, és a katasztrófa védelem szerint a hőségben a szénmonoxid riasztások száma is megugrik. Az év első nagy hőhulláma miatt különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. A budapesti közművek előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat. Az FKF locsolójárműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programokat működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távfűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, ezek pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. A fővárosi intézmények széles körű védelmi protokollt alkalmaznak, amely a folyadékpótlástól a rászorulók védelméig terjed. Elindult az új generációs bubik tesztelése. Mostantól már láthatók a biringák a városban, közölte Karácsony Gergely Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, hogy először a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezután jön az ajándék bubizás, vagyis júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székelyhíd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től egy hónapon át. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányosításokra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd. A Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszan, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkálatokat szakaszosan több ütemben végzik. A teljes felújítás alatt a Virág Benedek utcában a forgalmat egyirányosítják a belváros irányába. A buszok a kivitelezés alatt három ütemben terelve közlekednek majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint, hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tóth Zoltán soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben. Új főigazgató kerül a Délpesti Centrumkórház élére. Nyári közlekedésbiztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tóth Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az ellenőrzés az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot és az Országos Színház Történeti Múzeumot érinti. A dolgozók ugyanis több helyen szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számoltak be. A tárcavezető az intézmények szakszervezeteitől és üzemi tanácsaitól is várja az észrevételeket, a főigazgatóknak pedig elküldték a dolgozók kérdéseit, amelyekre választ várnak. Júliustól dr. Szilágyi Jós vezeti a Délpesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, miután az egészségügyi miniszter őt kérte fel dr. Gondos Miklós utódjaként. Dr. Szilágyi Jós eddig a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet főigazgatója volt. Az orvosi igazgatói feladatokat dr. Kálai Krisztián látja el. A tárcavezető hangsúlyozta, az új vezetésnek nem csak személyi, hanem szemléleti megújulást is kell hoznia az intézmény működésében, ehhez kívánt sok sikert és felelős teljes munkát. Közzétették a kormány.hu oldalon a tankerületi iskolák szervezeti és szakmai autonómiáját növelő jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetésre szánt dokumentumait. A tervezet törölni a pedagógus sztrájk elégséges szolgáltatásaira vonatkozó jelenlegi szabályokat, és előírná a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsának létrehozását minden olyan munkáltatónál, ahol legalább 15 fő dolgozik. A javaslatok célja a tankerületi intézmények nagyobb szakmai mozgástere, a véleményezés határideje június 27-e. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A BKK járatain iskolaszüneti menetrend lép életbe, és a járatokon hangüzenetek hívják fel az utasok figyelmét a gyermekek biztonságos közlekedésének fontosságára.